0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tázsá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panorádió.
4: Te vayas con el viento, como siempre.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
1: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, coca tussi, MDMA, du-

0: Just turn it up and turn it on.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozom.

Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Michael, most hívott Devon. Elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Jó reggelt.
2: Látom, hogy jó ez a... Mindig megdicsérem, Edina, ezt a kulacsodat. Ez...
3: Sokáig nem tudtam, hogy hogy hívják egyébként, és utána...
2: Stanley.
3: Igen.
2: Olvastam egy ilyen véleményt, hogy a mai fiatalok azok ilyen kulacsokkal, ekkora kulacsokkal járnak, mint te, mint hogyha át akarnák szelni a Szaharát gyalog.
3: Egyébként nekem semmi ilyen hype-os üzém nem volt vele.
2: Az ő idejében, aki ezt írta, ugye, az meg írta, hogy abban az időben meg így a kiütőcske meg a foci közben így kirohantak valahova az út másik végére egy csapról inni, ha szomjasak igen voltak. Ma meg mindenkinél ilyen szahara átszelős bucskocsokkal.
3: De nálam ez különben azért, mert én nagyon kevés vizet iszom.
2: Hát ezzel most aztán sokat ihatsz.
3: És nekem muszáj vennem ilyen kacatokat, hogy rávegyem magamat, és én kép... Ez is először, oké, hogy termosz, de először annak indult, hogy majd én a vizet ebből töltögetem.
2: Igen.
3: Aztán rájöttem, hogy hát inkább termosznak használjuk, ha már az a funkciója, és akkor mindenféléket, ilyeneket összevásárolgatok, hogy így váltakozzik, és akkor jobban iszom belőle.
2: Ja, értem. Akkor te is olyan vagy, hogy igaz, mint a futóknál, hogy sokan azért mennek futni, hogy akkor mit tudom én, a futóóra, futócipő, futat, ezek a kiegészítők, hát ezek így használatban legyenek véve, és ezek a plusz eszközök miatt ez jobban motivál arra,
3: mondhatjuk, hogy fúzs, mondjuk, igen, bár túlszárnyaltam önmagam, mert mostanában nem vettem semmit.
2: Na, miért nem vettél semmit?
3: Hát igen, most, ez egy jó kérdés.
2: Igen, hát itt az ideje, hát valamit nyárra, valamit nyárra, ami így motivál, így stimulál, hogy akkor most nem tudom, valami új szokásokat vegyél fel adott esetben.
3: No, elkezdődött a reggeli utolsó hete.
2: Bizony, ez azt jelenti, hogy a következő napokban, a következő hetekben, illetve nyilván a következő napokban még lesz reggeli, aztán jövő héttől pedig nyári szünetre vonul a banda, ami egy újdonság, hogy jövő héttől fogva, de majd erről hallhattok is, összefoglalóinkban a reggeli legszebb, legjobb, talán szubjektív értékelés szerint legjobb pillanatait hétköznaponta 6-tól 8-ig hallhatjátok itt a Pannon Rádióban. Tehát 6-tól 8-ig, amíg el nem kezdődik a presszó gyakorlatilag.
3: Szóval akkor is itt lesztek.
2: Itt leszünk, csak reggel korán. Ugye korábbi felvételekkel, ezt majd kihangsúlyozzuk minden egyes megszólalás előtt, mert ugye a nyári szünet ellenére azért bőséggel szedtünk össze az archívumunkban megszólalásokat a reggeli műsorból, úgyhogy ezek 6-tól 8-ig a féle visszatekintőként hallhatóak lesznek majd itt nálunk a 91.5-ön. Akik rendszeresen hallgatnak bennünket, és például fájlalják, nehéz szó, hogy nyaranta nincs reggeli, azok így egy picit vigasztalódhatnak. Úgyhogy nagyjából erről szól majd a következők egy-két hónap, másfél hónap.
3: Attila kérdezte, hogy milyen bugykosom van. Hát ez a nagy, amit Zoli is mondott. Igen. Ez másfél literes? Szerintem másfél, azt hiszem, hogy másfél literes.
2: Igen, szívószálas. Ezt néha ki mosogatógépbe mosod, vagy hogy csinálod?
3: Persze, kiöblíted. Te hogy mosom.
2: Ja, nem mosod.
3: Hát csak víz van benned. Tehát, hogy
2: hát jó, oké, persze, de hát be tud.
3: Úgyhogy, bár gondolkodtam már egy jó nagy kávé lefőzésén, de
2: még
3: nem fajultam el odáig.
2: Ez, hogyha majd mész el, nem tudom, egy olajfúró toronyra dolgozni, lehet, akkor majd főzre benne kávét. Ez kávé méretben akkora. De jó, hát jól néz ki, hát most ugye ez menő, látom én is mindenhol a városban, mennek, nyomulnak ilyenne. Múltkor már is beszéltük. Hogy tehát a hétvége, dolgoztál, mint
3: igen,
2: én.
3: Igen, itt voltunk.
2: Legalábbis vasárnap. Szombaton nem.
3: Én akkor is itt voltam.
2: Te akkor is itt voltál.
3: Én kitartó ember vagyok.
2: Én szombaton pont nem. Ugye volt itt mindenféle a hétvégén, volt sokadalom, tegnap volt egy elég erős zuhé itt Szabadkán.
3: Nagyon ijesztő videó.
2: Átírta.
3: Katasztrófa.
2: Nem írtál, akkor neked se semmilyen tervet, ha dolgoztál.
3: Nem, úgyhogy én még tehát annyi tervet írtál, hogy én jöttem a kis hosszú, kis vékony pántú kis ruhácskámba, szandálomba, besétálgattam, és akkor itt leszakadt az ég, meg nem tudom, tényleg brutál jégeső, meg, és az a durva, hogy...
2: Volt jégeső egyébként? Konkrét a jégeső?
3: Hát elméletileg itt is volt a környéken, sőt a Majsai iskola környékén is volt jég, mert láttam, egy ismerősöm tette fel a videókat, meg a fotókat, úgyhogy ott is esett a jég. Itt a közvetlen központban nem, de tényleg nagyon sok videót láttam Vajdaságban és Magyarországról
2: is. Elszúrta nyilván sokkal.
3: Hogy milyen videók voltak.
2: Sok ilyen felvétel készült, kocsikból láttam, subotica.com-on is, nálunk is, a pannonrtv.com-on mindenféle videó megjelent ezekről az égzengésekről, meg hát arról, hogy mintha dézsából öntenék, folyt a víz. Úgyhogy persze, hát ez most egy ilyen időszak. Egyébként a nagy-nagy meleget, amit volt az elmúlt hetekben elszórtan, azt most a lehűlés után egy újabb melegfront követi.
3: Igen.
2: Tehát ezen a héten, nagyjából a hét második felében megint jön a kánikula. Úgyhogy erre készüljetek fel. Jégeső bizony Vajdaság északi részén, itt a Pannon RTV-s tudósított, a Tavankúton, Misityevon, Borsó és Dió nagyságú jég esett.
3: És nekem az a durva, és erre mindig olyan dühös vagyok, hogy tényleg az emberek, és nyilván most főként a mezőgazdászokra gondolok, hogy sokat ráköltenek, sokat dolgoznak, és utána jön egy ilyen, ami teljesen így
2: tönkreteszi
3: az egészet, igen. És akkor kész. És akkor még ha ajde kaptak is egy kis visszatérítést, vagy nem tudom igazából, hogy megy, nem is akarok ebbe belemenni, mert nem tudom, de hogy így nyilván abszolút nem jön vissza az a pénz, amit ők időben
2: nem.
3: is belefektettek,
2: biztos,
3: a családtól
2: nem,
3: amit, távol igen, maradnak, igen. Mit tudom, és stb. Stb. És akkor ez így mi? Tehát, hogy és bosszantó, nagyon,
2: nevreme,
3: nagyon.
2: Nevreme u Tavankútó, ugye itt nézhetőek a videók, tényleg a pannonrtv.com-ra menjetek fel, itt mindenféle, rengeteg jég van. Valóban, itt Szabadkán szerintem nem volt annyi jég, lehet, hogy volt itt elszórtam, mondjuk itt a központban én nem láttam, de hát na, mindegy. Viszont valóban, tehát azért elszóltam volt. A jégeső is egyébként lehet sokkal pusztítóbb is, amikor jóval nagyobbak, és akkor ilyenkor, aki mondjuk nem mezőgazdasággal foglalkozik, az félti például az autóját. Uh-huh. Nekem egy nagyon jó barátaink jártak úgy, hogy a vadonatúj BMW, igen, szalomból, és akkor az olasz autópálya mentek nyaralni, és ilyen, hát nem teniszlabda nagyságú, de attól egy kicsit kisebb.
3: Igen,
2: szétvert. Akkor... Hogy nézett ki a kocsi teteje? Mint ez a csomagoló papír, amit így puttyogtasz, tudod,
3: jaj,
2: ez az ilyen... Úgy nézett ki az autó a karosszéria. Tehát úgy nézett ki gyakorlatilag. Aztán hát kellett egy pár hónap, mire ugye a biztosító fizetett, mire azt kiavították, mire helyrehozták, borzasztó. El is adták az autót aztán később, mert egyszerűen úgy voltak vele, tehát nem lehetett úgy kikalapálni, mindegy, szóval jaj, na mindegy, az már tényleg extrém, az egy extrém szituáció volt, de hát ahhoz képest mi még megúsztuk. Írja Attila, hogy volt náluk szülinapi zsúr, chili bab volt a vacsora, hát ez jól néz ki, ezt még a Bud Spencer is megirigyelné. Elég jól néz ki, mindjárt éhes lettem, vagy megláttam ezt a nagy kondért, Attila, ettem volna én is. Most már mindegy.
3: Reméljük. Már biztos elfogyott.
2: Igen, igen, majd egyszer meglepjük Attilát egy nap, akkor nem számít rá, hogy megjelennek a reggelisek. Főz egy csilis babot. Nem, hát biztos örülnének, igen. Igen.
3: De azért most is el van borulva, sőt, esik kis az eső, elkezdett
2: igen, hideg
3: szemelni.
2: Igen,
3: úgyhogy jön a következő zuhancs, szerintem.
2: Németek, tegnap valaki kérdezte tőlem, hogy mikor, voltunk itt azt hiszem a pénteken a reggeliben a Melisszával, és akkor kérdezte valaki, vagy szóba kerül, kikinek szurkol, és én mondtam, hogy VB, ugye németor, uh-huh. Én a németeknek szurkolok, tehát az egy Kurakau, 7-1! Apá, blitzkrieg!
3: Az durva volt, szerencsétlenek. Én nem vagyok foci szurkoló, tehát hogy én abszolút kakuktojás vagyok a családban.
2: Érzed.
3: De tegnap ugye dolgoztam, és hát követtük, néztük, mit tudom, aha. Én bent voltunk,
2: szegény
3: és
2: Kurakau,
3: már nekem igen. Volt kellemetlen.
2: Persze. Kurakau, hát igen, az ország, amiről sokan azt hitték, hogy egy koktél, most kikapott 7-1-re, vagy igen. Egy koktél hozzávaló, most kikapott szegény 7-1-re. Hát jó, a németeken nem lehet viccelődni, hogyha Kurakau vagy, tehát hogy azért ez nem ugyanaz. Egyébként ezt a fajta attitűdöt láttam most a németekben, nem tudom, én annyira nem követem ezt a világbajnokságot, mert egy rossz időben is van, mármint, hogy nem éppen a legjobb
3: éjszakai. Meg hajnalok, meg mit tudom én.
2: Igen, meg az egésznek valahogy, nem tudom, tehát ez az Amerikában foci VB-t rendezni dolog, ez annyira szürreális, meg annyira ilyen nem is tudom, úgy összeegyeztetetlen az én fejemben, de persze van a Copa America, meg ezek a nagy tornák, vagy ez a nagy torna, amit mi itt annyira nem követünk, de hát a VB meg az EB után a harmadik legfontosabb, és hát ez, ennek most egy nagyon olyan hangulata van.
3: Tehát, hát igen.
2: Igen. Igen, úgyhogy ez tehát most tehát a texasi Arlingtonban van a meccs, hát jó. Tehát hogy az egésznek úgy meg, nem tudom, tehát hogy nem lehet ezzel azonosulni, én nem tudok ezzel azonosulni. A mexikói Monterrey, múltkor kérdeztem pont valami szakemberre, beszélgettem egy interjú kapcsán, aki elmondta, hogy hát ez a Mexikónak most óriási lehetőség, ugye egy elég bizonyos szempontból gazdaságilag erős országról van szó, más téren viszont ugye egy közbiztonság szempontjából meg egy nagyon-nagyon veszélyes helyről, ami a turistákat, a foci szurkolókat illeti. Tehát, hogy az első számú prioritás az az, hogy őket védjék, ugyanez azért nem egy olyan ország, ami arról híres, hogy szabadon kószálhatsz a városokban, bár ott azon a részen, ahol rendezik a VB-t, ott talán jobb a helyzet, mint mondjuk nyugaton, ugye a nyugati részén az országnak, az tényleg nagyon súlyos. És hát nekik ez egy nagy lehetőség, ugye? Nagy lehetőség Mexikónak, de bele kellett tenni apait, anyait, meg mit tudom én, rengeteg rendőrt, meg rengeteg rohamrendőrt állomásoztatni ott a nagyvárosokban.
3: Hát úgyhogy... ez... számítani lehetett szerintem erre, tudták, ja, hogy mi lesz, nem először rendeztek foci VB-t. Aki meg fanatikus, az meg nyilván fönt van hajnalok hajnalán, főleg, hogyha annak a csapatnak szurkol.
2: Persze. Hát most az Elefántcsontpart Ecuador, az mit tudom, az hánykor volt? Kettőkor? Filadelfiában? Szóval ilyeneket lehet persze követni, de azért a németeket követjük. Lehet, itt is az európaiakon van a hangsúly. Tehát most elmegy oda az európai, aztán mindenkit fenékbe rúg,
3: hát,
2: tudod.
3: Igen.
2: Ez jó lenne, ha így lenne. Lewis Hamilton nyerte a katalán nagydíjat, most itt szemezgetek csak a honlapunkról.
3: Van bőven hír
2: szerintem. Forma 1-et azt nézed egyébként? Azt követted valaha?
3: Én még akkor néztem, amikor megboldogult, már ezt mondom, Michael Schumacher volt.
2: Hát az jó régen
3: volt. Én még abban az időben akkor nagyon.
2: Michael. Igen, mert ugye német, Deutsche, Michael, Deutschland, igen. Deutschland, über alles.
3: Nekem ez így megmaradt így gyerekkoromból, és akkor mi anyuval nagyon szerettük nézni, szurkoltunk. És
2: hány éves voltál akkor, fiatal, ne? Gyerek voltál.
3: A Schuminak kellett szurkolni, a Ferrarinak, úgyhogy Aztán, amikor ővel ez megtörtént...
2: Sumi, igen, a
3: igen,
2: Sumi.
3: Igen. Aztán ez úgy kicsit úgy, talán volt egy kis Fettel.
2: Ó, oh, Fettel. Ja.
3: Fú, nem is tudom, ki volt. Alonso volt még
2: Alonso.
3: Ott. Igen, úgyhogy...
2: Képben vagy te. Hát igen. Én még a Sennát így gyerekkoromban talán. Tehát, hogy valamennyire ez maradt meg nekem a Senna éra. De hát akkor is így emlékszem, hogy ugyan ez a szerencsétlen eset a Sennával. Hát na, szóval ezek legendás pillanatai voltak az F1-nek. Én sosem voltam annyira oda ezért a sportért, viszont ismertem olyanokat, akik semmilyen más sport iránt nem érdeklődtek, kivéve az F1-et, de azt fanatikusan nézték. És mindent tudtak, mindent a motorokról, nem tudom, most igen. Ez ilyen, most az, most ilyen kerékkel megy, olyan, és igazán mindig így hallgattam, és lenyűgözőnek tartottam, hogy emberek ennyire oda vannak. Valamiért, bármiért, sportért, akármiért, de hát így működik.
3: Nagyon, nagyon durva, és én ezt akkor tapasztalom, amikor összeülök a két focista ismerőssel, és akkor így konkrétan, ha felébreszted az álmából, akkor is tudja, hogy persze. A csapata, vagy egy másik csapatnak a játékosa, hány éve van ott, milyen blúz volt rajta, milyen nadrág szakadt el rajta tegnapi meccsen, a hanyadik perc, hanyadik másodperc, és én még azt se tudom, hogy tegnap mit ettem. Nem, hogy
2: hát igen,
3: vagy hogy nem tudom,
2: ez a
3: egy héttel ezelőtt nem persze. Tudom, hol, mi, meg kitávozott, meg mit, tehát, hogy úristen, mi van? És nem csak azt, hogy a saját csapatát, akit imád és követ évek óta, hanem még a 16. csapatnak a nem tudom ki.
2: Hát szereti, tehát, hogy és akkor ráragad, persze, szereti, hát rajong érte. Itt van Zoli is írt nekünk, sziasztok, jó reggelt kívánunk. Elindult a hét, elindult a reggeli, és elindultunk mi is, úgyhogy majd beszélgetünk itt még sok mindenről. Pörögtek a szoknyák palicson, olvasom tovább a panonertv.com-ot, igen, a vihar sem tudta megállítani a néptáncosokat. Attila írja, hogy Zoli, nekünk az F1 olyan, mint neked a filmek. Lehet.
3: Hát na, ez jó hasonlat.
2: Persze, tehát én nem azt mondom, hogy mit tudom, hogy mindenki, nehogy valaki félreértse, tehát igazából engem mindig legyűgöz az, amikor valaki egy témáért, vagy téma iránt ilyen elképesztő rajongást mutat. Tehát nekem ez a, és most lehet, hogy valakinek meg az a lenyűgöző, hogy mondjuk én a filmeket szeretem, de én annyira nem, tehát igazából nem, az egy annyira tág témakör, de a sportoknál valóban, amikor most például, ami nagyon érdekes a sportokban, én egy dolgot követtem, mikor fiatalabb voltam, nagyon, az az NBA volt, én nagyon szerettem az NBA-t, És azt például tudtam, hogy nekem a kedvenc csapatom, ugye annak idején nyilván mindenkinek a Chicago Bulls volt ott a 90-es években, és aztán meg a Knicks, a New York Knicks. És most a 70-es évek óta újra bajnok a Knicks. Tehát a Knicks az egy vicc kategória volt az a szegény csapat, tehát a New Yorki kosárlabda csapat, úgy ott van a Mets meg a Knicks, és a Knicks tényleg vicc volt, viszont nagyon sok sztár, nagyon sok ilyen illusztris, ikonikus rajongója a Knicksnek. Például a Spike Lee rendező, a Timothée Chalamet, a George Clooney, tehát ilyen fanatikus sztárok, és most újra bajnok a Knicks. És most újra bajnok a Knicks, és ez most egy elképesztő nagy siker Amerikában, és az utcákra kivonultak az emberek, óriási üdvrivalgás volt, népünnepé volt az utcákon New Yorkban, szóval a Knicks az most nagyot alakított. 73 óta újra bajnok. 73 óta, ez mennyi, az 50 éve. Szóval több mint 50 éve. Tehát ez az elképesztő. Úgyhogy
3: jönnek föl majd egy szép napon, amikor már látni nem élünk akkor.
2: Hová?
3: Hát jönnek föl a, nem tudom, tabella, vagy nem tudom.
2: Ja, biztos, hát jöttet, hogy feljöttek. Hát jó, hogy most fent vannak, bizony, ők a bajnokok.
3: Ja.
2: Hát ja.
3: Látszik, hogy mennyit értek hozzá. Én azt hittem, hogy így valahol úgy kullognak, és akkor így szépen haladnak fölfelé.
2: Ja. Igen. Az NBA bajnok a Knicks.
3: Ja. Hát... egészségükre, ahogy szoktam mondani.
2: Kosárlabdát ezt nem követted soha?
3: Nem. Az, amit nem. A focit azt még úgy, mondom, mert úgy rá kényszerültem, igen. De abszolút a kosárlabdát azt nem. Azt úgy, nem.
2: Én eléggé, én szerettem. Van, ha valakit érdekel a kosárlabda, akkor nézzétek meg a Netflixen az Utolsó bajnokságig című dokumentumsorozatot. Az valami zseniális. Szerintem annak mindenféle oszkárokat kellett volna adni. Az annyira jó volt az ilyen sportkategóriában. Na mindegy, fent van a Netflixen, nézzétek meg, hogyha véletlenül valakit érdeke. Milyen témákról beszélgetünk majd, amit mit állítottál össze?
3: Hú, lesz sok minden. Szó lesz az alvásról, mert hogy nagyon-nagyon hát érdekes dolgokat csináltak régen az emberek. Ugye alapból van egy olyan, amikor ugye beteg vagy, és akkor a krumplit félbevágod, és akkor oda teszed belerakod az oknitba tulajdonképpen, majd leviszi a lázadat.
2: Ja, igen,
3: na hát
2: igen.
3: Voltak ilyen elalvással kapcsolatos.
2: Egyébként működik ilyen?
3: Nem tudom. Most aki hisz benne, az lát, azt hiszi, hogy igen, működik. Sőt, lát, hogy működik is. Én nem mondom, hogy nem.
2: Aha.
3: Hát én mostanában nem szoktam, hál' Istennek, kevésszer vagyok lázas, de nem feltétlen ez az első dolog,
2: is
3: hogy teszem
2: lázas.
3: Oda a krumplit a talpamba, az oknimba. És akkor voltak régen olyanok, hogy feltettek egy almát a fejükre, és akkor, hogy...
2: És lelőtték nyillal.
3: Nem tudom, hogy könnyebben elalszanak.
2: Ja, értem.
3: Hát, oké. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi...
2: És akkor mi egyensúlyozod a fejed, de miközben alszol, vagy mit csinálsz?
3: Emlékszem, hogy ha jól emlékszem, akkor előtte csak úgy, nem tudom, hogy állni kellett tartani. Nem tudom, tehát valami ilyesmiről fog szólni az, hogy meghallod, ha...
2: Jó, hát tudom, szóval hát tudom igazából. Persze, beszéltünk, még elolvastam én ezeket a témákat, csak az a kérdés,
3: hát ugye hogy... az is szomorú, nekem főleg, hogy? Aki nagyon szeret így rendelgetni dolgokat.
2: Na?
3: Hát ugye hamarosan behúznak minket a csőbe, jó, nem?
2: Ja,
3: de
2: igen,
3: hogy ugye jönnek az ilyen nagy Temu-sínes, AliExpress-es rajongók.
2: Én nem bírom ezt a témát, de majd beszélünk. Én nem bírom, engem tényleg most már annyira végtelenül zavar ez a pofámba jön a Temu. Nyomd a gombot, pörgesd a kereket.
3: Jó, azok igen. Sőt, volt is egy katasztrofális esetem és példám az elmúlt tegnap. Aha. Tegnap délelőtt. Úgyhogy, de majd ezt is elmesélem. Úgyhogy várom a kis visszatérítésemet.
2: Tényleg?
3: Igen. Úgyhogy, de
2: kivel beszélted le? Charlie-vel? Vagy mit?
3: Fogalmam nincs. Én idegességemben magyarul gépeltem a Temu-nak.
2: Jó, hogy tetted, AI lefordítja. Persze, automatikusan.
3: Úgyhogy. De szó lesz majd nyaralásról, meg mesterséges intelligencia, utazásokról, meg ilyen feledékenység, ami hát szerintem ma nagyon-nagyon-nagyon aktuális szintén.
2: Így van. Gazdag és sokszínű műsornak nézünk elébe.
3: Igen,
2: nem
3: úgyhogy
2: sokára.
3: Próbáltam olyanokat összeszedni, amihez szerintem nekünk is van hozzáfűzni valónk, tehát ilyen saját tapasztalat akár.
2: Aha.
3: De vicces kutyanevek is lesznek, mert hát nyilván, hogy a hallgatók is hozzá tudnak majd szólni.
2: Persze. Persze. 0636-21605 írjátok meg egyébként azt is, hogy ki hogyan élte meg a tegnapi nagy vihar, tehát valakinek például kár tette bármilyen, ha volt jégeső a környékén, mert nem mindenhol volt, itt ugye Tavankúton, Misityevón több helyen azért előfordult, meg ott a Maketes környékén is. az intenzitás az nyilván különböző volt, vagy váltakozó volt. 6 óra 22 perc, ami nem sokára közérdekű információkkal jövünk, addig is tartsatok velünk, és Dávid, aki metalikás pólóban érkezett, és valószínűleg sajnálja, hogy nem lehetett ott a hétvégi pesti.
3: Ott volt, kérlek.
2: Ne viccelj! 7 perc, ami nem sokára közérdekű információkkal jövünk, addig is tartsatok velünk, és Dávid, aki metalikás pólóban érkezett, és valószínűleg sajnálja, hogy nem lehetett ott a hétvégi pesti.
3: Ott volt, kérlek.
2: Ne viccelj! Ott volt. Ne vitt, bocsánat. Ott volt. Én azt mondtam, hogy nem mentél el. Hát itt volt.

0: Biztos jó volt akkor.
1: Imádja, Dávid, nagy
0: imádja. Metallica. Imádja. Jó, bocsánat. Én azt hiszem, hogy csak úgy komplimentary t-shirt, tehát, hogy így azt vetted föl reggel, de akkor nem, akkor tényleg ez tudatos. Tudatos. És az előző akkor a Pantera volt most is? Godzilla, hát, az kemény. Elég kemény lehetett a hétvége. Na, majd beszélünk mindenről. 6.24, 6 óra 24 perc van.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, 6 óra 30 perc van, illetve már 31 lesz mindjárt.
2: Hoppá!
1: Rendőrök még nincsenek, legalábbis...
2: Korai még.
1: Igen,
2: még azért korai.
1: Még azért szundítanak éppen. Vagy ők is szürtyelik a reggeli kávéjukat.
2: Igen.
1: Ami az áramot illeti, hát Királyhamon, Palicson, Dudason, illetve Szabadkán, bizonyos utca részeken, utcákban nem lesz áram. Menjetek fel a panonrtv.com-ra, és ott megtaláljátok. Nehogy az legyen aztán, hogy ott laktok, és váratlanul
2: és meglepődtök.
1: Ér ebédfőzés közben. Kikapcsol a Lerni, vagy mosamosógép.
2: Sorozat közben kikapcsol a tévé.
1: Igen, az a kedvencünk, szerintem.
2: Határól egyelőre még semmilyen új információ nincs, mindenhol zöld. Magyarország felé, illetve Magyarország felől Szerbia irányába is jelen pillanatban. Most még talán egy picit korán van, így 6:30, de majd nagyjából egy fél óra, órán belül már azért lesznek információk ezzel kapcsolatban is, majd ezeket követjük, és elmondjuk nektek. Valóban, ahogy Edina is mondta, rendőrök még nincsenek az utakon, vagy legalábbis nem számoltak belóra az autósok, ez majd a későbbiekben is kiderülhet, vagy meglátjuk, hogy hogyan alakul.
1: Biztos változik, persze.
2: Változik, vagy hétvégén voltak ott Palicson is a hát Palics bejáratánál is voltak, meg Szabadka bejáratánál is, tehát attól függ, hogy merről haladtál. Úgyhogy azért erre oda kellett figyelni, hogy gyorsan megszabadíthattak némi pénztől, hogyha nem voltál bekötve. Ittál, vagy gyorsan hajtottál.
1: Az biztos. Én úgy vagyok vele, hogy akkor viszont büntessék is. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, tényleg nagyon durván alkohol befolyált.
2: Nyilván, hogy? Hát ez nem kérdezem kérdést. Tehát ez persze, ez így van.
1: Bár utána jön az, hogy Sógorkom a jó barát.
2: Gondolod? Nem. Mi nálunk ilyen. Na, ebben az országban. Ebben az országban. Most ezt komolyan gondolom. Ugyan, ne mondj ilyet.
1: Bocsánat, elnézést. Hogy is mertem, tudod, így ráverek a kezemre. Hogy mertem ilyet?
2: Igen. Ilyenekkel ne viccelődj, mert ez nem így van.
1: Hát igen, és hogyha már egyébként, ha már áram nem lesz, akkor víz se lesz.
2: Víz se lesz, hol nem lesz
1: víz. De nem, Újzsednik helyi közösségben, mégpedig 9 és 12 óra között.
2: Hoppá, na, úgyhogy
1: ott viszont van áram, tehát ott az a jó hír, hogy áram van, víz nincs.
2: Hát áram ez, nincs, ez víz van.
1: Nem lehet mindig áram, minden.
2: Hát nem lehet mindig minden, tehát most ez persze, tehát azért valami kompromisszumokat az életben meg kell kötni.
1: Igen.
2: Szomorú dolgok is történtek a hétvégén, majd ezekről a hírekben beszélünk, hogy a két férfi tűnt el a Tiszában, aztán meg is találták a holttesteket később. Sajnos egy tragédia, ez itt Zentán megrázta a zentaiakat. Illetve van még egy nagyon érdekes dolog, amit mindenképpen szerintem el kell mondanunk, ugye itt a mai közbeszéd című műsort, azt mindenképpen nézzétek, hát majd elmondjuk, hogy miért, de ami a közbeszédet illeti, nagyon komoly beszélgetés lesz itt. Négyen ülnek egy asztalhoz, plusz ugye Lobod Árpád kollégánk, barátunk, a magyar politikai, vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplőit lesz dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Csonk Áron, a VMDK elnöke, Surányi Zoltán, ugye a magyar vajdasági magyar plénum elnöke, és Rózsa Zsombor, a vajdasági magyar újrakezdés koordinációs testületének elnöke. Ők 18 óra 10 perctől vitáznak a Pannon televízióban, képzeljétek el, hogy ez egy ilyen kis médiatörténeti pillanat is lesz. A Pannon RTV Facebook oldalán is követhető lesz majd a műsor. Erre készül a csapat.
1: Kíváncsi leszek majd a hozzászólásokra a nézőknek. A
2: rengetegen fogják. Szerintem többen fogják nézni, mint az aktuális VB meccset.
1: Lehet.
2: Biztos.
1: Hát igen.
2: Jó kis beszélgetés lesz ez szerintem. Vagy hát érdekes beszélgetés lesz. 6 óra 34 perc, nem sokára jövünk első témánkkal, addig is zenélünk. Tartsanak velünk.
3: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jókedv meg a helyce.
1: Annó reggeli.
2: Itt vagyunk, sziasztok, 6.42 van. A Nixa bajnokja, már arról beszéltünk, jó, akkor ezt most már nem mondom el még egyszer. Hát, ha valakit érdekel.
3: Ismétlés a tudás, anyja.
2: Igen. Bizony.
3: No, mi van? Azt hittem, leállt itt hirtelen az internet.
2: Leállt az internet?
3: Nem.
2: Volt a hétvégén valami leállásunk itt a cégben, ilyen internetes leállás, hát ez
3: előfordul. Azt hittem, hogy az ilyen messengeres, Facebookos leállásra gondolsz.
2: Az is volt valamelyik nap, két-három napja.
3: Hát várjunk, az egy pénteki nap
2: bekaksizott.
3: Volt. Pénteken. Én ezt se vettem úgy őszintén, tehát hogy így...
2: Jön ebeted észre.
3: Én szabadnapos voltam, úgyhogy én abszolút pont nem nyomkodtam a telefonomat, tehát hogy tökre el voltam.
2: Aha.
3: És akkor így aztán így, hogy hú, hát feltörték, ezt nem lehet bejelentkezni.
2: Igen, én is, nem lehetett bejelentkezni. Micsoda? Igen, azért én elment, és kiírt, hogy valami hiba történt. Hiba történt.
3: Őszintén annyira nem voltam szomorú, tehát hogy így hát, legalább nem értek
2: tartott,
3: el az
2: ember. Nem tartott ez sokáig, csak az emberek olyan, hogy összeomlanak, mert hát azért hiányzik itt az emberek, mindenki rápörög erre, hogy hol van az interneten, hát, hol van a Facebookom, a Messenger, van egy ilyen szerkesztő csoportunk, itt a Facebookon, Messengerben, ahol folyamatosan pörögnek az információk, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, erre kell odafigyelni, arra kell, és akkor elment a Messenger, akkor is már visszajött, akkor valaki beírta egy órára rá, hogy de jó volt ez a kis szünet, vagy tudod, hál' Istennek, végre egy kicsit csend volt.
3: Hát igen.
2: Igen, tudod, ezek így pörögnek. No, de beszélgetünk az alvásról.
3: Igen.
2: És arról, hogy hogyan próbáltak régen az emberek aludni, ha nem ment, milyen kis házi praktikákat vetettek be ahhoz, hogy az álmatlanságot legyőzzék, ugye insomnia,
3: hát,
2: insomnia femininum. Tehát ezeket valahogy most megpróbáljuk itt sorra venni. Hát mindenféle érdekesség, mindenféle kis babona társul ehhez.
3: Igen, és ugye amit az előbb már beharangoztam, vagy korábban, hogy volt egy nagyon ismert módszer, mégpedig az, hogy lefekvés előtt hideg almát tettek a fejükre. Mert akkor úgy gondolták, hogy majd az alma természetes módon fogja segíteni nekik az elalvást. És hát ugye ez egy kicsit nagyon hülyeségnek tűnik, meg olyan abszurdnak. De azt mondják a nagyon okos szakértők, akik nem brit kutatók ebben az esetben, hogy van benne igazság.
2: Az indiaiak, ami ugyanaz.
3: Igen, mert ugye a hűvösebb környezet nyilván jobb az alvásnak, meg mindenki azt mondja, hogy a 18-9-20 fokba kellene aludni, nyilván nem a 30 fokba,
2: persze.
3: Mert akkor sokkal jobbat alszunk elméletben, és ugye ez a jó környezet, ez támogatja a kis alvásunkat, mert hogy szépen lenyugszunk mi is, meg lehűl a kis testünk, és akkor valószínűleg úgy voltak vele, hogy majd az alma is lehűti a testet, vagy én nem tudom, hogy mi lehetett itt a kitalálók fejében, de ki lehet próbálni, hát ha segít manapság is, ha valaki nem bír aludni, akkor tegyen egy almát a fejére.
2: Hát jó, de legurul, nem? Hát most hogy hát teszik almát azért, a fejem?
3: Hát úgy szépen állsz, és akkor...
2: Ja, állsz, és akkor úgy.
3: Hát igen.
2: És alvás közben a fejedben van egy alma?
3: Nem, előtte kell.
2: Ja, előtte kell.
3: Alvás előtt a fejedre rakod,
2: hát annak sok értelme van.
3: Mennyit vársz, azt nem derül ki.
2: Annak sok értelme van.
3: Várjatok egy óra hosszát, és akkor aztán lehet menni aludni, vagy így, nem tudom. Na mindegy, ki lehet próbálni, hogy...
2: Attila írja, Zoli, nem tudom, hallottad, hogy Amerikában bajnok lett a Nix. Szóval, és ezt kipróbáltad?
3: Az almát? Hát nem.
2: Próbált ki. Nem. De neked nincs is gondod az alvással, nem? Te leteszed a fejed és alszok.
3: Ilyenkor, amikor jövök a reggelibe, akkor nincs bajom, mert este 8-kor alszok. De...
2: Este 8-kor alszol?
3: Én kész.
2: Szentséges hiszi. És nem nézed este a dallaszt, vagy éppen mi megy, nem,
3: hát,
2: semmi? Nem?
3: Sajnos nem.
2: Nem nézem. Nem.
3: Rossz is a lelkemnek, de nem nézem. Úgyhogy ez ilyeneket olyankor kihagyom.
2: Aha.
3: De amúgy fönt szoktam kukorékolni, ugye éjfélig.
2: Egyébként
3: 11,
2: igen.
3: 11 évfélig fönt vagyok, uh-huh. Ez nyilván változó.
2: Ez
3: de...
2: attól függ, hogy másnap mit csinálsz, persze.
3: Igen.
2: Ha reggelire jössz, akkor másnap 8-kor alszol.
3: Ja nem, hanem ilyenkor, amikor reggel is vagyok, igen. Utána alszom el este 8-kor.
2: Ja, utána alszol el este 8-kor, és délután nem alszol?
3: Nem.
2: Nincs
3: nem,
2: ilyen délutáni, ilyen siesta.
3: Pont amiatt nincs, mert akkor én este nem alszom, éjszaka nem alszom.
2: Én is ilyen vagyok egyébként. Ilyen voltam sokáig, aztán most meg már tudok aludni bármikor.
3: De szerencsés ember.
2: Hát valahogy így alakult az élet, nem tudom, de régen én
3: szülőnek
2: is ilyen voltam.
3: Lenni?
2: Lehet. Néhány évvel ezelőtt én is ilyen voltam, hogyha délután mondjuk aludtam egy órát, akkor engem az itt tacsra vágott. Na egyébként most is úgy van, hogyha én délután mondjuk nagyon bealudnék, és most figyelek oda, hogy nem megy most a délutáni alvás. Tehát nem, egyszerűen nem megy. Próbálkoztam bele itt az elmúlt hónapokban, és egyszerűen így nem, nagyon nehezen. Tehát, hogy úgy megy ilyen 30 percekre, 20 percekre, és az egészből lesz egy ilyen power nap, vagy nem tudom. Volt most egyébként múltkor egy olyan, hogy itt nagyon mély alvásba kerültem itt délután, és így felébredtem, de amikor így volt rá lehetőségem, hogy ott úgy valamennyire lehúgyam a szemem, és akkor este az tényleg úgy tacsra vág, tehát én is akkor később tudok csak elaludni, jóval később.
3: Igen.
2: Kávé viszont nincs rám hatással, tehát hogyha mondjuk este egy 9-kor meginnék egy kávét, abszolút semmi hatása nem lenne rám.
3: Hú, de ezt jó neked.
2: Teljesen ki... Tehát egy év a kávé folyik az ereimben, érted? Tehát, hogy egyszer nem, nincs rám hatással.
3: Hát...
2: És ha valami extra mennyiségű, nem tudom, tele durrantanám, érted, a legerősebb eszpresszót innám meg, érted, a maestro, de 15-ös erősségűt, akkor lehet, de szerintem még akkor se.
3: Hát én... rosszabbik kategória vagyok.
2: Miért?
3: Mert én, ha megiszom a kávét, sőt, én általában csak reggel iszom ilyenkor a jó, erős török kávét, most is hát nem tudom ez mennyi, de jó sok.
2: Aha.
3: Hát ez egy 3 decis bögre, meg még szerintem van egy 6 decit szinte most le fogok húzni, ha nem 6-ot, de 5-öt biztosan. És aztán egész nap nem iszok kávét, mert egyszer ezt meséltem már a hallgatóknak, hogy jártam úgy, hogy megittam este régebben, mert régen még ittam a lötyinesz kávékat, ahogy én szoktam őket hívni.
2: Azt én is szerettem.
3: És este 8-kor megittam a keresztanyámiknál. Én egész éjszaka, szó szerint egész éjszaka egy percet nem aludtam. És én akkor megfogadtam, hogy itt a Nescafénak vége. Ennek a korszaknak végső búcsút vettem tőle.
2: Aha, aha.
3: Azóta csak török kávét iszok, és csak reggel.
2: Igen, és napközben nem is iszol egyáltalán? Mm-hmm. Abszolút nem iszok kávét napközben?
3: Nem. Na
2: jó,
3: nem.
2: Hát végül is.
3: És
2: ez
3: így
2: jó.
3: Így szoktam meg, és nem is
2: rossz
3: hiányzik.
2: Dolog ez, nem rossz dolog ez. Én az íze miatt szeretem meg, az élmény miatt, úgyhogy de hát én vettem tavaly egy kávégépet, és igazából így imádom. Tehát, hogy nagyon nehéz volt kitapasztalni, mert egy végtelenül kényes jószág. De hát most már ott tartok, hogy így kávézóban nem rendelek kávét, mert én otthon jobbat főzök. Kicsit ilyen snobizm.
3: Akkor kávézóban én sem rendelek most már kávét, majd megyek hozzátok kávéra.
2: Na hát például, látod. Írják a hallgatók, azt ez az almás cucc olyan, ugye ez, hogy a fejedre teszed az almát, mint Milán Tarot azt mondja, hogy mossunk fogad pástétommal, aztán főzzük ki a fogkefét, és rakjuk a párnánkkal.
3: Jézusom!
2: Igen, körülbelül ugyanez a hatás. Csak ott itt a Milán Tarotnál, mire te ezt végigjátszod, addigra már egy elálmosodsz, már annyi szenvedéssel jár. Ugye aztán most főzzük ki a fogkefét, mert rakjuk a párnánkkal. Igen, igen.
3: Ez de van jó. Itt jobb is. Én erről az állatról, vagy a zsírjáról soha nem hallottam.
2: Na.
3: Pele zsír, amit
2: pele?
3: A lábakra... Igen, pele, ő egy ilyen...
2: Igen, egy ilyen szőrös kis
3: rágcsáló. Hát ő egy ilyen kis rágcsáló, igen. Nem feltétlenül nagyon aranyos, hát függ, melyik fotót nézem, maradjunk annyiba.
2: Aha.
3: És akkor ezt a pele zsírt kellett
2: ugye nem a focistáról beszélgetünk.
3: Nem a peléről. Nem az ő zsírját kell a lábra kenni. De elméletileg, hogyha oda kenjük, akkor álmatlanság leküzdésében tud segíteni, mert hogy ezek a pelék, ezek nagyon jó alvók.
2: Aha.
3: És,
2: ja, és azért, ez a kapcsolat, hogy mert a pele jó alvó,
3: igen,
2: akkor te is.
3: Akkor én is a zsírjától jó leszek, mert hogy azt írja egyébként ez a cikk, hogy egyes fajok akár hónapokra, vagy még hosszabb időre is téli álomba merülhetnek. Szóval azért vigyázni kell, hogy itt hónapokra téli álomba merüljünk, mint a pelék.
2: Igen, soha nem fog felébredni.
3: Igen, igen. Úgyhogy na, hát van ilyen is. De hát nyilván volt olyan alvás, hát nem mondanám segítőnek, de hát régen úgy látszik bejött az embereknek, ami súlyosan mérgezőek lehetnek. Uh-huh. Például a nadragúja, vagy a belindek.
2: Ez igen, ezeket ők megitták régen.
3: Ugye ezek morfiumokat hitték, tartalmaznak, ilyen nyugtató szirupok, hát ezt azért nem ajánlom nyilván senkinek, inkább igen. Almát hát próbáljátok ki a fejre tenni.
2: Ettől azért rendesen elaludtak, olyannyira, hogy fel sem ébredtek soha többé.
3: Igen, az nem egy két hónapos alvásra sikeredett.
2: Hát ja.
3: És akkor itt van az, ami az almához hasonlóan elég sok embernek van otthon, a hagyma. Mert hogy ez is egy nagyon-nagyon kedvenc alapanyag volt az alvás segítésében is. És hát ezt is ki lehet akár otthon próbálni, mert hogy egy tál szeletelt hagymát kellett az ágy mellé helyezni lefekvés előtt, és elméletileg ez olyan anyagokat tartalmaz, ami hozzásegít az alvásnak a segítéséhez,
2: igen,
3: mert
2: igen,
3: nagyon
2: igen.
3: Tisztítja a levegőt, meg a betegségeket távol tartja, stb.
2: Persze, és hogyha belegondolsz, hogy... tehát van itt az itt sok minden, írja például Andor, hogy az a medvezsír is jó, Attila írja, mákhaj, tea, tehát azért vannak lehetőségek. Itt van még egy ilyen, ez a laktárium, vagy laktuárium, laktukárium, amit még az egyiptomiak használtak, ugye ez egy ilyen salátafélékből kisajtolt lé, és úgy hívták, hogy saláta ópium, mert hogy volt valami nyugtató hatása. Hát most ez is végül is, de később aztán a brit viktoriánus korban is újra elővették, akkor saláta levest is ajánlottak, akkor az is létezett.
3: Uh-huh.
2: tudod már, tehát ez most működött, nem működött, az biztos, hogy elég egészségesnek tűnik ez a cucc, mondjuk a többihez képest.
3: Jön a kedvencem.
2: Na?
3: Ezt ajánlom minden hallgatónak.
2: Na?
3: Tehén trágyát az ágy közelében.
2: Igen, igen, az jó lesz. Hát, itt a szaktól
3: azt is írják,
2: aludni.
3: Hogy nem az volt a cél, hogy aludjanak, vagy hogy elősegítse az alvást, hanem a rovaroknak a távoltartása.
2: Igen, minden rovar ott volt.
3: Úgyhogy ez nem biztos, hogy elősegíti az alvást, de próbáljátok ki.
2: Tehát, hogy ez jó, mondjuk a 18. század igen, már nem, de hát, hogyha akkor kezdtek ilyennek kísérletezni, akkor ahhoz gratulálunk.
3: Igen. De volt olyan is, hogy az emberek ecetben már ott kenyérdarabokat kötöztek a lábukra, úgyhogy nem volt túl népszerű.
2: Hát nem.
3: Nem is nagyon meglepő nyilván.
2: Úgy, egyik sem volt túl népszerű ezek
3: úgy,
2: közül.
3: Úgyhogy...
2: A baromságok közül, de hát
3: nem tudom, hogy kinek melyik lett a kedvence.
2: Próbáljátok ki.
3: Igen, utána jöhetnek a tapasztalatok és a mesék majd róla.
2: Szatyi írja nekünk, hogy a vasárnapi ebéd, pedig a vasárnapi ebéd utáni alvástól nincs jobb a világon. Az biztos. Írja valaki azt, hogy a szoba közepére rondítasz, biztos nem megy az orrodba, légy. Ezt nem muszáj beolvasni, késő. De. Nem szó szerint olvastam, mert maradjunk ennyi, mert szűrtem.
3: Hát,
2: hírek jönnek, majd mindjárt 7 órakor tartsatok velünk addig is.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában tegnap körülbelül 12 méter mélyen, azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton a késő délutáni órákban a két zentagunarasi 40 év körüli férfi a vízbe esett a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zentai halászcsárda közelében a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban.
9: Több hullámban érték el zivatargócok vajdaság északi részét, Baja környékéről egy szupercella is érkezett a tartomány északi részére tegnap. Több helyről jégesőről érkeztek jelentések, Szabadka szűk központjában heves esőzés és villámlás volt tapasztalható a késő délutáni órákban, ugyanakkor a peremvárosi területeken, például Tavankúton és Misityevon Borsó, illetve Diónagyságú jég esett. Csantavér és Szabadka között egy fát döntött ki a szél, ami az úttestre borult. Több helyről érkezett információ tűzről. Topolyán egy tanyánál mintegy 500 négyzetméternyi learatatlan árpa és zab gyulladt ki. A tüzet az erős szél miatt egymáshoz érő magas feszültségű vezetékek szikrázása okozta. Gunarason villámcsapás következtében mintegy 800 négyzetméternyi learatatlan búza kapott lángra.
10: A holland válogatott hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság F csoportjának tegnapi nyitó mérkőzésén Dallasban. A második fordulóban az európai együttes Svédországgal, míg az ázsiai Tunéziával találkozik. Ugyanebben a csoportban már a 7. percben vezetést szerzett Tunézia ellen a svéd válogatott, amely végül 5-1-re győzött. Sokáig úgy tűnt, hogy elefántcsontpart és Ecuador játsza a labdarúgó világbajnokság első, talán legszórakoztatóbb gól nélküli döntetlenjét, de a hajrában az afrikai csapat magá javára fordította az E csoport első fordulójában játszott meccset, amelyet Amad Diallo 90. percben szerzett góljával nyert meg. A négyszeres győztes német válogatott pedig 7-1-re verte az újonc Curacaót tegnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén.
11: Időjárás.
9: Hűvös volt a hajnal Vajdaságban, és a délelőtt folyamán sem melegszik fel a levegő. 16-7 fokos csúcsokkal kell számolni, illetve csapadékkal.
4: Reklám.
0: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Hegyezd a füled,
13: mert nincs itt semmi látnivaló.
12: Hanno Rádió.
14: A te hangod.
12: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugárút 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?

0: A lustaságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: 7 óra elmúlt, pontosan 18 perccel és 19 másodperccel.
3: Edina, meséld el, hogy milyen változások lesznek a Temun és a Sejnen.
2: De most egy ilyen szomorú valamilyen, nem is tudom, mit kellett volna így be, ilyen megemlékezés, vagy nem is tudom.
3: Hát, igen. Valami ilyesmit.
2: Nekem ez egy szomorú hír volt, tényleg. Most nem mondom, hogy magamat nagyon-nagyon költekezősnek, de tény is való, hogy voltak, vannak jó dolgok.
3: Elolvastad, azt mondtad, hogy fuck, és így belerúgtál a szekrény oldalába.
2: Hát, nem? Leadtam ilyen 50 rendelést. Ne.
3: Ja, gyorsan. Mert megdrágul
2: igen,
3: minden.
2: Igen, sajnos igen, úgyhogy aki akar, az még gyorsan rendeljen. Nyilván utána is lehet, csak egy kicsit több lesz. Az a lényeg, hogy 3 eurós vám lesz az EU-n kívüli, hogyha webáruházból ugye rendelünk csomagokat. Van, aki azt írja, ez nem tudom mennyire valós, hogy a 150 euró alatti értékű csomagokra lesz ez érvényes.
3: A felette mi lesz?
2: Nem tudom. Ezt kevesen említik egyébként, úgyhogy ez azért nem tudom, hogy mennyire hivatalos információ. Az a lényege az egésznek, hogy mire is szól ez a 3 euró. Termék kategóriákról van szó.
3: Ez a kulcs.
2: Igen, tehát a termék kategória.
3: Mondták nekem sokan erre a hírre, itt a napokban, hogy 3, és ezt magam sem tudtam, hogy hát jó, most mi 3 euró a vám. Igen. És hogy az jó, oké, nem kevés pénz, vagy na érted, tehát hogy azért ez milyen
2: gáz. Sok kicsi sokra megy, na.
3: Csak hogy ezt a 3 eurót te néhány vásárlás esetében sokszor fizeted.
2: Igen, tehát nem konkrét csomag, tehát nem az, hogy egy csomagot rendesz, akkor 3 euró, nem, tehát nem csomag.
3: Nem csomag, hanem termék kategória. Tehát veszel 3 fajta terméket, igen. Ugye? Jól mondom?
2: Igen, például gyalánt, hogy akkor értsék a hallgatók is esetleg, és akkor most mindenki számára egyértelmű legyen. Ha rendeltek egy nadrágot, rendeltek egy, nem tudom, fejhallgatót, meg rendeltek egy telefontokot egy csomagba, akkor ez 3 különböző termék, ami úgymond ilyen vámtarifa számmal van ellátva, pontosan. Tehát akkor 9 eurót fogtok fizetni,
3: persze.
2: Mert 3 termék, 3 teljesen más kategóriába tartozik, az 9 euró. De ha rendeltek 3 darab, pólót, vagy 4 darab, vagy 5 darab pólót, az csak 3 euróba fog kerülni, annyi lesz a tarifája neki, mert ugye az egy kategóriába tartozik.
3: Írja valaki, hogy feleségem kicsi karja, minden pénzem kicsi karja.
2: Ez igaz.
3: Na kb. Igen. Szóval, aki egyébként eddig nagy vásárlásokban volt itt Temuról, Sejnről, több ilyen ismerésem van. Én egyébként majd aztán beszélek erről, nem ez az érdekes, hogy nekem mi ezzel az élményem, hanem az, hogy nyilván itt sokan rendelnek, Szerbiából is sokan rendelnek.
2: Igen.
3: Magyarországon is, hogy jó, ha tisztában vagytok azzal, hogy itt az új szabály július 1-től életbe lép. Itt tök jogos kérdése volt az Edinának az előbb, itt még a műsoron kívül beszélgettünk arról, hogy most, hogyha például valamit rendelt, és az július 1-e után érkezik meg, hogy arra számolják-e majd a vámot. Hát egyébként most, hogy így belegondolok, szerintem igen.
2: Nem tudom. Ugye tegnap rendeltem, és azt írja, hogy júni 23 és júli 2 között szállítják ki.
3: Aha, aha.
2: Ugye ez nyilván ki van fizetve, mit tudom én. Tehát, hogy kíváncsi leszek, hogy mikor érkezik. Ha megérkezik júniusban, akkor
3: kell
2: oké.
3: Valamilyen naknadat, vagy ilyen valami utólagos fizetési kötelezettség is?
2: Nem tudom.
3: Bejöhet a képbe?
2: Hogy nyilván ezek után, hogyha teszem azt júli 1 után rendelünk, hogy akkor rögtön levonja, gondolom, a fizetéskor, az online fizetéskor.
3: Az előző termékekből levonja. Hüty, vagy az előző termékeit. Nem, nyilván nem. Tehát, hogy itt valószínűleg ez majd kiderül. Ez a gyakorlatban kiderül. Erről viszonylag kevés az információ. De ők maguk sem tudják, hogy ezt hogy fogják csinálni. Azaz lehet, hogy tudják, csak nincs bejelentve.
2: Ami volt ugye egy nagy baki, megtörtént először, hát nyilván aki használja, az pontosan tudja, jönnek a nagy játékok, kipörgetett kedvezmények, ilyen kredit visszatérítés,
3: ezért utálom én ezt a termét, kegyetlenül utálom ezért.
2: Vannak jók, tehát jártam már jól.
3: Kerek. Hát jártam már jól, mert úgy akarta a rendszer, hogy jól járj, nem?
2: Igen, és akkor nyilván tudom pontosan, hogy mindig kipörgeted a 100% akciót.
3: Először mindig új pörgetés, mert ez az idegesít, hogy ezt is végig kell bánni, hogy tudod, hogy először majd újra fogsz pörgetni, és utána majd kijön a 100%, és akkor örülj majd a farkának, vagy hidd el azt, hogy most te tényleg pörgetni 100%.
2: Én egyszer hülye voltam, megmondom az őszintét.
3: Na.
2: mikor először pörgetgettem meg minden, akkor én mentem, még egy ingyenes ízét elmék a csomagba. Hát igen, és akkor végén meg kijött az, hogy hívd meg, nem tudom hány ismerősöret, és ha ők a te ízéd alapján, linked alapján regisztrálnak, akkor kapod meg.
3: Hát és még akkor sem.
2: Nem küldözgettem, ezek
3: borzasztó, engem ezek végtelenül idegesítenek. Tehát akkor inkább kifizettem a rendes, bemegyek a boltba, és megveszem, mint ezeket az átveréseket hallgassam. Ettől függetlenül rendeltem már onnan, és rendeltem jó dolgokat, és meg voltam bele elégedve, gyorsan megjött, tehát alapvetően a rendszer maga működik, csak ez a körítés az, ami számomra, hát nem tudom, agyrobbantó. Tehát, hogy én ettől tényleg kész vagyok. Tehát ezektől, hogy na most akkor itt van 36 ezer dinárnyi kredit. És akkor úgy rámész, hogy akkor most 36 ezer, mi az, hogy kiderül, hogy ez igazából nem így működik, majd akkor lesz annyi, hogyha te rendelsz, nem tudom, 8 ezer dinárt, és akkor tudod, tehát, hogy azonnal látod, hogy mekkora átverések ezek. És jó, tehát, hogy maga kiderül, hogy ez igazából nem így működik, majd akkor lesz annyi, hogyha te rendelsz, nem tudom, 8 ezer dinárt, és akkor tudod, tehát, hogy azonnal látod, hogy mekkora átverések ezek. És jó, tehát, hogy maga a folyamata annak, hogy behúzzanak a vásárlásba, és kezd el pörgni.

0: Milyen?
1: Ne, hát semmi a csomagban. Ja. De nem jön semmi, hát nem fog kapni semmit soha.
0: Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóknak milyen bakijuk történt, vagy milyen élményeik vannak, úgyhogy nyugodtan írjátok meg nekünk a 0636-21-605-re, Viberen, SMS-ben, vagy a reggeli Facebook oldalán. Mi a sztoritok? Nekem volt egy kellemetlen, hát úristen. Ugye nagyon nézem ezeket a, ugye amikor utazunk, akkor ugye megvan, hogy a repülőre hányszor, hány centis, hány kilós hátitáskát lehet fölvinni, és én már nagyon régóta szemezek egyel. És akkor most nagyon néztem a Temut is, meg a Shein, Shine-t, nem tudom ki, hogy IT. És akkor hát ugye tekertem most jelen esetben a Temut, és hát beraktam, hozzáteszem, ugye van az applikációm, a bankom applikációja, be lehet állítani, hogy mennyit szeretnél napi szinten internetes költésre, mennyit enged meg az applikáció, te állítod be, meg be lehet állítani, hogy a boltokban mennyit költhetsz naponta, és az automatában mennyit enged maximum limitet fölvenni.
1: Ez egészséges dolog.
0: Igen, na hát ugye nekem be van állítva, egy mondhatni állandó, és hát ugye pörgettem a Temut, mit tudom én, kijött a táska, jó, meg is néztem, mondom, belerakom a kosárba. És kijött egy ilyen nem tudom milyen kedvezmény, hogy nem tudom milyen kreditet kapok rá, meg amit te is mondtál, és én úgy nem is tudom, hogy nem emlékszem pontosan, hogy rámentem, vagy nem tudom, és egyszer kijött, hogy fizetés. És ilyen 3000...
1: Már fizettél.
0: Igen. És 3900 dinár volt a táska, mondom, úristen, és így kijött a íz, hogy levonta a számlámról a pénzt. Ne csász meg, mondom.
1: Aha.
0: Fú, mindjárt megyek az applikációba, hát tényleg levonta a pénzt. Már jön. Nekem ez a táska, mondom, nem kell. Ennyi pénzért, mondom, nem kell. Mikor a kosaramba alapból benne volt ugyanaz a táska 1700 dinárért. Hű, hát mondom, most mit csináljak? Gyorsan
1: melyik
0: mentem.
1: Melyik volt ez? Shein?
0: Temu.
1: Persze,
0: mentem fel gyorsan az applikációban, mindjárt rámentem a rendelésre, mondom, a lemondásra, gyorsan beizéltem, amit meséltem a műsor elején, hogy gépeltem be szépen magyarul, hogy én ezt nem akartam megrendelni, térítsék vissza a pénzt, be kellett állítani azt az opciót, mert ő kidobta, hogy miért akarom én lemondani a rendelést.
1: Amikor
0: nem
1: ilyen
0: tudom.
1: Szép az a táska.
0: Igen. Kell és akkor nyilván meg kellett indokolni, hogy miért akarom lemondani, és pár perc alatt a Temu vissza is írt, meg e-mailt is kaptam, hogy ők nem küldik ki a csomagot, lemondtam a csomagot, tötte, erősítsem meg, legerősítettem, és akkor írták, hogy jó, akkor ez úgy kész, rendben van, nem küldik, és hogy pár napon belül...
1: De 1700 ért sem kell?
0: Nem mondták, itt már nem. És akkor mondták, vagy írták, hogy pár napon belül a bankomtól függően visszakapom a pénzt. Uh-huh. Azt hiszem, hogy két napja történt ez, vagy egy napja, most nem akarok hazudni. Még nem. Még nem, de itt beszéltük az egyik kollégával, hogy pár napnak el kell teljen, tényleg még majd a bank visszautalja, de hogy ilyet már ő is, meg mások is csináltak, és hogy vissza fogják utalni a pénzt. Hát meglátjuk.
1: Bízunk benne.
0: Meglátjuk, úgyhogy meg volt az első ilyen. Ja, és azután rögtön mentem az applikációba, a bank applikációba, kikapcsoltam az internetes fizetést, úgyhogy azóta is pörgetem a Temut meg a Shein, de hogy így legalább nyugodt vagyok, hogy ki van kapcsolva.
1: Azért
0: nézd
1: meg néha
0: a számlálat
1: is, nehogy már ilyen 10 000 dinár értékben vásárolj dolgokat.
0: Nem, mondom, ki van kapcsolva a netes fizetés, úgyhogy rendben vagyunk.
1: Leégett egyébként, írja egy hallgató, hogy ez jó poén, ezt már hallottam én is régebben, aztán leégett a Temu egy 10 000 négyzetméteres raktára, kár 54 dollár lett.
0: Oh.
1: Igen, ez jó poén, régi poén. Igen, hát ja, de nehéz ez, ugye, mert akik például rendszeresen rendelnek, azok pontosan tudják, hogy eligazodnak abban a világban. Meg nálunk ez azért, legyünk őszinték, azért egy elég jó kis vállalkozás és jó kis biznisz, mert sokan például, amiket onnan rendelnek, azok a drágábban árulják ilyen Facebook csoportokban, meg ez azért nagyon megy, tehát különösen az ilyen ruhák, táskák egyebek esetében, és vagy dupla áron, vagy, tehát ez egy elég jó kis biznisz itt nálunk, Szerbiában, de Magyarországon is, és hát nem beszélve arról, hogy tényleg olcsóságokat tudsz megvenni. Na most, hogyha például én veszek, kitalálom, hogy én nekem tetszik egy szerkesztőségükben vannak lenn most ilyen poszterek, azokat én onnan rendeltem, mind a Temuról, és egyébként elég jó volt. Volt olyan egyébként, ami annyira rossz volt, hogy egybe dobtam a kukába. Tehát, hogy tényleg annyira csúcs, tehát ilyen rossz nyomtatás volt, tehát ilyen félre volt nyomtatva az egész. Na most akkor ezzel mit csinálsz? Tehát visszaküldött, az egész került mondjuk 4 euróba. Most akkor mit tudom én, érted, mit csinálok vele, de egyébként a többi az meg úgy jó volt, tehát az többi az teljesen jó áron lehetett megrendelni, meg jól nézett ki. Úgyhogy hát rá lehet futni itt aknákra ezekben, de hát azt tudjátok, hogy most már drágább lesz, hát azért, igen. Azért ennek tudatában te múzzatok, meg sejnezzetek.
0: Én mindig megnézem a véleményeket, és mindig megnézem, főleg
1: de
0: nálam a fotók.
1: De szerintem azok igazi vélemények, nem kamuk azok a vélemények, hogy oda van generálva.
0: Nem, a fotók, nekem a fotók azok,

0: kommenteket nem olvasom el. Ha van fotó, én csak az alapján abszolút, tehát én tőlem lehet 5000 komment, én azokat nem olvasom el. Én nekem csak a fotó az, nekem látnom kell több fotót, tehát egy fotó nekem nem elég.
1: Igen,
0: nekem több fotón látnom kell az embereken, hogy hogy áll, és hogy milyen a minősége a ruháknak. Úgyhogy én azokat nem veszem meg, amiket nem láttam.
1: De azok is valós fotók, vagy gondolom?
0: Valós fotók, mert egyébként én is van, hogy nem magamról, de hogy föltöltöm, ha megérkezik a izé, és értékelem, és leírom a dolgokat. És ugyanúgy oké, kapok rá pontot, mert hogy hú, értékeltem, de hogy egyébként valós, tehát hogy jók a visszajelzések.
1: Ja jó, akkor jó.
0: Úgyhogy úgy, én még lekopogjam, nem csalódtam, de mondom, én tényleg nagyon alapos kategóriába tartozok.
1: Jó, hát érthető, persze, jó, ez jó dolog egyébként, jó kis szokás ez, hát most, hogyha tudod mennyire... Nem tudom, mi szkeptikus vagyok az egésszel, mindig is az voltam, főleg amikor elolvasok tényleg ilyen kommenteket ott, hogy akkor mindenki ilyen tökéletesen leír, hogy ez milyen fantasztikus termék. Hát, na mindegy, szóval hozzáállás kérdése. Nagyon, nagyon drága termékeket nyilván nem innen fogsz rendelni, valahogy mindig úgy gondolkodtam, hogy most tudod, egy ilyen fényképezőgépet, vagy egy
0: telefont, vagy nem tudom.
1: Vagy mit tudom, voltak ilyen akcióik, hogy akkor nem tudom, milyen Nintendókat lehetett onnan rendelni. Hát én onnan nem mernék ilyeneket rendelni. Lehet, hogy egyébként megérkezik, még nem lenne vele semmi gond, de a fene tudja.
0: Hát igen, meg van olyan ismerősöm, aki tabletet rendelt, tehát hogy azért nem mennék el eddig.
1: Hát eddig nem, eddig én sem. Igen.
0: Igen.
1: Van ilyen írja, Zoli, azt mondja, hogy én mindig aktív a bankkártya memorizálása a Temun. Hát nem szeretném, hogy memorizáld a kártyámat.
0: Igen, erre én sem mentem rá.
1: Ő elmentheti, viszont vannak itt olyan intézkedések is, amiket a bankban te be tudsz állítani, amit a bank applikációban. Most egyébként szigorodott itt az én, például az én bankomban. Itt most már az applikációba bele kell mennem, hogy én ott engedélyezzem a tranzakciót. Tehát külön kiírja, hogy akkor most menj bele az abba, és ott approvald.
0: És ez egy jó.
1: És ezek jó dolgok, mert eddig SMS volt, tehát eddig jött egy SMS kód, és akkor az úgy kellett elismertetni. Tényleg. Szóval végülis ez elég jó. Ez mondjuk egyfajta védelmet jelent arra, hát hogy ne vásárolj össze mindenfélét. Igen, így van a kópi Xiaomi Bratte, igen, tudod, ez... Igen, ez a szokás.
0: De kezdve tényleg lehetne ilyet, mint az előtt is vagy mondtad, hogy így nem ajánlották fel 1700 a táskát, kezdve lehetne így nyomogatni rá izéket, ilyen liciteket, hogy na, persze. Akkor ennyi elviszem.
1: Ennyire elviszem. Ennyi,
0: na, állj, de legyen. Viszem.
1: A Xiaomi telefonokban utalom. Automatikusan rajta van a Temu, le se lehet törölni? Nincs ilyen? Most szemét vagyok, nem tudom.
0: Mondjuk, lehet, hogy kapnak valami kedvezményt.
1: Lehet. Na, igen. Koriszi Xiaomi, posztokókuszta. 7 óra 32 perc, hogy mindjárt jövünk majd egy újabb témával, tartsatok velünk addig is, és írjátok meg nekünk a Temu élményeiteket nyilván.
2: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten!
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli. Pannon reggeli.
1: No, hát itt is vagyunk egy kis Szent Martin után. 7 óra 42 perc van. Törölköző strandolók fellélegezhetnek Görögországban, mint olyan. Mert hogy újdonság van az országban, illetve újdonságokat vezetnek be a hatóságok, jelentős változásokat. Azok az állampolgárok, most foglaljuk össze, akik az elkövetkező napokban indulnak például a Halkidiki félszigetre, az Olimposzi Rivierára, vagy a Jón-szigetekre, ezek új helyzettel találkoznak majd a tengerparton, mert a görög hatóságok erre a szezonra új szabályokat vezettek be. A legnagyobb változás a szabad törölköző szabály. A strandok területének legalább 70%-át teljesen szabadon kell hagyni, a védett övezetekhez tartozó strandok esetében ez az arány 85%-ra is emelkedhet. Tehát itt az van, hogy a strandbárok gyakorlatilag nem lephetik el ezeket a helyeket. Szabad pályát kell biztosítani a turistáknak, akik ott pihenni akarnak.
2: Szerintem ez sokaknak egy jó hír, mert tényleg vannak olyan őrült árak, főleg a főszezonban, bár majd most ki fog derülni a saját tapasztalatból is, ameddig, tehát nagyon durván elmennek ezek a bárok árakba, tehát hogy nem tudom, ilyen 40 euró, meg ilyen 50 euró, és akkor a kedvencem az, hogy az első sor...
1: De mi az 50 euró?
2: Hát a bérlés, tehát a két ágy, napágy, meg az egy napágy. Nyilván van, aki fogyasztás ellenében kéri a pénzt, hogy lebírod fogyasztani, de hogy az még talán a jobbik kategória, mert nyilván vannak azok az emberek, akik mindent levisznek a partra, oké. Én például ilyen esetben szeretek azért nyilván ott elfogyasztani egy, nem tudom, egy koktélt, vagy valami hideg italt, mert jól esik.
1: Persze.
2: Nyilván úgy könnyebb, hogy akkor ott van, ha nincs a közelbe bolt, hogy akkor én még szaladjak a boltba, mert ha leviszem, akkor megmelegszik, stb. Tehát na, meg nyilván, hogyha az ember egyszer megengedheti magának, szerintem, hogyha ott van.
1: Igen, tehát figyelj, tehát mi általában az, amikor az elmúlt években, most egy jó pár éve, most a gyerekek megvannak, azóta nem mentünk nyaralni, most idén megyünk először, de viszont előtte mi olyan helyekre, itt a Halkidiki félszigeten voltunk, és általában mindig szeptember legelején mentünk. A strandbárban szó szerint ez történt. Tehát én bementem a strandbárba, vagy elmentünk a strandbárba, leültünk a napágyra, ittünk egy-egy limonádét, és ott voltunk egész nap.
2: Igen. Igen, tehát
1: és a limonádé nem 50 jó. euróba került, hanem mit tudom igen. én, 5-be.
2: Igen, igen.
1: Vagy 4 és félbe. És ott voltunk egész nap gyakorlatilag. Igen. És eszembe nem jutott, hogy én törölközőt terítsek le, hanem végig ott tudtam lenni, és ez mondjuk egy szeptember, lehet, hogy a főszezonban mentem volna, ez teljesen másképp működik, én ezt elhiszem, de ebben az esetben nem így működött. Tehát ebben az esetben
2: igen,
1: abszolút.
2: És mondom, azt kezdtem mondani még, hogy vannak ugye azok az esetek, amiket mindig nagyon jókat szoktam nevetni, hogy az első sorban nem tudom, 50, a másodikban 40, és így megy lefelé, és így nekem teljesen mindegy, lehetek a tizedik sorba is. Tehát, hogy így, uh-huh. így és akkor fizetek, nem tudom, 10 eurót, vagy most mondtam valami, hogy nyilván 10 sor nem szokott lenni, de főleg nem most, amikor majd még van ez az új szabályozás, de hogy, és nyilván akkor itt lehet jönni azzal, hogy a hátsó sornak, hogyha oda valaki lép, akkor nem látja annyira, hogy mint az első sorban, hogy akkor a vízbe, hogy valaki lope, mit tudom én, túrja a táskát, igen. Hát igen, persze, oké, ezt is lehet így. Nyilván nem viszem le a nagy értékeimet a partra. Oké, telefont azt leviszek, de hogy azon kívül meg
1: hát
2: egy kis
1: be kell
2: pénzt,
1: kapcsolni
2: de
1: a legdurvább védelmi rendszert, ami csak
2: igen,
1: van a tengerparton.
2: Igen, ez is ki van már tapasztalva. Nyilván
1: hát a legdurvább védelmi rendszer. Nem, hát nézd, van a legdurvább védelmi rendszer, amit a tengerparton be tudsz vetni, ez az, hogy berakod a cuccaidat a hátizsákba, és letakarod egy törölköző.
2: Ja, igen, igen, hát ez a kedvencem.
1: Hát most mit tudsz csinálni?
2: Ez a legjobb védelem.
1: Viszel egy páncél szekrényt, érted? Tehát most én eddig, hát Istennek, hogy lekopogjam, hogy megúsztam ezeket, de persze igen, hallottam olyat. Hogy, de igazából a lopásokat is láttam, hogy olyan helyeken hallottam, mi nálunk itt valami vitt, hogy valamilyen strandon, vagy valami fürdőhelyen. Tehát, hogy na, persze
2: igen,
1: itt is van.
2: Igen, úgyhogy vannak ilyenek, hogy akkor, szóval, ha letakarod, akkor azt ott nem bántsák,
1: akkor,
2: és nem
1: akkor
2: látják.
1: Azért lopás biztos. Persze, igen, az gyakorlatilag igen, láthatatlan. Tehát azért le van terítve egy sárga törölköző, az láthatatlan. Kész.
2: De a kedvencem volt ilyen a Murhalmi fürdőben is, hogy akkor ugye volt ez az a kis ágyacska, akkor ha rápogoltuk, takard már, légy szíves, és így nem mindegy. Hát aki akarja, azt tudja, hogy egy táska van, persze, az, nem mindegy.
1: Nem. Írja, és írja valaki, hogy vagy viszed a nagymamát. A nagymama az egy jó, az mindenképpen működhet. A
2: hát,
1: nagymama.
2: Végül is.
1: Nagymama szemmel tartja a dolgokat, és ő ott ül.
2: Vagy ha van egy olyan, aki
1: mondjuk
2: nem tud úszni.
1: A régi leopárd mintás egyrészesben ott ül. és igen, figyeli a táskákat.
2: Igen, igen, igen, igen, úgyhogy hát vannak nyilván megoldások, de egyébként elméletileg van egy alkalmazás, egy MyCoast nevű alkalmazást, amit most létrehoztak a görögök.
1: Hát majd letöltöm én is idén.
2: És akkor ezeken az említett helyeken, az Olimposzi rivérán, Jószigetek, Halkidiki félsziget, hogyha ide valahova mentek a nyáron, akkor elmetek, van ez az applikáció, letöltitek, és akkor lehet ellenőrizni, hogy egy strandbár rendelkezik engedéllyel a napágyak bérbeadására, és hogy nem foglal-e el a törvényben megengedetni a nagyobb területet. És hát nyilván azok, akik hát megszegik a szabályokat, drónok fognak elméletileg menni, a hatóságok majd a drónokat vetnek be.
1: Drones.
2: És akik megszegik, a vendéglátó helyekre gondolok, 2000 és 60 ezer euró közötti bírságra számíthatnak.
1: Gyerekeim úgy mondják, hogy drótok. Így mondják.
2: Majdnem ugyanak végül is.
1: Igen.
2: Jött még egy üzenet, hogy vagy pelenkába. Hát igen, egyébként ez megfordult a fejembe, hogy hát ez egy jó.
1: A MyCoast alkalmazása kapcsolatban nekem csak annyi lenne kérdésem, most például, hogyha én letöltöm ezt az alkalmazást, elmegyünk valami strandra, és én látom, hogy ott a Sunny Beach, vagy a Sunny Aloha bár, az így megszegi a szabályokat. Próbálom, akkor mit csinálok? Akkor felhívom a görög rendőröket? Vagy így szólok, hogy hopp, hogy oda megyek az üzletvezető, és megmondom, hogy nekem biztosítson helyet, vagy biztosítson ott, nem tudom, valamit. Hát, tudod, meg pofán röhögnének szerintem.
2: Hát, ez ki fog derülni.
1: Aztán lehet, hogyha tudsz valami bejelentést tenni, akkor majd így meg, hát nem tudom. Jó, Európai Unióról beszélünk, mások a szabályok, azért itt elvárható, vagy valószínűsíthető.
2: Egyébként szerintem ténylegesen a görögök ellenőrizni ezt, fogják szigorúan.
1: Persze.
2: Tehát, hogy róluk ezt nagyon el tudom képzelni durván.
1: Igen. Hát kivéve délután 2 és 4-5 között, mert akkor nem fogják ellenőrizni, akkor alszik az egész orsz.
2: Hát, kell a pihenés, ezek maradjunk annyiban.
1: Ezek a CSI-ik, ezeket imádom egyébként, tehát, hogy ez zseniális. Volt egy, hát fiatalok mentünk jó páran, egy ilyen nagyobb csoport, hát tudod, ne paráliára, vagy nem fenet, hogy ez 10 éve, és bementünk Katerinibe egy szerdai napon. Semmi nem dolgozott. És így bementünk délelőtt 10-kor valami busszal, és ott voltunk délután, találtunk valami éttermet, de az is csak valami úgy működött, hogy nem ülhettél le, csak kiadták az ablakon a kaját, vagy valami ilyesmi, és így, és mondták, hogy ez náluk valami pont aznap valami nemzeti ünnep volt. És akkor így mondtuk, hogy de jó, eltaláltuk a fene vigyel, hogy pont akkor megy. De hát ez van, és aztán valaki mondta, hogy de egyébként nem nemzeti ünnep, minden szerdán ez van, és akkor ezen röhögtünk, hogy a Szent Szerda.
2: Most letöltöttem időközben az applikációt.
1: Jó, igen. Most regisztrálnod kell görögül biztos.
2: Nem kell. Angolul működik, angolul írja. És most kidobta a térképet. Rámentem oda, ahova teszem azt, mi fogunk menni. És így kiírja, kimutatja, így kékkel jelzi.
1: Hogy oda mehetsz.
2: Igen, és így kimutatja, hogy hol vannak ezek a bárok, ahol nem... ahol lehet bérelni egyébként a napágyakat. Tehát kimutatja konkrétan. Hát itt
1: jaj,
2: most aztán görögül kezdi el itt írogatni nekem a dolgokat.
1: Hát persze, csak egy bizonyos szintig megy angolul, biztos utána.
2: Úgyhogy, és itt van egy ilyen QR kód beszkennelő, most, hogy ez mire vonatkozik, gondolom, hogy ott a bároknak van valamilyen izéje, és akkor azt kell beszkennelni.
1: Lehet.
2: Görög és angol egyébként az applikáció, be lehet állítani a nyelvet. De tényleg, hogyha rámentek, hát, letöltitek, akkor itt rögtön így kidobja.
1: Ennek is eszik, akkor szerbül és magyarul is megcsinálnák, mert fél igen. Magyarország meg szerb.
2: Igen. És egyébként az a durva, hogyha amúgy említettük ezt a három részt, írja itt szám szerint, hogyha egy nagyítva rámész, hogy igen. Hány darab napágy, vagy nem is tudom, mi van ott. Tehát, hogy így ez nagyon durván néz ki így.
1: Hát egyelőre komolynak néz ki ez az app, nem valami csehszlovák cucc.
2: Nem.
1: Hát jó, majd meglátjuk. Hát most te is mész Görögországba, én is majd aztán leteszteljük a MyCoast-ot.
2: Igen.
1: MyCoast app.
2: Majd itt jönnek a mindenki, minden bár engem utálni fog, vagy mindent is ingyen kínál, mert majd mondom, hogy jön a följelentés.
1: Ja, igen.
2: Elkezdem így számogatni. 1-2-3, így hoppá, itt 12 van, nem 10,
1: nem
2: ezzel vagy
1: nem
2: 11.
1: Tölteni. Nem ezzel fogod tölteni a pihenésedet, az biztos. Ha véletlenül belefutsz valami problémába, akkor szép ez a Kefalónia, ott mi is voltunk jó néhány évvel ezelőtt, az egy hát történelmi helyszín, nagyon szép sziget. Mi egy olyan részén voltunk, ahol főleg ilyen brit nyugdíjasok voltak, még az, ami szezonon kívül mentünk jócskán, és ott úgy egy dolgot hiányoltam Kefalóniára, hogy nem volt gyrosz. Nem tudtam enni gyroszt. De ezt ahova ti mentek, ott meg lehet, hogy lesz gyrosz. Mi valami olyan helyén voltunk ennek
2: itt
1: a szigetnek.
2: Itt elég sokan írják, mert belelép az ember nyilván ilyen csoportokban. Meg,
1: és írják, hogy minden oké. Hogy van. Jó, oké.
2: Hát a másik az, hogy biztos nem lesz olcsó sok minden, mert hogy konkrétan a főszezon lesz. most idén a választás az arra esett.
1: Hát jó,
2: úgyhogy, de azért jó, mert kipróbáljuk a júliust, augusztus, szeptembert, tehát ez már így mind ki van maxolva.
1: És akkor eldöntitek, így, hogy
2: igen, hogy akkor így tényleg lehet majd hasonlítgatni az árakat. Nyilván nem mindig ugyanoda megyünk, tehát ez is fontos, hogy, hogy nem annyira biztos, hogy jó hasonlítgatni, mert teljesen más egy turista, nagy turista központú, mint egy kevésbé.
3: Jaj, igen, igen.
2: Úgyhogy... Hát meglátjuk.
1: Meglátjátok, szép lesz biztos, a MyCoast applikációt azt használd, pörgesd, és akkor majd kiderül.
2: Jönnek az ellenőrzésgetések.
1: 7 óra 52 perc van.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
11: Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában tegnap körülbelül 12 méter mélyen, azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton a késő délutáni órákban a két zentagunarasi 40 év körüli férfi a vízbe esett a halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zentai halászcsárda közelében a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban.
12: Több hullámban érték el zivatargócok vajdaság északi részét, Baja környékéről egy szupercella is érkezett a tartomány északi részére tegnap. Több helyről jégesőről érkeztek jelentések, Szabadka szűk központjában heves esőzés és villámlás volt tapasztalható a késő délutáni órákban, ugyanakkor a peremvárosi területeken, például Tavankúton és Misityevon Borsó, illetve Diónagyságú jég esett. Csantavér és Szabadka között egy fát döntött ki a szél, ami az úttestre borult. Több helyről érkezett információ tűzről. Topolyán egy tanyánál mintegy 500 négyzetméternyi learatatlan árpa és zab gyulladt ki. A tüzet az erős szél miatt egymáshoz érő magas feszültségű vezetékek szikrázása okozta. Gunarason villámcsapás következtében mintegy 800 négyzetméternyi learatatlan búza kapott lángra.
11: A holland válogatott hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság F csoportjának tegnapi nyitó mérkőzésén Dallasban. A második fordulóban az európai együttes Svédországgal, míg az ázsiai Tunéziával találkozik. Ugyanebben a csoportban már a 7. percben vezetést szerzett Tunézia ellen a svéd válogatott, amely végül 5-1-re győzött. Sokáig úgy tűnt, hogy Elefántcsontpart és Ecuador játsza a labdarúgó világbajnokság első, talán legszórakoztatóbb gól nélküli döntetlenjét, de a hajrában az afrikai csapat magá javára fordította az E csoport első fordulójában játszott meccset, amelyet Amad Diallo 90. percben szerzett góljával nyert meg. A négyszeres győztes német válogatott pedig 7-1-re verte az újonc Curacaót tegnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén.
13: Időjárás.
12: Hűvös volt a hajnal Vajdaságban, és a délelőtt folyamán sem melegszik fel a levegő. 16-7 fokos csúcsokkal kell számolni, illetve csapadékkal.
0: Reklám.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
13: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
13: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
14: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
15: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: Ki az ágyból lustaságok? Ki az ágyból lustaságok? Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: 8 óra 16 perc van, és egy aranyos kis témával jöttünk. Biztos, hogy sokatoknak van otthon házi kedvenc, aminek nevet adtok. Akár kutya, macska, bármi más, hörcsök, tengeri malac. Szerintem a legtöbb ilyen kis kedvencnek biztos van neve.
2: Tiédet hogy hívták a nyuszidat?
1: Dundi.
2: Dundi.
1: Dundi.
2: Dundika volt egy olyan.
1: Igen, igen, Dundi, Dundika.
2: Művésznő, aki ezzel a névvel lett sikeres, és ma már Majka felesége.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy, és most amivel jöttünk, az a legviccesebb kutyanevek, mert hogy azért...
2: Igen, előre nem vettek, bocsánat.
1: Tényleg vannak jó nagyon, nevek.
2: Annyira viccesek lesznek, hogy be fogtok kapsizni.
1: Vannak, akik konyhai beceneveket, vannak, akik nem tudom, foglalkozásukhoz köthető neveket. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon lepődni.
2: Jó, jók lesznek.
1: Ezeket főként Magyarországon élő személyek adták a kis kutyáiknak, macskáiknak. Hát konyhai becenév, mákos guba, esetleg csülök, vagy kalácska, pufirizsa, keksz és ropi nevek is voltak.
2: Hát ezek klasszikusok.
1: Hát
2: ezek.
1: Igen, igen, voltak megtévesztő nevek, mint a Voldemort, a tacskó.
2: Vajon Voldemortot honnan szedték?
1: Hát igen.
2: Cic a keverék pásztor kutya, ami igen, ilyen macskás, igen. És akkor ott az a poén, hogy ugye elmondta. Nekem akkor is mindig a kedvencem az Adrian Mole. Ugye az angol regény sorozatot, a kutyát úgy hívta, hogy az Adrian Mole, a 13 és 3-4 éves Adrian Mole titkos naplója, ugye voltak ezek a regények, aztán ebből csináltak sorozatot, a kutyát úgy hívták, hogy kutya. Tehát, hogy a kutya. És mindenki rá volt pörögve, hogy miért nincs neve, és az a neve, hogy kutya.
1: Hát igen, kutya. Végül is egyedi, mert nem mindenki elnevezi máshogy, hát igen. De volt itt csipet, a kuvasz, medve, pedig egy tacskó. Hát igen, azért ez is a megtévesztő kategória nyilván, mert a tacskók tudjuk, hogy kicsik, és a medve még hát...
2: Nagy.
1: Igen. Nyilván a gazdinak a személyisége is azt írja ez a cikk, hogy sokat elmond a kis állatról, mert hogy volt Vektor kutyanév, őt egy matek tanár illette meg ezzel a csodanévvel, de Tipli volt egy asztaloshoz köthető kutya, Nino pedig egy betegszállító,
2: Nino.
1: De volt Kuplung, autószerelő is, akinek ugye kutyáját így hívták.
2: A kutyának nem tudom, még a Tiplit azt ugye az úgy cuki, a Nino az is még olyan. Én valahogy nekem mindig az volt az elképzelésem a kutya meg a macska nevekről, hogy mindig legyen benne valami olyan hang ezekben a nevekben, amire ő felütért, tehát azonnal odafigyel. Aha. Ez a cic azért jó meg a hopp, tehát amikor valami emberi nevet adsz egy macskának, vagy egy kutyának, akkor az úgy olyan... Ő lehet, hogy megtanulja azt is.
1: Ez is igaz, van benne valami.
2: De nincs benne olyan hang, ami mondjuk felkelti az érdeklődését.
1: Igen. Na hát aztán voltak olyan nevek, akik nem feltétlen hízelgőek voltak. Nyilván van a szutyok. A penész, a csufi, vagy a bamba.
2: Igen.
1: Csöves,
2: igen.
1: És itt van a bolhás csöves, is. Hát. Az én kutyámat is a régi
2: szerintem,
1: bolhásnak
2: hívták. Valaki
1: hívtál.
2: Így nevezi el a kutyáját, az többet árul el a gazdára, mint a kutyára.
1: De várj, ez én kutyám. Én azért adtam neki bolhás nevet,
2: aha,
1: mert annó...
2: Nem bolhás volt.
1: Nem, egyébként nem. Hanem mert néztem hogy hívják ott a Vadangyal volt ugye régen, meg ugye a Natalia Oreiro, a Thália szerepelt benne, és ott az egyik részben ott bolhásnak hívták a kutyáját, és én nagy rajongó voltam gyerekként, és azért lett az én kutyám is bolhás.
2: Aha.
1: Nem azért, mert bolhák voltak benne, hanem azért, hát, mert a sorozatból...
2: De a bolhás az egy ilyen klasszikus kutyanév, tehát hogy azt mondjuk, azt én azért már hallottam, meg már találkoztam bolhással, meg, tehát hogy azért voltak ilyen nevek.
1: Írja Andor, hogy hívják a kutyát? Gyere ide.
2: Hát igen. Másik hallgató. Van egy kutya a tanyán, úgy hívják, hogy Bingo. Na már most az én 3 éves fiam ezt úgy énekelt, hogy van egy kutya a tanyán, és úgy hívják, hogy disznó. Igen.
1: Ez a... Rosalinda közben írja Attila, és igen, az volt.
2: Rosalinda.
1: Igen. Van egy nagyon kreatív.
2: A Bingós dalban van egy sor, most eszembe jutott el, ez mert mi is hallgattuk, hát tudjuk fejből. Kutyám, Bingo, vagy csak meg kell találnom kutyám, amit én értettem mindig félre. Beszélj addig, mert ugye megtalálok.
1: Vannak, akik ugye nagyon kreatív dolgokat adnak egyébként. Például...
2: B-I-N-G, igen, és ez angolul énekeltük, vagy angolul hallgatták a gyerekeim, és akkor úgy ment, hogy B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, és én ezt nem értettem kezelején, mert olyan furán énekeltek, és mindig azon gondolkodtam, és mondtam is a Szilviának, hogy mondtam, ezt miért nem... Mondom, miért énekelnek ilyen nem kormányzati szervekről, NGO-król? Tehát, hogy mi ez az NGO, és végig csak ezt hallottuk ki ebből az egész hülyeségből, és ezt mondta, hogy ez a BING, ja, mondom, hogy a BI, igen, azt nem
1: hát
2: hallom.
1: Igen.
2: Jó, igen, hülye vagyok, bocsi.
1: Írt Szatyi, hogy az ő macskáját, bocsánat, nem az ő macskáit, hanem az egyik volt szomszédjának a macskáját hívták Bélának és Jenőnek. Hát nekünk például volt régen, amikor gyerek voltam, és otthon éltem, papagájunk, akit az egyiket Nórának hívták, a másikat pedig, hát meg nem mondom, Pityu és Nóra volt a papagáj. Most már kisebb papagájok vannak, de még mindig Pityu és Nórának hívják.
2: De miért, ilyen hullámos papagájok, vagy miért, mit
1: csinálják? Hát nem tudom a fajtájukat. Nem olyan nagy beszélő papagájok, ezek egyszerű
2: hát
1: kis...
2: Nem, hát a ninfa az nem is, hát a vagy a kis hullámos. Na tök mindegy, jó, tehát oké. Okay.
1: Ezt ne kérdezz, nem
2: jó,
1: tudom.
2: Okay. Jó.
1: A kedvencem ebből a cikkbe, hogy Wifit például azért nevez így a gazdája, mert nem kell hozzá póráz, vagyis vezeték.
2: Milyen ötletes.
1: Hát igen, ez is azért.
2: Fekete varjú van ilyen, vagy nem, fekete vagy a varjú. Beton, dinamit, nitro, dízel, torpedó. Jó, hát...
1: Vannak azért
2: vannak jók is.
1: Úgyhogy... Rá lehet futni az ilyenekre nyilván.
2: Az én kutyámat úgy hívták, hogy Tacsi. Nekem volt egy tacskom, azt Tacsinak hívták. Aztán macskáink voltak már. De nekem például nagyon tetszett egy ismerősünknek a puliát, őt úgy hívták, hogy Zsazsa. Az nekem nagyon tetszett az a név mindig.
1: Nekem volt az, hogy Bisz, meg Kormi. Olyan nevek is voltak.
2: Ja, macskáknak?
1: Nem, ez kutya volt.
2: Ja, ez konkrétan kutya volt.
1: Ez kutya volt. Meg, hogy is hívták a kutyákat még, jó ég. Ugye volt a Bolhás, volt Lüszi.
2: Lüszi, igen, a Lüszi. Az igen. Ilyen tipikusan jó név, az
1: igen,
2: a Lüszi.
1: Úgyhogy tudom, hogy egy fekete kutyus volt.
2: Aha.
1: Ő kis kutyus volt. A legnagyobb kutyánk, ő most van, ő ugye otthon van anyujéknál, és ő egy nagy kaukázusi keverék kutya.
2: Igen, aki többen már meséltél a műsorban.
1: Igen, úgyhogy ő...
2: Kell tőle félni?
1: Hát
2: jó, hogy Edina, itt sem megyek hozzátok!
1: Azért!
2: Kaukázusi kefír,
1: nem sokan jönnek kutya. Be hozzánk az udvarba, maradjunk annyiba. De hát, el kell gondolkodni, hogy ki akar bejönni hozzá.
2: Értem. De azért megkötitek, ha jönnek a vendégek, nem? Vagy
1: be van csukva, tehát van neki a saját kis otthonkája, kis karámja.
2: Téged nem bánt.
1: Úgyhogy nem. Egyébként nem.
2: Hát én most
1: a családot
2: voltam,
1: nem, sőt.
2: Én most voltam ismerősnél, olyannál, aki már nagyon-nagyon régóta nem voltam, és bementünk, és egy életemben, jó van, túlzás, de egy hatalmas nagy kutyáról beszélünk, ott volt egy nagy, masszív feje, nem is tudom milyen fajta, óriás. És jött oda, és aranyos volt, barátságos, és megszagolt, és körbeugrált, és látott, hogy a farka mozog, és érvezi, és minden. És aztán én úgy kérdeztem, de átmondom, ez egy ilyen vidám jó ország, és azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy csak azokkal vidám, akiket mi beengedünk.
1: Ja.
2: De valaki bejönne, azt mondja, azt szétszedni.
1: Az igen. Találtad néha
2: család. Mindjárt jeltem egyet, csak hogy megsimogattam. Én azért vagyok itt, mert anyádig beengedtek. Tehát, hogy én nem barátságos.
1: Nem akarok semmit, megyek is.
2: Azt szétszedni.
1: Az igen. Találtad néha család.
2: Mindjárt jeltem egyet, csak hogy megsimogattam. Én azért vagyok itt, mert anyádig beengedtek. Tehát, hogy én nem barátságos.
1: Nem akarok semmit, megyek is, ha akarod.
2: Azt mondja, hogy nem, ő azt mondja, így oké, tehát azt mondja, így abszolút.

0: be van kakkantva és megy be a házba, tehát hogy abszolút.
1: Igen, azt mondtad, hogy ő a főnök.
0: Igen, én mondhatom neki, már mesét mondhatok, abszolút nem is, meg se hallja, hogy én ott vagyok. Úgyhogy nyilván én az aranyosabb kategória vagyok.
1: Nem te vagy a főnök hát ebben a történetben.
0: Nem. Pedig nagy hangú vagyok, vagy tudok lenni, de még így se érem
1: nincs el akkora, nem lesz akkora autoritásod soha.
0: Nem.
1: Akkor vannak még ilyen nevek, hogy szutyok, rutyi, penész, fosli, hát most ezekhez is így gratulálok. Ezek mind tényleg, amiket te is így már felsoroltál. Továbbra is fenntartom, hogy többet árul el a gazdájáról egy ilyen név, mint magáról a kutyáról, de hát ez most már csak így.
0: Igen, ami még van, ugye, ahogy te is mondtad, volt a kutya, maga a kutyanév.
1: Aha.
0: Volt olyan, hogy sehogy. Hát most ez is, hogy...
1: Kutyám Jerry Lee.
0: Ja, igen.
1: Vannak ezek a kutyás filmek, amiket én szívből gyűlölök. Jó, a Lassie az mit, hogy kicsit talán más kategória.
0: Rögzöld.
1: De vannak ez ilyen címek, hogy szuperhekus kutyabőrben.
0: Aha.
1: Akkor... Kutyám Jerry Lee. Mi van még? Mi van?
0: Scooby-Doo
1: hát
0: volt.
1: Jó, a Scooby-Doo, igen, a Scooby-Doo, az, akkor van még ilyen.
0: Igen, nézzük, mik van.
1: Ebugatta, ebből nem tudom, és akkor, ilyen, jaj, na mindegy, szóval családi vígjátékok, maradjunk ennyiben. Két fajta filmet nem szeretek, az egyik az állatos film, a másik meg a gyerekes film. Szabadnapos
0: baba. Ott volt a Beethoven, ugye bár.
1: Hát igen.
0: Nyilván a 101 kiskutya, ott nem volt. Várj, ott voltak nevek?
1: Szerintem voltak.
0: Most hát nem
1: ott volt
0: feltétlen.
1: A Pongo, ott volt a Pongo, meg a...
0: Tényleg. Aha.
1: Nem tudom, nagyon régen.
0: Suzi és tekergő.
1: Susi, vagy Suzi és tekergő. Igen, az nagyon szép a Suzi és tekergő. Azok más, tehát hogy nyilván ezt más élethelyzetben nézed, de ugye vannak ezek a játékfilmek, amelyekben tudod mindig az, hogy a kutya megmenti a világot, meg a családot, meg a gyereket, meg a... Na nyilván ezek családi filmeknek nem én vagyok a célközönség, mert én így egyedül nem vagyok célközönség. Tehát, de jó aranyos kis filmek ezek.
0: Jött egy nagyon jó üzenet. Hát, ez
1: na, mond, na,
0: a munkatársam kutyáját úgy hívják, hogy Fütyi. És egyszer mesélte, hogy elment hozzá egy csaj, és erre ő megkérdezte tőle, hogy megsimogatod a Fütyimet.
1: Ja, Fütyimet, persze, így
0: kis kérdezze. Aranyos.
1: Ja, hogy, ne tudod.
0: Persze, kutyára gondolt, igen, jól
1: igen,
0: van.
1: Igen, igen, egy jó kis ismerkedési szöveg, igen.
0: Igen, hát ez... És akkor, de figyelj, ez jó, mert hogyha fölmérgesedik a csaj, akkor mondhatod, hát a kutyámat mondtam. Bírsz így
1: burkolózni? Nem mérgesedik föl az a csaj, tudod már, maximum félreértés. Azt mondja, ja, csak a kutyát.
0: Igen.
1: Tudom. Ja, aha.
0: Hát...
1: Na jó, szóval vannak ilyen vicces jelenetek. Nem tudom, nekem így mondom a leg... A Zsazsa tetszett nagyon, azt én ezt tényleg, most gondolkodom, hogy melyik azok a kutyanevek, amik nekem tetszettek.
0: Van olyan ismerősem egyébként, aki Nuninak hívja a kutyáját.
1: Na Istenem, miért hívja úgy? Miért hívja? Mert van szótól kiráz a hideg, nem tudja, hogy így hívják egy kutyát. Na mindegy. 8 óra 28 perc van, ha van valami vicces jöhetnek kutyanevetek, a így nevek. A tarsolyotokban, akkor azt írjátok meg nekünk. A Voldemort már nem játszik, meg a Kex, meg a Ropi, meg a Cic, meg amiket mi itt beolvastunk, de nyilván vannak valami eredeti ötleteitek, hogy hogyan lehet a kutyát hívni. Morzsi. Löki!
0: Hát.
1: Rex! Rex felügyelő.
0: Írjátok az ötleteket.
1: Jó, megyünk tovább. Legviccesebb kutyaneveket keresünk egészen a műsor végéig. Check it out.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Pannon reggel.
1: Ráró. Ez is egy jó név.
2: Ráró?
1: Hát az lónév.
2: Na, ezt ráró. Nem hallottam még.
1: Nem hallottad
2: nem.
1: Még? Hát ebben a dalban ez van, hogy miközben az istállóban apám rárót nyergeli.
2: Jaj, tényleg.
1: Hát na.
2: Jól van.
1: No de, magyar utazók, több mint fele egy statisztika szerint mesterséges intelligenciát használ útja megtervezéséhez. Konkrétan ismerek valakit, ráadásul nem egy fiatal emberről van szó, bőven 70 felett, úgy döntöttek a feleségével, hogy elmennek hát egy kifejezetten egzotikus útra, Balira talán?
2: Igen. No fene.
1: És mindent az AI-jal szervezett meg, odaértek, és minden úgy volt, ahogy akarták.
2: Tehát de a szállás, transfer, ilyenek így, tehát hogy ez? Vagy...
1: Hát ő készített egy ilyen itineraryt, ugye, tehát egy ilyen úttervet, és az AI ajánlott neki szállásokat, azt is azzal foglalta le, mármint nem az AI, hanem amit ő ajánlott, azt foglalta le, megnézte, és úgy mindent az AI segítségével sikerült neki megszerezni. Én nem mondom, hogy ez mindig működik. Az ő esetében ő esküszik rá, hogy ez neki 100%-ban működött, de alapvetően nagyon sokan használják.
2: Uh-huh. Egyébként sokan én is használják. Szerettek.
1: Én is szeretem, persze. Van különbség
2: kérdezgetni.
1: Van különbség amúgy a prémium verzió és az ingyenes verzió között sok tekintetben, az az igazság.
2: A valós több adatok, meg infók, meg ilyenek?
1: Több
2: vagy?
1: Lehetőséget ad abban az esetben, hogyha egy picit fejlettebb modellt használsz, vagy mondjuk, ha levesz valamiféle korlátokat, határokat. Tehát az AI az ilyen szempontból teljesen jó, és csak jobb lesz. Tehát nekem így ez a véleményem az AI-ról, mert különösen most, amikor jönnek a különféle kritikák vele kapcsolatban, tehát igen, nyilván vannak hibái, meg vannak problémái az AI-nak, de 5 év múlva majd megnézzük, hogy mi lesz.
2: Én nagyon kíváncsi vagyok rá, tény, hogyha...
1: Vagy lehet, hogy nem kell 5 évet válni, szerintem 2 évön belül.
2: Igen. Én attól féltem különben, vagy attól félek, hogyha ténylegesen fizetősre teszik. Mert tényleg, hogyha már annyira, vagy nem tudom, hogy hogyan működik, de hogyha annyira elavul, és nem feltétlen lesz mindenben hihető, vagy tehát, hogy hamis információkat, vagy nem is, hogy hamis információkat, hanem tényleg olyat, ami nem feltétlen pontos minden esetben.
1: Helyen.
2: És ha ő sokat ilyet csinál, akkor nem tudom, hogy meddig fognak az emberek várni, meg hogy ki az, aki majd befizeti a fizetős verziót. De tény, hogyha én is, hogyha utazni megyek, akkor nagyon sok mindent kérdezek tőle, ajánlatokat.
1: Ez egy jobb verziót, azt fizetem, nekem megéri.
2: Igen.
1: Aha, meg én rengeteget használok, munkában is, meg mindenhol. Nem elsősorban itt a Panonban, de másfajta munkáknál nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon sokat számít.
2: Hát még látom, hogy én meggyőztök.
1: Jó dolog, nézd, tehát hogy lehet erre dologra úgy tekinteni, hogy felesleges, meg egy buborék, meg majd kipukkad, meg stb., de nem úgy tűnik, egyelőre nem úgy tűnik.
2: Nekem se úgy tűnik,
1: úgyhogy most aki kimarad ebből, az lemarad. Ennyi.
2: Hát igen. És utána lehet, hogy most jó lenne még úgymond befizetni, mert lehet, hogy most jobb az ár, mint hogyha majd akkor, amikor már...
1: Hát nézd, havi előfizetés van, hozzámondom, van ez az ilyen civileknek szóló előfizetés, meg van az, ami cégeknek, és akkor az nyilván jóval drágább, de hát arra nem fizetek elő, mert semmi értelme, de mondjuk van ez az egyen jobban, és az nekem úgy sokat jelent, hogy nem állít le egy idő után, hogy akkor ma már eleget beszélgettünk.
2: Igen, ezek a fotóküldési
1: cuccok,
2: hát igen, úgyhogy nem tudom, az biztos szerintem, hogy az emberek, akik így ténylegesen használják, ha nem is fizettek elő, akkor is sok mindent, nem csak utazás tervezést, de sok mindent megkérdeznek tőle, teszem azt a recept. Velem nagyon sokszor előfordul, hogy nem akarok nagy mennyiséget lesütni, és akkor elküldöm neki, figyelj, van ez a recept, és akkor léci, nekem ezt, nem tudom, teszem azt egy muffin recept, akkor ez 12 darabra ír le, hogy ez hogy kell. Utána, amikor elkezdem készíteni, akkor rájövök, hogy ez még mindig vagy sok, vagy már nagyon kevés, és akkor itt most mi történik, hogy történjen. Nyilván utána az ember azt csinálja, amit akar, meg amit jónak lát. De én is azért szeretek így tényleg tőle ilyeneket is kérdezni, meg mondom tényleg, hogy ha bármit, hogyha vásárolok, teszem azt, nem tudom, ilyen olyan testápolók, vagy valami, aha, és akkor jelködöm neki a hátulját, vagy az elejét, akkor mindjárt, hogy hasonlítsd össze, meg mi van benne, meg minden, és visszaküldi, és utána olvasok akár magyar, akár szerb oldalakon, és jó infókat szokott írni, tehát, hogy van, amikor picit mellé nyúl, de azért sokszor van, amikor rendben van, és jó infókat ír. De van, hogy odaírja, hogy ezek már nem tudom, tudom, 2 évvel ezelőtti infók, utazás
1: a legnagyobb
2: esetében például.
1: Ez a legnagyobb különbség, igen.
2: És akkor lehet, hogy idétől már más érvényes, meg, tehát hogy azért ő is néha felveti, hogy figyelj, ez meg ez van, nem biztos, nem tudom, tavalyiakat tudok mondani, idejeket még nem, tehát
1: Hát igen, mert ez is az egyik különbség, hogy a friss infókat tudja már a fejlettebben, de az adatbázis az egészen az elmúlt napig érvényes. Úgyhogy ő ezeket persze tudja, de az mondjuk evidens, hogy mondjuk ilyen dolgokban, hétköznapi dolgokban kifejezetten jól lehet használni, mert például arra is lehet jól használni, nekünk most pont volt egy olyan szituációnk néhány héttel ezelőtt, hogy bort vittünk volna ajándékba valakinek, és volt otthon, mit tudom én, 4 vagy 5 üveg bor. Igazából nem értünk a borokhoz, tehát én sem értek a borokhoz, nagyon-nagyon felületesen, szégyen, nem szégyen, ez van, tehát ugye nem vagyok egy nagy boros, soha nem is voltam. És akkor lefényképeztem mindegyiket, és megkérdeztem, hogy melyik mennyit ér, vagy melyik mennyi, és ő kielemezte ám, hogy öreg, mit tudom én, tehát ez egy ilyen, ez olyan, ez amolyan, címkéket, hozott példákat, hogy, és akkor megkérdezte tőlem, hogy szerinted melyiket adjam, és elmondta, hogy milyen szempontok alapján figyelj, hogy ezt szeretik, azt szeretik, itt van, szerint ez, mondta, hogy ezt ne adjam, mert ez tudom én, nagyon érték, idézőjelben nagyon értékes, és többihez képest, mondjuk, vagy ha nagyon szeretném megörvendezhetni, akkor azt adja. Tehát, hogy így nagyon jó elmondja ezeket a dolgokat. Nagyon jó elmondja ezeket a dolgokat. Meg a másik, hogy én is például ilyenekre használom, hogy most volt a kávégépemnél valami, de hogy valami tejhabosítom nem működött, és akkor lefényképezgettem a kis eszközt, és ő adott tanácsokat, hogy ez itt mit tudom, ott tömődik el, itt tömődik el, ezt csináld, azt csináld, aha, már látom, aha, igen, beküldtem egy képet, és akkor aha, most már értem, most igen, már tudom, most már figyelj,
2: aztán
1: így,
2: ezt csak... Valóban igazad van, tévedtem, elnézést kérem.
1: Igen, van ilyen is, persze, de mondjuk tehát ilyen nagy dolgokban nem kérdezed meg, de mondjuk ilyen például, tehát ilyenekben tud jókat, jó infókat adni. Az utazás szervezés az persze nem egy, tehát ott azért van rizikó. Tehát itt a rugalmasság, a struktúrált tervezés is nagyon fontos. Igen. Tehát a magyaroknál, mármint a magyarok esetében 65% a belföldi utazást tervez, 47% a külföldi úti célt. Ez egy ilyen utazási felmérés volt. Nyári főszezonra koncentrálódnak, általában a jelentkezések nagy része az országból. Horvátország, Olaszország és Ausztria a legnépszerűbbek az úti célok közül, és a tudatos tervezés ma egyik sarokköve ma már az AI. Tehát ezzel nagyon sok mindent ki lehet. Tehát ő véleményt kérdezett tőle, megkérdezett, hogy akkor most ide hogyan tudsz elmenni, megkérdezett tőle a buszokat, mindenre tud válaszolni. Igen. Lehet, hogy hiányosan, lehet, hogy alapvető problémákkal, de én például jártam most úgy vele, és ez most megint más kategória, hogy beküldtem neki egy szöveget. Ezt csak úgy mondom azok kedvéért, akik. Tehát volt beszélgettem valakivel, és beküldtem neki egy szöveget, csak annyit, hogy lektorálja. És volt a szövegben egy rész, amivel ő nem értett egyet, és azt mondta, hogy ne haragudj, ezt ő nem lektorálja le, mert szerinte ez egy bigott, és egy ilyen populista hozzáállás, és ő ezt a dumát ő nem hajlandó le. Volt, múltkor találkoztam egy ilyen, és mondom, hoppá, mondom. És akkor ez az, hogy elgondolkozol rajta, hogy én nem ezt kértem, hogy te határozd meg, vagy döntsd el, vagy mondj véleményt erről, hanem egyszerűen csináld meg. És nem volt hajlandó. Képzeld, nem volt hajlandó. Igen. Úgyhogy,
2: na ezt mindegy. Még nem hallottam.
1: Nekem ez érdekes felismerés volt. Volt most egy ilyen esetem vele.
2: Hát igen. Na mindegy, de az biztos, hogy sokan előszeretettel használják, utána nyilván mindenki maga dönti el, hogy mennyit hiszel neki, de az biztos, hogy utazásoknál is teszem azt, hajókirándulás, vagy bármilyen, nyilván leírja, amit lehet, persze, meg hogy miket ajánl, utána azért szerintem jó utána olvasni neki, és meggyőződni róla, hogy mi az emberek véleménye, akár már ilyen visszajelzések alapján, a különböző oldalakon, közösségi oldalakon, meg hogyha már nincs messze valami, és az ember ott kirándul, akkor elmegy és megérdeklődi, megkérdezi, úgyhogy, és meggyőződik róla, hogy ténylegesen jó infót adott meg a mesterséges intelligencia, vagy hát igazából nem feltétlen azt írta, ami a valós.
1: Hát ez az, egyáltalán nem biztos, hogy az, egyébként még az, igen. Nézzetek után, tehát minden, ami kicsit gyanús, vagy kicsit, tehát sokkal fontosabb info annál, hogy csak úgy simán megkérdez az AI-nál, akkor mindig nézd meg más forrásokból.
2: Igen. Egyébként még az előző kutyás sztorinkra jött egy üzenet, igen, hogy valakinek Lordika. A neve a kutyának. Na, még nem hallottam, ilyen nevet még nem hallottam.
1: Én lehet, hogy már hallottam, fene tudja, Lordot már hallottam. Lord.
2: Az oké, okay. Az igen.
1: Lord.
2: Kérdez, milyen kis nemes. Lord, gyere ide.
1: Lord.
2: Vagy én menjek hozzá.
1: Báró úr. Báró úr. Írja Atti azt, hogy Zoli, ez a fizetőse jár volt, vagy ez ingyenes. Melyikre gondolsz? Melyik volt az ingyenes?
2: Szerintem ez a sztori, amit meséltél, hogy ez a sztori, ez a fizetősbe volt? Ez a lektorálásos?
1: Fizetős, persze. Igen.
2: Hát.
1: Nem megyek bele részletekbe, de annyit elmondhatok, hogy az volt a gondolat, hogy az én beszélgető partnerem arról beszélt, hogy a Lufthansa repülőgép járatain ma már nem mondják azt be, hogy Damen, meine Damen und Herren, hogy ne sértsék meg azokat, akik a nem identitásukkal aha, nincsenek tisztában. És hogy hová jut a világ. Volt egy ilyen komment. Ennyi volt. Nem volt, ettől nem volt durvább, tehát ebben nem volt vélemény, vagy nem volt valami sértés ebben a történet, csak ennyit mondott te. És ezt nem volt hajlandó lefordítani. Vagy lektorálni. Lektorálni. Nem volt hajlandó. Azt mondta, hogy ne haragudj, nem. Nem.
2: Hát, nem. Rossz napja volt.
1: Na mindegy. És aztán, hogy elgondolkodtam ezzel, hogy hát, akkor ki tudja, hogy eddig akárhányszor én, nem tudom, feldolgoztam bele szövegeket, vagy ellenőriztettem vele szöveget, vagy fact-checkeltem szövegeket, tehát, hogy ellenőriztem a tényeket, a hányszor gondolta úgy, hogy hát én ezt most nem fogom menni, ezzel nem értek egyet. Szóval, érted, benne van a pakliban ez is. Ezt mondom, hogy létezik. Ez most,
2: de legalább ez
1: ChatGPT. Lehet, hogy másikban más a helyzet.
2: Igen, de teszem, azt megmondta, és nem rosszul csinálta meg, mert azt is csinálhatta volna, hogy akkor neked úgy megcsinálja rosszul, vagy mit
1: hát
2: tudom
1: igen,
2: én.
1: Hát igen, igen.
2: Tehát, hogy ez is egy opció. De ő megmondta, hogy hát bocsi, nincs kedvem dolgozni.
1: Nincs kedvem dolgozni, és ezt, ezzel meg főleg nincs kedvem dolgozni, mert ez bigott meg rasszista, meg mindenféle, amit csak el tudsz képzelni. Na jó. 8:49 perc van, írjátok meg továbbra is a kutyaneveiteket, ugye Lordikát kaptunk még, egyébként annyit még elmondhatunk, hogy tegnap volt a szülinapja Donald Trumpnak.
2: Isten éltesse.
1: 80 éves lett, volt a Washington, amit a Fehérház Grounds-án, tehát a területein volt egy UFC meccs, tehát egy ilyen bunyós bulit tartott a Trump, úgyhogy oh yeah, volt egy ilyen pillanat, igen. Na jó, hát aki követi az amerikai politikát, annak ez érdekes lehet, mert ez bulváros pillanat. 8:50 perc van.
0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek röviden.
8: Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában tegnap körülbelül 12 méter mélyen, azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton a késő délutáni órákban a két zentagunarasi 40 év körüli férfi a vízbe esett a Halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zentai Halászcsárda közelében a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban.
9: Több hullámban érték el zivatargócok vajdaság északi részét, Baja környékéről egy szupercella is érkezett a tartomány északi részére tegnap. Több helyről jégesőről érkeztek jelentések, Szabadka szűk központjában heves esőzés és villámlás volt tapasztalható a késő délutáni órákban, ugyanakkor a peremvárosi területeken, például Tavankúton és Misityevon Borsó, illetve Dió nagyságú jégesett. Csantavér és Szabadka között egy fát döntött ki a szél, ami az úttestre borult. Több helyről érkezett információ tűzről. Topolyán egy tanyánál mintegy 500 négyzetméternél learatatlan árpa és zab gyulladt ki. A tüzet az erős szél miatt egymáshoz érő magas feszültségű vezetékek szikrázása okozta. Gunarason villámcsapás következtében mintegy 800 négyzetméternél learatatlan búza kapott lángra.
8: A holland válogatott hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság F csoportjának tegnapi nyitó mérkőzésén Dallasban. A második fordulóban az európai együttes Svédországgal, míg az ázsiai Tunéziával találkozik. Ugyanebben a csoportban már a 7. percben vezetést szerzett Tunézia ellen a svéd válogatott, amely végül 5-1-re győzött. Sokáig úgy tűnt, hogy Elefántcsontpart és Ecuador játsza a labdarúgó világbajnokság első, talán legszórakoztatóbb gól nélküli döntetlenjét, de a hajrában az afrikai csapat magá javára fordította az E csoport első fordulójában játszott meccset, amelyet Amad Diallo 90. percben szerzett góljával nyert meg. A négyszeres győztes német válogatott pedig 7-1-re verte az újonc Curacaót tegnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén.
10: Időjárás.
9: Hűvös volt a hajnal Vajdaságban, és a délelőtt folyamán sem melegszik fel a levegő, 16-7 fokos csúcsokkal kell számolni, illetve csapadékkal.
3: Társadalmi célú felhívás.
2: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást.
0: Felnőtt oktatás a szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
5: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Közérdekű információ következik.
2: Jingli után mentünk. Ez egy hiba, nem? Viccelek. Ezeken mi tudunk pörögni. Senkinek nem tűnne föl soha az életbe. De mi általában pörgünk rajta. Nem volt hiba, viccelek. Közérdekű info viszont igen, van, és a határral kezdjük most első körben, hogy itt a Border Watcher application. Ugye egy Szerbia és Magyarország között nézzük, hogy milyen helyzet, mindenhol zöld, mindenhol 7 perces várakozásra figyelmeztetnek. Egyedül Horgos 2, Röszke 2-nél, ugye Röszke 2-nél 15 perc a várakozás. Magyarország felől Szerbia irányába viszont sehol sincs veszteglés egyik átkerülnél sem. Szerencsére mindenhol zöld, mindenhol 7 perc. Ha másképp tapasztaljátok, ha mást tapasztaltok a határon, 063-621-605, írjátok meg, hogy esetleg van-e várakozás egy-egy határátkelőnél, ezt mindenképpen továbbítanánk a hallgatóknak. Viber üzenetben is tudtok nekünk jelezni, itt is kapcsolatba tudtok lépni velünk. Attila írt itt még korábban, hogy ingyenes Gemini-t szoktam használni, fals infót ad, jelentéktelen dolgokban, nem bízom benne feltétel nélkül. Persze nem is kell benne bízni, meg egyikben sem kell bízni feltétel nélkül, de ez szépen lassan meg fog változni a jövőben, én ebben hiszek. Meglátjuk. No, mi újság, mit látsz? Tünde szemed, mit lát tőled is?
3: Megjelentek a rendéberőrei, felébredtek,
2: téged is
3: meg volt a kafics.
2: Meg volt a kafics?
3: Igen, és Tavankúton már ott is éberen dolgoznak, illetve Sárin. Ami Alexa Santich, ugye bár, az, igen, Alexa Santich. Település, ott majdnem is ott voltak az iskolánál.
2: Majdnem mondtam, gyengébbek kedvéért, de ez rám is vonatkozik, mert nekem se esett le egyébként, hogy Santich. Úgyhogy véradási akcióban Pancsován, igen. Zentán és Újvidéken, valamint Indián. Ma Zentán, azt elmondanám, Vöröskereszt zentai szervezetének értesítése szerint, hogy 9 és 12 óra között Posta utca 1-ben ez a Vöröskereszt, valamint Pancsován a Lidl előtt fog állni a transzfúziós jármű, ez így többet mond minden szónál, a Lidl mindenki tudja, hol van, 10-től 1 óráig, valamint Indián itt egészségházban van 16 és 19 között, délutáni véradás, és a többit megtaláljátok a pannonrtv.com-on, hogyha lejjebb görgetek a közérdekű információknál. Vízművek mit mond?
3: A vízművek azt mondja, hogy ma már pontosabban nincs víz, mégpedig Újzsednik helyi közösségben egészen délig, de fontos, hogy holnap sem lesz, illetve 23-án sem lesz, 8 és 14 óra között, mert végzik a munkálatokat, és akkor utána pedig arra is kell figyelni, hogy zavaros lehet a víz, úgyhogy tehát ma már nincs, meg holnap se lesz, illetve júni 23-án sem, ez Újzsednik helyi közösség, illetve van még áram, mert hogy nincs áram Királyhalmon, Palicson, Ludason és Szabadkán, egyes utcákban, tehát nem a teljes településen. Meg lehet nézni a pannonrtv.com-on a közérdekű fülecskénél, hogy pontosan mely részeken, nehogy utána az legyen, hogy ott laktok, ott éltek, és arra értek haza, hogy nincs áram. Hát az kellemetlen tud lenni.
2: Az biztos, úgyhogy csak óvatosan.
3: És fontos még egyébként a közlekedést illetően, hogy mától Magyarországon országos nagy ellenőrzés zajlik 21-ig.
2: Ez jó, hogy mondod.
3: Igen, és főként ugye hát a balesetek megelőzése a cél, és hogy az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket nagyon fogják sasolni és figyelni, mert nyilván mindenki testi épsége a legfontosabb, és főként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drog maratont ellenőriz a rendőrség.
2: Droga maraton.
3: Igen, de a maga a nagy szigorú ellenőrzés az már mától elkezdődött 21-ig, tehát Magyarországra vonatkozik a hír.
2: Andor írta nekünk még korábban, hogy jók ezek az old hip-hop zenék. Igen, ezek tényleg jók voltak, ezek egy generáció zenéi voltak
3: a 90-es években.
2: Hát az már más, az már pop, de például tudod, mire keres már rá, Dávid, légy szíves. Ha már ilyen old hip-hop zenek, ez mindenkiben egy kicsit megpendíti az érzelmi húrokat. Írd be, Nana Lonely. Te ismered azt a dalt?
3: Hát én így ott most nem.
2: Ezt
3: adjuk.
2: Ha már ezen a vonalon mozgunk, akkor még ez a dal talán belefér. Ez egy nagy klasszikus, a diszkóban egymásnak borultak sírva a fiatalok, miközben ez a dal szólt. Nagy szeretettel küldjük a hallgatóknak, és mindenkinek, aki szereti.
3: Jaj, ez jó!
2: Küldjük a bevonuló kiskatonának.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannonrádióban.
1: STK-ből.
0: Szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannonrádióban.
1: STK-ből. Csúcstechnológia mindenkinek. A Pannon reggeli hivatalos támogató.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Dobj egy üzit! 063 621 605
1: 063 621 605
2: Megkezdjük az utolsó órát. Nem is kezdjük, már megkezdtük.
3: Megkezdtük, már
2: jó.
3: Jócskán benne vagyunk az utolsó jó, órában, Edina. Mindjárt vége a műsornak. És mindjárt indul majd egy dal, amit apuci kért nektek itt a műsor végén.
2: Sugar Daddy?
3: Nem, az nem az. Gondolom én, nem tudom, nem értek hozzá. Az biztos, hogy egy gyermekkorom zenéje következik majd a műsor végén, de addig még azért beszélgetünk egy kicsit.
2: Dobárdán is felébredt.
3: Dobárdán Robi is itt van. Dobárdán Robi.
2: Fél tíz tájékán, korai a hajnal, jó van.
3: Vagy késő estig dolgoztál, vagy ma nem dolgozol. Ez a nagy kérdés.
2: Neki mindig dolgozni kell.
3: Esetleg mész, nem tudom, reptérre. Most még bégi, délután meló, na látod.
2: Ez mindig csak a kirándulás.
3: Pontosan, látod, ismerem a mai napodat, látod, hogy mi fog történni.
2: Ez azért emberismeret.
3: Emberismeret, az igen. Na most az biztos, hogy ma olyan sok hírünk nincs rendőrökről itt az utakon, de majd szerintem, hogyha találkoztok velük, akkor azt írjátok már meg nekünk, nem csak nekünk, hanem majd érkezik majd Melissa is a Presszóba, úgyhogy neki is meg lehet ezt írni, mert felett ugye Magyarországon lesznek most nagy akciók, ugye te is mondtad az előbbi megszólalásban, hogy komoly ellenőrzések vannak. Hol a zeci? Ez a kérdés, hát, Mónika. Hol a zeci?
2: Eszi otthon a szendvicset.
3: Felmondott.
2: Ne mondj ilyet, mert berobban a hír.
3: Hát szabadságon van a zeci, Mónika, kedves Mónika. Ne haragudj, hogy csak mi vagyunk itt. Bocsáss meg, tényleg. De pihen az ember. Majd jön. Motoros túrázik. Ha bekövetitek az Instán, akkor láthatjátok a kalandjait egyébként. Nem tudom, mikor jön vissza, szerintem kedden szerdán. Ne, holnap már ő meg én vagyunk. Akkor holnap már ő lesz. Holnap már ő van. Igen. No de, már itthon van, írja. Jó, akkor befutott.
2: Akkor mindenki nyugodjon jó. Meg.
3: Igen,
2: itthon
3: igen.
2: Épségben, szeretetben, békében, szerelemben.
3: Hát igen. Feledékenységről beszélgetünk, és egy japán módszerrel, amelyel meg lehet oldani a felelőtlenséget, nem, de a feledékenységet.
2: De ugye szerintem ez tök jó. És szerintem sokan ezt csinálják is. Nyilván lefotózzák, ha elmennek otthonról, és kihúzták a vasalló, tipikus történet.
3: Vasalló.
2: Igen, de van egy módszer, amit a japánok fejlesztettek ki. Az pedig az, hogy mutatjuk és ki is mondjuk. És ez elkezd dolgozni az agy, meg pörög, meg mit tudom én. És ezt sisakankónak, vagy sziszakankónak, én nem tudom, hogy ezt
3: kankó
2: a japánok... Kankó
3: az egy nemi betegség, azt tudom.
2: Na hát, na. Jó nevet adtak akkor neki.
3: Ennyit tudok hozzáfűzni nagy okosan.
2: És ugye ezt a vasúti társaságok találták ott ki, egy egyszerű, hatékony technika, módszer, és arra kérték a dolgozókat, hogy egy tárgyra, például egy megállóra vagy jelzőlámpára mutassanak, majd hangosan mondják is ki annak a nevét, és ugye így tulajdonképpen, hát nem csak, hogy ugye kimondja és hallja, hanem akkor az agy is, meg a szem is, meg a minden földolgozza, hogy igen, ez ott van. Hát ez ezek szerint akkor lehet, hogy beválik másra
3: ez
2: is.
3: Működik. Egyébként ez full, most viccen kívül mondom, de ez abszolút működik. Tudod, mi a lényeg? Én ezt magamon veszem észre, hogyha valamit nagyon meg kell jegyeznem. Legyen szó egy számról, egy névről, egy címről, vagy valami hangosan ki kell mondanom, hallom a saját hangomat, és rögzül. Sokkal inkább, igen. Mint hogyha így magamban így, aha, akkor nem tudom, nem. Kimondom hangosan, rákoncentrálok, és azt mondom, hogy ez meg, és úgy meg fogom jegyezni. Azért, mert visszagondolok rá, hogy mi volt, és eszembe jut, hogy kimondtam. Eszembe jut, ahogy mondom. Eszembe jut a hangom is, és a hanglejtésem is, miközben mondtam. De biz Isten, tehát nálam ez így működik. Full működik. Csak sokszor elfelejtem ezt így megcsinálni, és akkor nem jegyzem meg.
2: Igen, de az már tipikus, amikor, és azon nagyon fel tudom húzni magamat, amikor valaki bezárja az ajtót, látom, hogy bezárja az ajtót, le is ellenőrzi ötször, hogy bezárta-e az ajtót, ilyen nyitogatásokkal is már megy az idő.
3: Igen. És?
2: Elmegyünk 100 métert, bezártam az ajtót, ez mondom, ne idegesíts, mert felrobbanom.
3: Ezek szerint van ilyen
2: rokonon, vissza kell menni, hogy megnézze, hogy akkor bezárta az ajtót. Mondom, ember, ott álltam melletted, már robbantam, hogy mondom, mi a helyzet, és tízször megnézted, és elmegyünk, és még vissza kell menni, mondom, úristen, és visszamegyünk, és megnézzük, 55-ére, és be van
3: az a biztos, be van zárva az ajtó, jó, igen, hál' Istennek.
2: Ja, úgyhogy, de jó van, ez már... Szóval van ilyen, hogy aki ennyire ilyen nehéz eset. De
3: Hát nézd, figyelj, az a biztos a, tehát a biztos a halál és az adó, az, hogyha visszamész és ellenőrzed, hogy bezártad-e az ajtót. Tehát, hogy ez, a, ez mindenképpen fontos. Én egyébként hajlamos vagyok. Mondjuk elfelejteni így dolgokat, bezárni az ajtót, meg ilyesmikre mondjuk nem nagyon volt példa, előfordult. Múltkor volt egy olyan eset, amikor otthon hagytam konkrétan a kulcsomat. Amit is soha nem, tehát ez rám, tehát ez, hogy én a kulcsomat, meg a pénztárcámat valahol ott hagyjam, vagy a telefont, ez így esélytelen, de előfordul. Még a legjobb, a idézőjelesen legjobbakkal is, simán. El voltam gondolkozva, teljesen máshol járt az agyam, puff, és aztán így hazamegyek, nyitom az ajtót, és így keresem, tudod, van egy ilyen kis övtáska, nem, hát övtáska az igazából egy ilyen kis táskám, szütyűm, és abban így kutatom, és tudom, hogy mindig így beleakad az ujjam, vagy a bicskámba, mert ugye van rajta egy kis bicskám, meg minden, és nem, és mondjuk mondok, és mondom, nem hiszem el. És akkor még így visszajöttem a cégbe, és akkor elkértem itt a kulcsot a feleségem, és akkor visszamentem, és kinyitottam az ajtót, mondom, te jó Isten, ilyen hülyeségbe belemennik, komolyan. Tehát, na minden előfordulhat ez, persze, de az a legjobb, hogyha tényleg kimondod, ez egy jó gyakorlat, szerintem ez tök hasznos, kimondod, mert tudatosítod valahogy a fejedben is, hogy ez fontos. Annyira fontos, hogy neked ezt ki kell mondanod, koncentrálsz rá abban a pillanatban, és kész.
2: Meglátjuk, lehet, hogy majd egyszer kipróbálom én is. Bár én szeretem különben, hogyha olyan, akkor vagy lefotózom, bár nem vagyok ez a nagyon, hát nem tudom, minek mondják ezt igazából, hogy tényleg kihúzom a vasalót és lefotózom, tehát nem ez a tipik eset vagyok, meg hogy sütök, és akkor, hogy kikapcsoltam-e, tehát hogy nem ez a
3: fajta vagyok. Nem aha.
2: De nem tudom, például volt már olyan, hogy elmentem, és otthonról is mosott a mosógépet, nyilván nem kapcsolom ki, hát moson. Van, aki úgysem megy el otthonról.
3: Nekem most olyan a mosógépem, hogy szól, ha befejezte. Jön a notification.
2: Ja, azt hittem szól, hogy Brasnyó Zoltán, befejeztem
3: a mosást. Beállíthatnám ezt is, de mindig úgy ad erről jelet, hogy az antikríz befejeződött. Az azt jelenti, hogy a gyűrűgy is, na mindegy. És ez nem elég, tehát hogy ő nekem jön egy ilyen üzenettel, jó? Ott tojom le az egészet, megyek tovább a napomba, és 15 perc szóval küld még egyet, hogy vedd ki a ruhákat, mert bevüdösödnek. De komolyan, jön egy ilyen üzenet. Vedd ki a ruhákat, mert be fognak büdösödni. És ezt is így ignorálom. Aztán 20 perc szóval megint, hogy ott vannak a ruhák, meg... És na, azt a részét, azt már így kikapcsoltam, mondom, hagyja engem békét, tehát, hogy ennyire azért ne terrorizálja. Ennyire ne terrorizálja.
2: Ez tipikus, ha más nem keres, a mosógép biztos.
3: Hát igen, tehát ha senki nem ír, a mosógép biztos, abban bízhatsz.
2: Ez, én így vagyok egyébként az SMS-ekkel, én nem szoktam SMS-eket írni nagyon senkinek, tényleg senkinek. És amikor itt így jön egy SMS, mondom, a Jettel. Valaki keres a Jettel. De tudom már, hogy senki más nem keres SMS-be, csak
3: hát addig
2: a Jettel.
3: Jó, míg SMS-be keresnek, engem mindig hívogatnak ismeretlen számokról. Dobardán Zoltán! Már tudom, érted? Előre tudom, hogy...
2: Hát igen, nem, tipikus, tudom, van pár perce.
3: Már ez a moja postolvány, már amikor így kezdődik, mondom, nisztem zajtő ezt, és így pap, nyomom ki, nem érdekel, tehát biztos, hogy én tűnök a világ legprostóbb kretényének, de akkor, tehát nekem erre nincsen idő. Tehát valamikor tényleg végighallgatom, és akkor ilyen, és mondom neki, hogy ne haragudjon, nem érdekel, nincs rá időm, és akkor mikor hívhat? Mondom, most nem érek rá. És akkor holnap egykor, de mondom, nem jó a holnap egykor. És tudod, így lovagol, és lovagol rajtad, és nem hagy békén, érted?
2: Igen, és valakinek az a durva, hogy tényleg ez a munkája, hogy rá kell tukmákolni az emberekre a dolgokat. Akár csomagok, akár nem tudom, valaminek a vásárlása, és szerintem sokan ennek bedőlnek, és beveszik, annak biztos, hogy jó vételt csinálnak, én nem mondom.
3: Nem mondom, nem. Lehet, hogy előfordulhat ez, persze, de mondjuk én jártam már úgy azért csomószor, tudom én, tehát ott vagyok náluk már 1000 millió éve, de most nem konkrétan róluk van itt szó, hanem ez vonatkozik, például van egy másik cég is, ami paplanokat árul, hát azok is, te jó Isten, tehát egyszer követtem el azt, nem, igazából nem volt hiba, mert egy fantasztikus matracot vettünk tőlük, de azóta, tehát, hogy üzenetek, SMS-ek, hív, ha nem ér célba, akkor hív, de akkor, és tényleg ilyen nagyon erőszakos módon, szóval van ez a fajta marketing, meg van ez a fajta üzletpolitika, de hát ez nem, tehát én úgy gondolom egyébként, hogy nem feltétlenül fiatalokon működne ez elsősorban, inkább sajnos az idősebbeknél, mert őket tényleg így elmondják, hogy hú,
2: igen.
3: Vagy meg olyanoknál, akiknek nincs ezzel nagyobb tapasztalata, tehát na.
2: igen, meg vannak ezek a tipikus rendezvények, hogy menj el, mert nem tudom mi ingyenes, meg mit tudom én, elmész, vacsora, és akkor így vacsora. Addig nem mész ki az ajtón, ameddig nem veszed meg, és így van. És az a baj, itt is lát, hogy nagyobb valószínűséggel az idősebbeket sikerül hamarabb meggyőzni.
3: Hogyne, persze.
2: Meg utóbb már gondolom azt is, aki már ugyan vele, jó, megveszem, csak engedj, már hagyd menjek. Tehát, hogy lát, hogy valaki ilyen, és megveszi, és akkor kész.
3: Mondják egyébként azt is, látod, hogy például a sütő kikapcsolását, azt úgy lehet, ezt egy brit terapeuta találta ki, meg az ilyen ADHD-val élő személyek esetében ez mondjuk hasznos lehet, hogy mondjuk azt, hogy ki kell kapcsolni a sütőt, ez például elénekled arra a dallamra, mint a London Bridge is Falling Down. Ki kell kapcsolni a sütőt, ki kell kapcsolni, és akkor így elkezded magadnak ezeket énekelni, akkor megjegyzed. Elvileg. Ez már nem a japán módszer, ez már
2: lehet, hogy valaki
3: tudósos.
2: A kedvenc zenéjének, vagy a dallamára elkezdene énekelni, akkor lehet, hogy ezt is megjegyezné, hogy úgy kikapcsoltam, vagy nem tudom, kihúztam valamit, tehát hogy az is lehet, hogy ilyen bevált módszer lenne, nem tudom.
3: Ki kell kapcsolni a sütőt, ki kell kapcsolni a sütőt. Most melyik volt ez akkor a dal? Na, ez melyik dal volt? Ki kell kapcsolni a sütőt.
2: Honnan tudod? Nem tudom. Dávid? Tudod? Nem
3: ki
2: tudod.
3: Kell kapcsolni a sütőt, ki kell kapcsolni a sütőt. Nem tudod megállapítani? Nem.
2: Te se tudod, hogy melyik dallam. Nem.
3: Nem. Nem. Én tudom. Mindegy, nem tudod teljesen
2: vagy...
3: szóval, ha már így mondtad, hogy a kedvenc dalodban, nem ez a kedvenc
2: dal. Nem,
3: amit
2: himacskoz, biztos.
3: Nem. Aki esetleg megfejt, ez írja meg. De
2: erre kíváncsi vagyok. Lehet, hogy valaki pont ugyanazt szereti, mint te.
3: Biztos.
2: És most kiderül.
3: A japánok mindenben nagyon okosak.
2: Ez
3: már
2: biztos.
3: Mármint, hogy jó kis módszereik vannak mindenfélére. De hát azért mindent ők sem tudnak.
2: A francba.
3: De az biztos, hogy náluk ezek a szabályok, meg ezek a ADHD-s dolgok, ezek sokkal erősebben jelen vannak. Én ezt így gondolom, így sejtem. De kötelezettség, vagy kötelességtudatuk az nagyon komolyan van. Úgyhogy a sisakankó is működik náluk, látod.
2: Kíváncsi vagyok, hogy honnan jött ez a név egyébként, ha mondtad, hogy a kankónak
3: nyilván valami
2: milyen jelentése.
3: Igen, de valószínűleg itt ebben nem. Ebben a történetben nem ez a jelentése, hanem ez valami mást jelenthet. Úgyhogy így.
2: Azon csodálkozok, hogy ezt nem brit kutatók találták ki.
3: Hát azon én is. De japánoknak jó módszereik vannak. Én követek egy japán fickót. Múltkor meséltem a műsorban is. Hát követek YouTube-on. És neki vannak olyan videói, amelyek gyakorlatilag azt mutatják be, hogy hogyan telik egy napja. És én nagyon, nagyon kedvelem ezt a figurát, ez egy fiatal fickó, és ilyen tök szerény, meg teljesen normális, tehát nincsenek neki ilyen elrugaszkodott dolgai, főz, mos, takarít,
2: ez
3: olvas,
2: igen.
3: Néha
2: ez
3: focizik,
2: szép.
3: Elmegy éttermekbe, és akkor ugye a napját így végigviszi, és nagyon-nagyon alázatosak, meg szerények. Tehát nekem így például ez jött le ebből a videóból. És akkor úgy azt látod rajta, hogy ő nem tudom, ilyen nagy nézettséget szeretne, csak egyszerűen így szeretném megosztani a napját emberekkel. És tök jó. Tehát, hogy néha jó ilyen tartalmakat is néha fogyasztani, ennyit akartam mondani.
2: Jó, meg egyébként az emberek.
3: És mindenre megvannak a szabályai, és mindent szigorúan bent, és tudja, hogy akkor most ez a, nem tudom, van 4-től 5-ig van idő magamra, na akkor azt 4-től 5-ig, akkor nem tudom, olvas, ezt csinálja, azt csinálja. Szóval, hogy ezeket így jól látni, hogy van valakinek rendszer az életében, és ez bemutatja, na mindegy, szóval ebből lehet tanulni.
2: Vera egyébként írta, hogy náluk a mikrohullámos ütője lesz, hogyha nem veszed ki, amit megmelegítettél. Igen, nálam az airfryer csinálja ezt.
3: Igen, az airfryer, igen.
2: Igen, ő is jelzi.
3: Van akinek csak airfryer-e van, van akinek csak mikrója, van akinek mind a kettő, ők ilyen tranzicionális periódusban vannak.
2: A kis luxi kategória.
3: Ő a fryer, igen, mondja Dávid, hogy a fryer.
2: Sugar daddy.
3: Igen, úgyhogy ezekre
2: mami?
3: Megvannak. A, ezekre
2: lady. Meg,
3: hát mindig van ilyen sugar, én ismertem sugar mamit is egyébként, annak előző munkahelyemen volt. Mármint, hogy így ilyen tudtuk, hogy van. Na, mi? Tudtuk, hogy ő az. Ja, na mindegy. Mikrohullámú jelez. Én a mikrohullámúnál csak azt nem szeretem, mikor túl sokat pittyeg. Pé, és akkor tudom, hogy számol, hagyd már. És ha kinyitom az ajtót, nem hagyja abba, az a tragédia. Milyenk az nem ilyen, de az előzőnk az ilyen volt.
2: Hát igen.
3: Szeretném még valamit a japánokhoz hozzáfűzni, Edina?
2: Most a kérdezed, nem.
3: Vagy jöhet a Cypress Hill.
2: Jöhet a
3: Cypress Hill. Indíthatod szerintem a Dávid, mert az elején van egy ilyen kis duma. Nem, nincs. Levágták.
2: Hát.
3: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Pannon reggeli legfrissebb adása. Ruzsa Edina volt itt veletek.
2: És Brasnyó Zoltán.
3: Valamit Nagyhegyesi Dávid. hamarosan kezdődik a presszó. Sziasztok! Sziasztok! Csókolom.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
5: A takarékos melegségért.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Két holttestet találta a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen, azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton a késő délutáni órákban a két zentagunarasi 40 év körüli férfi a vízbe esett a Halászcsárda üdülő telepnél csónakázás közben. A holttestekről szóló információt, miszerint a szombaton eltűnt két férfi holttestét találták meg, Baranyi Nándor, a zentai Tisza mentő csapat vezetője is megerősítette a Pannon RTV megkeresésére. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zentai Halászcsárda közelében, a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. A 8. osztályos tanulók záróvizsgája ma a szerb nyelv és irodalom, illetve a nemzeti kisebbségek tanulói számára az anyanyelv és irodalom teszttel kezdődik. A vizsga 9 és 11 óra között zajlik. Holnap matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, különleges esetekben azonban középiskolában vagy más az előírásoknak megfelelő létesítményben, például sportcsarnokban vagy művelődési házban is lebonyolíthatják. Minden padban csak egy tanuló ülhet, és a padok között legalább 1,2 méteres távolságot kell biztosítani. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. Még a vihar sem tudta megállítani a néptáncosokat Palicson, bár a kedvezőtlen időjárás miatt a nyári színpad helyett a Vigadóban tartották meg a programokat, a 13. palicsi magyar sokadalom második napján is a néptánci és a közösségé volt a főszerep. A vasárnapi műsorban szabadkai, deszki, hajdújárási, valamint topolyai táncegyüttesek és énekesek mutatkoztak be, a közönség pedig vastapssal jutalmazta a produkciókat. A sokadalom legnagyobb célja, hogy a néptáncot és a népzenét minél szélesebb közönséghez jutassa el, miközben találkozási lehetőséget biztosít a hagyományőrző közösségek számára. A program ezt ezúttal is bizonyította, hiszen a rossz idő ellenére sem maradt üresen a nézőtér. Az est folyamán minden korosztály találhatott kedvére való programot, ugyanis a műsor a Garagulya Gólyalábas kompánia előadásával folytatódott, majd pedig közös táncházzal zárult, ahol a Zagyva Banda és a Duhaj zenekar biztosította a muzsikát.
0: Sport.
8: A holland válogatott hiába vezetett kétszer is végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság F csoportjának vasárnapi nyitómérkőzésén Dallasban. A második fordulóban az európai együttes Svédországgal, míg az ázsiai Tunéziával találkozik. Ugyanebben a csoportban már a 7. percben vezetést szerzett Tunézia ellen a svéd válogatott, amely végül 5-1-re győzött.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, változékony hűvös időre számíthatunk a nap folyamán, helyenként esővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakul.
0: Reklám.
6: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 10 óra 18 perc van, sziasztok, sziasztok, ez itt a Pannon Rádió. Maradjatok velünk továbbra is, mert hoztunk érdekes témákat a presszóban is. Például kezdődik, és lesz egy harmadik félidős külön kiadás, ugye hétfő akkor általában a sport van a központban, és hát Tóth Tibi készített egy külön kiadást, lehet már találgatni, hogy mi lesz a témája, ha természetesen a labdarúgó világbajnokság részleteit hallhatjátok majd a presszó utolsó órájában, az egész órát a focinak szánjuk. Ezen kívül hát lesz egy kis művészet is, mert hogy megismerhetitek Petrovics Veronika művész munkásságát. Őt vele már beszélgettünk korábban itt a presszóban, mert nagyon különleges technikákat alkalmaz az ő munkásságában, és most van egy újabb technika, amit kipróbált, úgyhogy erről is fog mesélni. És lesz egy kis zenei vonal is a mai műsorban, egy nagyon különleges zenei vonal, mert hogy képzeljétek el, Borbé Jácint különleges elismerésben részesült. Nem régen ugyanis a kollégái szavazatai alapján ő kapta az idei énekkari nívó díjat. Csantavérről indult Jácint, és nagyon érdekes zenei területen találta meg magát, mert hogy opera énekes. Mi a kapcsolat a fiatalok, illetve az opera énekesi karrier között? Hát nagy. Igazából ezt a műfajt fogjuk egy picit jobban megismerni Jácinton keresztül, elmondja, hogy miért különleges neki ez a műfaj, és hogyan lehet hát megérinteni a fiatalokat is ebben a kategóriában, ebben a zenei irányzatban. És hát ezen kívül lesz még nyereményjátékunk is ismét, a Dombos Festre lehet jegyeket nyerni, úgyhogy érdemes velünk tartani. Lesznek itt ma érdekességek is, Nagyhegyesi Dávid és Vackovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot, töltsük együtt a mai napot is.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: hangot.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Műsorajánló.
9: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube és teljes...
8: Műsorajánló.

Klasszik Fantasztik. Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon. Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Mint ahogy ezt említettem a mai presszóban, egy kicsit fogunk foglalkozni a művészettel is. Veronika művészetét ismerhetitek meg a folytatásban. Szlacki Csilla kolléganőm kérdezte a részletekről.
1: A folytatásban a művészet felé veszük az irányt. Vendégem Petronics Veronika, rajz és festőművész, akit a lenyűgöző alkotásai mögött legtöbben az Art by Veronika oldal tulajdonosaként ismerhetnek. Szia Veronika, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, és üdv mindenkinek!
1: A képeid nem csak színesek, de szinte tapintható mélységük van. A modern textúrák, az izgalmas anyagok és a legújabb képzőművészeti technikák találkoznak. Milyen volt az a pillanat, amikor rájöttél, hogy az alkotás a te utad?
2: Fokozatosan alakult ki bennem. Eleinte csak egyfajta kikapcsolódás volt, és hát valamivel le tudtam foglalni magam, és ki tudtam kapcsolni. Aztán idővel egyre több időt töltöttem vele, és azt vettem észre, hogy gyakorlatilag állandóan ezen jár az agyam. Ha megláttam valami érdekeset, akkor rögtön azon gondolkodtam, hogy mit lehetne belőle kihozni, amikor pedig már nagyon nem tudtam elképzelni a mindennapokat alkotás nélkül, akkor kezdtem érezni, hogy ez már több számomra, mint egy átlagos hobbi.
1: Hogyan találtál rá a saját stílusodra? Volt-e olyan mestered, vagy akár egy konkrét élményed, ami radikálisan formálta a látásmódodat?
2: Igazából nem tudom, hogy van-e teljesen saját kiforrott stílusom, mert szeretek kísérletezni és többféle technikával dolgozni, viszont van egy közös pont, ugyanis a részletgazdagság az szinte minden munkámban jelen van. Egyébként mindig is közel álltak hozzám a reneszánsz és barokk alkotások, főleg a díszes keretek és a kidolgozott formák. Szeretek megfigyelni apró részleteket, és alkotás közben gyakran feszegetem a saját határaimat is, hogy mennyire tudom kidolgozni az adott munkát. Ha egy szóval kellene jellemeznem a stílusomat, akkor a részletgazdag talán nem lenne olyan rossz választás.
1: És nálad ez hogyan működik? Belülről építkezel a hangulataidból, vagy a külvilág impulzusai, fények, formák, emberi sorsok indítják be a fantáziádat?
2: Hát nálam a kettő keveredik. Nagyon sok tényező tud inspirálni, mert alapvetően elég megfigyelő típus vagyok. Ha például a szabadban vagyok, gyakran nézem a fényeket, árnyékokat, textúrákat és a természet apró részleteit. Sokszor olyan dolgok is megragadnak, amik mellett mások talán elsétálnának. Emellett persze hangulatok, gondolatok, vagy akár egy ember története is el tud indítani egy-egy munkát, sőt, néha annyi minden jár a fejemben, hogy este nehéz kikapcsolni az agyam. Attól sosem tartottam, hogy elfogynak az ötletek nálam, inkább az a kihívás, hogy melyiket valósítsa meg először.
1: Gyakran mondják, hogy a festészet egyfajta terápia vagy meditáció. Számodra mit ad lelkileg egy-egy kép befejezése, megkönnyebbülés, vagy inkább vágyat a következőre?
2: Így van, sokszor mondják, hogy az alkotás egyfajta terápia, és szerintem van benne igazság. Nálam inkább úgy működik, hogy amikor dolgozom egy képen, akkor teljesen bele tudok merülni. Olyankor egy időre a háttérbe szorul minden más, és csak arra figyelek, ami éppen előttem van. Ez egyfajta kikapcsolódást ad, még akkor is, ha közben sokszor komoly koncentrációt igényel. Amikor befejezek egy munkát, az egyszerre ad megkönnyebbülést és egy kis ürességet is, mivel lezárul valami, amin hosszú ideig dolgoztam, de aztán nagyon gyorsan át is fordul, és jön az érzés, hogy na jó, és most mi legyen a következő. Szóval ez nálam inkább egy ilyen folyamatos körforgás.
1: A mai világban egy művésznek már nem csak alkotnia kell, de láthatónak is kell lennie. Hogyan indult az Art by Veronika oldal, és milyen érzés volt megmutatni a legbelső világodat a nagy közönségnek?
2: Az oldalom az nagyon természetesen indult, tehát nem volt mögötte semmilyen nagy terv vagy stratégia. Egyszerűen csak szerettem volna megmutatni, miket készítek. Az elején egy kicsit furcsa volt megosztani a a munkáimat, mert az alkotás azért egy elég személyes dolog szerintem. Aztán idővel megszoktam, és hát rájöttem, hogy végül is olyan emberek követnek, akiket valóban érdekel az, amit csinálok. Ma már a közösségi oldalak számomra egyfajta visszajelzést is jelentenek. Szeretek reakciókat kapni, mert ezekből valamennyire le tudom mérni, hogy hogyan fogadnak egy-egy munkát. Persze néha úgy érzem, hogy az algoritmussal azért nem vagyunk a legjobb barátok, de és előfordul, hogy egy alkotás kevesebb emberhez jut el, mint szeretném, de igyekszem ezt nem túl komolyan venni, és inkább csak arra koncentrálni, hogy továbbra is azt alkossam meg, és osszam meg, amit szeretek.
1: És milyen visszajelzések érkeznek a követőitől? Volt olyan üzenet vagy történet valakitől, aki megvásárolt egy képedet, ami különösen mélyen érintett?
2: Mindig nagyon jó érzés, amikor kapok egy kedves kommentet vagy üzenetet arról, hogy tetszik valakinek a munkám. Volt olyan is, hogy valaki egy portrét ajándékba adott, és utána írt, hogy mennyire erős reakciót váltott ki a másik emberből. Az ilyen történetek különösen megmaradnak bennem, mert ilyenkor érzem igazán, hogy az alkotás mások számára is több lehet egy egyszerű tárgynál.
1: Jelenleg mind dolgozol?
2: Jelenleg több dolgon is dolgozom egyszerre. Foglalkozom pirográfiával, készítek tetovás dizájnokat, és most van egy új technika is, amivel elkezdtem kísérletezni, ez pedig a gipszöntés. Az első próbálkozásaim azért tartozik a régi díszes stílusú keretek öntései, amit aztán befestek, majd apró festményeket készítek vászonlapra, amelyeket kivágok és beleillesztek ezekbe a keretekbe. Ahogy korábban is említettem, a barokk és reneszánsz stílusú díszes képkeretek mindig is közel álltak hozzám. Régóta szerettem ezt a stílust, így amikor elkezdtem a gipszöntéssel foglalkozni, valahogy magától értetődő volt, hogy ebbe az irányba induljak el. Ennek az egésznek az ötlete még télen jött, amikor a nagy hó megihletett. Arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne egy mini téli tájkép kollekciót készíteni ebben a formában. Így született meg egy 6 darabból álló téli sorozat, ami nagyon gyorsan gazdára is talált. Most pedig már a nyári kollekción dolgozom, ami 3 darabból fog állni. Talán majd videóformájában is meg tudom osztani, hogyan készült.
1: Erre szerintem mindannyian nagyon kíváncsiak leszünk. Mennyire jellemző rád a vegyes technika irányzat, ahol a szén, a tinta, a pasztel, a festék egyszerre jelenik meg egy alkotáson, és milyen alternatív eszközökhöz nyúl szívesen?
2: Elég nyitott vagyok a vegyes technikákra. Szeretem, amikor egy alkotáson belül több réteg és anyag találkozik. Próbáltam már szénnel és pasztellel is dolgozni, de ezek valahogy annyira nem váltak állandóan nálam. Viszont más művészeknél nagyon kedvelem ezt a fajta stílust. Inkább most azon gondolkodom, hogy a saját technikáimat hogyan tudnám ötvözni. Például a pirográfiát a festéssel, vagy akár a 3D hatás miatt gyurmát is belevonni egy-egy munkába. Ezek inkább ilyen kísérletezési irányok még, de érdekel, merre lehet tovább vinni őket.
1: És végezetül vannak-e jövőbeli terveid, ami az alkotást illeti?
2: Nincsenek nagyon konkrét előre megtervezett céljaim, inkább fokozatosan alakul ki minden. Ami biztos, hogy szeretnék még tovább fejlődni technikailag és témákban is. Ugye ezt már sokszor említettem, hogy szeretek új dolgokat kipróbálni, és minél több technikát elsajátítani. Ez nálam valahogy mindig egy állandó irány. Tematikában egyébként nagyon közel áll hozzám a fantasy világa. Régóta szerettem ezt a stílust, és a jövőben szeretnék ebbe az irányba is többet alkotni, illetve jobban kibontakozni benne. Emellett fontos az is, hogy minél több emberhez eljussanak az alkotásaim, és szeretném, ha szélesebb közönség is megismerné őket. Inkább ez az, ami most hosszabb távon motivál.
1: Sok sikert kívánok neked, Veronika, az alkotásaidhoz és az álmaidhoz. A hallgatóknak pedig üzenném, hogy az Art by Veronika Facebook oldalon csodálatos és egyedi alkotásokat tekinthetnek meg. Petrovics Veronikának köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Két holttestet találta a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett, a Halássárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A holttestekről szóló információt, miszerint a szombaton eltűnt két férfi holttestét találták meg, Baranyi Nándor, a zentai Tisza mentőcsapat vezetője is megerősítette a Pannon RTV megkeresésére. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zentai Halászcsárda közelében, a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vízen. A 8. osztályos tanulók záróvizsgája ma a szerb nyelv és irodalom, illetve a nemzeti kisebbségek tanulói számára az anyanyelv és irodalom teszttel kezdődött. Holnap matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg. Minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítvány füzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagy díjat Barcelonában, a 41 éves kiválóság az idén először nyert, pályafutása során pedig ez már a 106. futamgyőzelme. Hamilton mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a VB címvédő szintén brit Lando Norris pedig harmadikként, míg az összetettben élenálló olasz Andrea Kimi Antonelli műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futam.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, változékony hűvös időre számíthatunk a nap folyamán, helyenként esővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakul.
4: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Hallgass napjaink slágereit,
7: és légy tájékozott.
6: Ez a Pannonrádió.

0: Panna Rádió, a te hangod, a folytatásban a beszélgető partnerem, egy fiatal vajdasági származású operaénekes, aki az elmúlt években nem csak a Szegedi Nemzeti Színház színpadán hívta fel magára a figyelmet, hanem a dalkultúra elkötelezett képviselőjeként is. Borbély Jetszín bariton énekes Csantavérről indult, ma pedig már a Szegedi Nemzeti Színház művészeként építi a pályáját. Nemrég különös elismerésben részesült, kollégái szavazatai alapján ő kapta az idei énekkari nívódíjat. Vele beszélgetünk a folytatásban, egy picit jobban megismerjük Jetszintot, illetve a pályáját is. Szerbusz, üdvözöllek a Pannó Rádióban.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nos hát, Jetszint, sokan ugye az opera színpadról ismernek főként, de te rendszeresen adsz dalesteket is. Mit tud elmondani egy dal, amit egy opera ária talán nem tud?
1: A dal tulajdonképpen a klasszikus dal, az megzenésített verseket jelent. Maga a verskultúra, ahogy ráhúznak egy zenei kíséretet, egy zenét, sokkal beszédesebb, sokkal jobban ki lehet fejezni vele az érzéseket számomra, és maga a zenei kíséret is akár lehet egy külön szólam, ami például a lovaknak a ló patkójának a dobogását fejezi ki, vagy az elbeszélő belső lelki állapotát. Szóval ilyen szempontból mélyebb és sokkal jobban fókuszál az érzelmekre.
0: Ugye a közönség számára talán kevésbé ismert műfaj ez a dalest, de hogyan tudnád közelebb hozni azokhoz, akik még soha nem jártak ilyen koncerten?
1: Mindenképpen valahogy rá kell őket venni arra, hogy megismerkedjenek a műfajjal, akár hogy vegyenek részt egyen, megismerik azt, hogy miről szól, milyen ott lenni, milyen érzéseket vált ki belőle. Belőlük később több ember volt, akinek semmi kapcsolata nem volt a baráti körömből a dalokhoz. Meghívtam őket egy ilyen dalestre, és utána megváltozott a véleményük ezzel kapcsolatban. Nagyon szkeptikusak voltak, nem szerettek volna részt venni, valamiért volt bennük egy ilyen távolságtartás. Viszont amikor ott voltak, átélték velünk ezt a fajta zenei utazást, akkor utána már másképpen vélekedtek erről a témáról.
0: Fiatal művészként hogyan lehet kapcsolódni? Engem ez mindig is érdekelt, hogy ennyire mély, sokszor magányról, belső vívódásról szóló alkotáshoz. Nagyon komolyak a témák.
1: Nagyon komolyak a témák. Általában olyan dalokat szoktam választani, amik közel állnak hozzám, és tudok hozzájuk kapcsolódni. Mindenki életében úgy hiszem, hogy voltak nehéz pillanatok, akár csalódás, veszteség, és ezek a dalok segítenek ezeket átélni, feldolgozni, és így tud megszületni a művészet. Azzal, hogy milyen érzelemmel tölti meg az ember. Ez olyan, mintha én megtanulom a szöveget, megtanulom a zenét, leolvasom a kottát, de ez igazából ez egy kőtömb, hogyha szobrászathoz hasonlítanám, és az, hogy utána mit kezd vele az ember, mivel tölti meg, milyen értelmet ad neki, az már maga a művészet.
0: Többször dolgoztál együtt Pál Tamás karmesterrel. Mit jelent számodra ez a szakmai kapcsolat?
1: Ő egy hihetetlenül fantasztikus ember, nem tudom, milyen szavakkal tudnám még felmagasztalni. Egy hatalmas segítség nekem, főleg pályakezdőként, hogy egy ilyen nagy névvel dolgoztatok együtt, aki világszinten elismert karmester. Baráti kapcsolatban vagyunk, ő a tanárom volt még az egyetemem, és felfigyelt rám, és még rajtam kívül pár tehetséges fiatalra, és azóta próbálja egyengetni az utainkat, támogat minket, és hihetetlenül jó érzés vele dolgozni.
0: Mi mindent tanultál tőle, ugye egy ilyen legendás művésztől, aki több generációt is felnevelt a pályán? Tudnál-e valamit itt külön kiemelni, amilyen nagyon meghatározó volt számodra?
1: Emlékszem, egyszer az egyik próbáról mentünk hazafelé, és beszélgettünk a szakmáról, a pályáról, arról, hogy milyen irányba kéne indulnom. És ő azt mondta nekem akkor, erre nagyon pontosan emlékszem, hogy te ne, mint énekes, mint művész legyél kimagasló, hanem mint Borbély Jetszint, mint ember legyél kimagasló. És ez olyan mély nyomot hagyott bennem, utána rengeteg gondolatot ébresztett bennem, hogy nem egyetlen egy területen kéne magam fejleszteni, hanem sokkal, de sokkal több területen, ugyanúgy a nyelvek területén, akár tehát maga a színházi szakma, az egy nagyon összetett szakma is. És hogyha nem fejleszti magát az ember különböző területeken, akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy meg fog rekedni egy bizonyos szinten is, és nem fog azon a szinten, nem fogja tudni túlszárnyalni magát. És ő erre világított rá, hogy hogy rengeteg terület van, amin fejleszteni kell magát, akár hogyha veszünk egy dalt alapul, hogy én utána nézek a tartalmának, megpróbálom megérteni az elbeszélőt tulajdonképpen, és azonosulni vele, akkor igazából ez a téma már akár a pszichológiát is érintheti. Tehát rengeteg, nagyon sok területet von maga után. Úgyhogy ha egy dolgot kellene kiemelnem, akkor az ez lenne.
0: Az idei évad egyik legszebb pillanata lehetett ugye az énekkari névódíj átvétele. Miért különleges számodra ez az elismerés?
1: Ez egy hihetetlen érzés volt, amikor a főigazgató úr kimondta nevem a színpadon, egyáltalán nem számítottam rá. Főleg azért is, mert 3 éve vagyok társulati tag a színháznál, és ilyen fiatalon még nem szokták megkapni ezt a díjat. Egy pillanatra teljesen megdöbbentem, nem is keltem fel a székről, mondták a többiek, hanem pár másodperc után, miután felfogtam, hogy mi történt, azután indultam meg átvenni a díjat. Ez egy hatalmas nagy elismerés a számomra, és alátámasztja bennem azt, hogy jó úton járok, a kollégáim kedvelnek, szeretnek velem dolgozni, szeretik a humorom, mint ahogy ez kiderült később, miután beszélgettem velük, hogy mégis miért esett rám a választásuk. Illetve szakmai szempontból is természetesen azt mondták, hogy nagyon-nagyon tetszettem nekik az idei Don Pasquale előadásban, ahol Malatestát alakítottam. Tulajdonképpen egy világsztárral együtt én állhattam egy színpadon és énekelhettem vele együtt egy főszerepet, ami számomra egy meghatározó élmény volt és nagyon fontos. Kálmán Péternek hívják ezt az énekest, aki a New York-i Metropolitan-től kezdve szinte már a világ összes színpadán énekelt főszerepeket, és rettentő, hatalmas nagy öröm volt számomra ez a lehetőség. És hihetetlen érzés volt az, hogy a kritikusok is rettentően pozitív véleménnyel írtak rólam. Kiemelték azt, hogy hangerőben és karakterben is győztem egy világsztár mellett, és hogy bíznak benne, hogy fényes jövő áll előttem, ami tovább motivál arra, hogy jó úton járok, és hogy jó, amit csinálok.
0: Ugye egy operaénekes hangja, a hangszere is egyben, hogyan vigyázol rá a mindennapokban?
1: Sokszor szoktak nevetni azok a barátaim, akik nem foglalkoznak zenével, ugyanis én még képes vagyok sállat húzni akkor is, amikor az emberek pólóba, rövid ujjúba mennek. Ugyanis, hogyha egy kicsit is fúj a szél, erre rettentően szoktam vigyázni, hogy melegen tartsam. Hogyha fellépés előtt vagyok, akkor kerülöm a hideg italokat, és megpróbálom mindenféleképpen óvni. Sokat teázom, sok mézet eszem, ezek nagyon fontosak, sok gyömbért, ezek támogatják és segítik a hangszalagokat.
0: Szerinted hogyan lehet megszólítani a fiatal közönséget a komoly zene és az opera világában? Hogyan nézel te erre a történetre? Biztos vagyok benne, hogy még a mai napig is találkozol olyan emberekkel, fiatalokkal, akik furcsának tartják azt, hogy azt, amivel te foglalkozol.
1: Igen, ez egy nagyon nehéz téma, nagyon nehéz kérdés. Talán köze van ahhoz is, amit az előbb mondtam a dal kapcsán, hogy meg kell, hogy tapasztalják, át kell, hogy éljék azt az élményt, csak hogy nehéz odáig eljutni, hogy részt vegyenek egy ilyen előadásom. A legfontosabb szerintem az, hogy a gyerekeket, hogy gyerekkorban már minél fiatalabb korban megismerkedjenek a műfajjal, és ott legyen bennük még akkor is, hogyha akkor nem volt számukra szimpatikus, mert maga az opera világa, az opera műfaj, az egy nem könnyű műfaj. Nehezebb befogadni, és emiatt nagyon fontos az, hogy az emberek minél korábban, minél fiatalabban megismerjék. Rengeteg olyan ismerősöm van, akik ismerték már gyerekkorukban a műfajt, de nem szerették, nem éreztek semmiféle kapcsolódást, de ott volt bennük, tehát tudták, hogy mi az. És később, amikor már idősebbek lettek, érettebbek, akkor sokkal jobban elkezdtek érdeklődni a klasszikus zene iránt, és így született meg bennük az a dolog, hogy igazából szeretik az operát, csak nem értették, nem tudtak kapcsolódni hozzájuk, és ez szerintem a legfontosabb, hogy legyen arra lehetőség, és ez a mi dolgunk, hogy minél fiatalabb generációkkal megismertessük a műfajt.
0: Mesélj nekem még egy picit a terveidről és az álmaidról.
1: Rengeteg tervem van, rengeteg célom. Talán most az egyik legfontosabb, ami a szem előtt van, az, hogy minél jobban bele szeretném magam ásni az opera irodalomba, és rengeteg mű van, több száz mű van, és meg akarok ismerkedni minél több művel, fel akarom mérni, hogy számomra melyik szerepek alkalmasak, hangilag melyik szerepek kényelmesek, karakterben melyik szerepeknek tudok eleget tenni, és ezekkel igazából az a tervem, hogy felkészülök, megtanulom a repertoárom közé, teszem őket be a fiókba, és hogyha lesz egy meghallgatás valahol, akkor én már úgy tudok oda menni, hogy ezeket a szerepeket ismerem. És ez egy hatalmas előny, és egy nagyon pozitív dolog lesz a bizottság számára, és talán akár emiatt kaphatok meg egy szerepet, mert én már ismerem az elejétől a végéig, és nem nulláról kell megtanulnom.
0: Jaci, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó volt egy picit belelátni a te életedbe is. Sok sikert kívánok a jövőben.
1: Köszönöm szépen.
2: Hegyezd a füled,
3: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Hanno Rádió.
0: A te hangod.
2: A te hangod. A te hangod.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Panorádió, a te hangod, 11 óra 35 perc van, és hát mi a téma a folytatásban? Hát jó, hogy a foci világbajnokság, mert hogy képzeljétek el, hogy nem csak a pályán születnek sztárok, a szurkolók kedvence lett ugyanis egy rendőr, aki szolgálat közben néhány látványos dekázással mutatta meg a tömegnek, hogy a labda bizony neki sem idegen. A jelenetről készült videó pedig nagyon gyorsan bejárta az internetet, a drukkerek pedig hangos tapsra jutalmazták meg ezt a rögtönzött bemutatót. Hát úgy tűnik, hogy néha egy kis játékosság is elég ahhoz, hogy valaki a VB egyik legnépszerűbb figurája legyen. A történet szerint egyébként a rendőr a munkája közben a szurkolók között mutatta meg az ügyességét, és pillanatok alatt a közönség kedvence lett. A neten egyébként megtalálhatjátok a videót. És egy kis témaváltás, mert hogy jó hírem van, a mai nyereményjátékunk is elindult. A Dombosfestre lehet nyerni egy napi belépőt, illetve egy fesztivál bérletet, szóval két nyertest keresünk ma. És most arra voltam kíváncsi, hogy mi jut eszetekbe, amikor azt halljátok, hogy Dombosfest. Esetleg valamelyik felejthetetlen koncertélmény, vagy a löszfal, vagy nem tudom, a szalmák illata, vagy nem tudom, a kellemes baráti társasági beszélgetések, borozgatás közben, minden, ami Dombosfest, és nektek pozitív élményként maradt meg, írjátok meg. Tehát lényegében erre vagyok kíváncsi, és hogyha ezt megírjátok, akkor részt vesztek a nyereményjátékunkban. Ezt a játékot egyébként holnap fogom lezárni, úgyhogy van még idő játszani.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, a családok szolgálatában.

11 óra 44 perckor útinfót hoztam nektek. Szeretném igazából előtte felhívni a figyelmeteket arra, hogy egy hetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. A tájékoztatás szerint a Road Operation Group, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport, ezt még sosem mondtam ki így teljes egészében, de érdekes neve van. Nos, hát a lényeg az, hogy éves ellenőrzési tervek szerint most lesz egy olyan hét, amikor az ittas vagy a bódult állapotban lévő járművezetőket próbálják kiszűrni. Ettől függetlenül, ha van fokozott közúti ellenőrzés, ha nincs, nincs elégszer elmondva az, hogy ne ígyatok, hogyha valám mögé ültök. Minden esetre azt kell tudni erről az akcióról, hogy június 15-től mától 21-ig tart ez az ellenőrzés. Úgy tudom most, hogy Szabadkán közúti ellenőrzés van a vasútállomás környékén. Egyelőre ennyit tudok. Amennyiben frissebb infótok van, azt írjátok meg bátran, mert minden infó jól jön. Úgy látom, hogy Horgos 2-nél egyébként közben összeszaladt elég szépen a sor, mert hogy most már egy órás a várakozási idő, és ez az info annak szól, aki Magyarország irányába tart. Szerbia belépő oldalán pedig nincsenek sorok egyik átkelőnél sem, tehát lényegében mi a következtetés? A Horgos 2-t érdemes most elkerülni, a többi határátkelő helynél nincsen 15 percet meghaladó várakozási idő. Maradjatok velünk, hamarosan híradóval jelentkezünk itt a 91.5-ön. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, elkezdődtek a kísérettségik Szerbiában. Az USA megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról. Lezajlott a palicsi magyar sokadalom, és nagy volt a nyüzsgés a topolyai vásárban vasárnap. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Két holttestet talált a vízimentő szolgálat a Tiszában, körülbelül 12 méter mélyen, azon a helyszínen, ahol a szemtanúk szerint szombaton, a késő délutáni órákban a két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a vízbe esett a Haláscsárda üdülőtelepnél csónakázás közben. A holttestekről szóló információt, miszerint a szombaton eltűnt két férfi holttestét találták meg, Baranyi Nándor, a zentai Tisza mentőcsapat vezetője is megerősítette a Pannon RTV megkeresésére. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a zentai Haláscsárda közelében, a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig ismeretlen okból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A csónakot egy 40 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból, ami körbe-körbe forgott a vizen.
2: Meglettek, kilettek szállítva a partra, és ott ugye a további helyszínenseket megcsinálták, elvégezték mindenki a saját munkáját, úgy a mentőszolgálat, úgy a rendőrök, úgy a helyszínelők, úgy az ügyészség megcsinálta a munkáját, illetve a végén ugye a kommunális vállalat is ugye elvégezte a dolgát. Egy komoly csapatmunkának az eredménye volt ez.
1: A 8. osztályos tanulók záróvizsgája ma a szerb nyelv és irodalom, illetve a nemzeti kisebbségek tanulói számára az anyanyelv és irodalom teszttel kezdődött. Holnap matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. A közösségi médiában zajló üzengetések után élőadásban találkoznak a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői. A Pannon RTV közbeszéd című műsorának évadzáró adásában a közösséget foglalkoztató legfontosabb kérdésekről mondják el véleményüket a résztvevők. A stúdióba dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, és Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke érkezik. Az évadzáró adásban eltérő nézőpontok, markáns vélemények és közéleti kérdések kerülnek a reflektorfénybe. Közbeszéd ma 18 óra 10 perctől a Pannon Televízióban. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Vasárnap is pörögtek a szoknyák Palicson, a palicsi magyar sokadalom második napján a Vigadó színpadát vették birtokukba a néptáncosok, és bár az időjárás közbeszólt, a programokból semmit sem kellett elhalasztani, esetleg csak áthelyezni. Vajtai Viktória riportja.
3: A kedvezőtlen időjárás miatt a szervezőknek módosítaniuk kellett az eredeti terveken, a fellépők lelkesedésén azonban ez nem látszott. A táncosok hónapok óta készültek arra, hogy a közönség előtt mutassák be a produkcióikat. Nagy Farkas Erik, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület tagja.
4: Ez az egész program igazából nagyon fontos, mert ez egy ilyen nyár hangoló idézőjelben, ez az egész sokadalom, és nekem különösképpen nehéz dolgom van, mivel két helyen táncolok, és most is a hadjárásiakkal és a szabadkaiakkal is fellépek, ezért nekem kellett egy kicsikét ide-oda zűlenem, zenekari próba, beöltözés, ez az, ki kellett találnom, hogy pontosan hogy legyen, de igazából, hogyha az ember átérzi, az ember tudja, hogy ő két helyen táncol, akkor ezt simán meg tudja oldani.
3: A szervezők az akadályokat könnyen vették, és a program a tervek szerint lett megvalósítva, még nagyobb lelkesedéssel, mondta Brezovszky Tamara, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület elnöke.
0: A mai nap bemutatkoznak a Talentum Egyesület szakosztályai, táncsoportjai, énekegyüttesei, zenekarjai, és fellépnek a vendégeink is. Topolyáról érkeztek, Hajdújárásról és Deszkről a Banati Szerb Kultúra Egyesület.
3: A kétnapos rendezvényen több mint 400 fellépő lépett a színpadra, Vajdaságból és a Kárpát-medence több pontjáról. A néptáncosok és a zenészek különböző tájegységek hagyományait elevenítették fel. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
5: Ez egy rendkívüli rendezvény, ugye most már több mint egy évtizede, hogy megszervezik Palicson. Ha nem ilyen az idő, mint amilyen ma, akkor nagyon népes, tehát most már nem csak azokról szól, akik fellépnek, hanem úgymond egy turisztikai kínálat is. Ezért a város is támogatja ezt évről évre ezt a rendezvény, mert hogy gazdagítja a kulturális és a turisztikai kínálatot itt Palicson, de ez mellett viszont ugye tudjuk azt, hogy a Talentum Egyesületnek több mint 100 tagja van, úgyhogy azoknak a szülőknek, akik az év folyamán ugye kísérik a gyerekeiknek a munkáját, fejlődését ebben az egyesületben, a sokadalom az az alkalom, amikor megnézhetik az éves munkának a gyümölcsét.
3: Az est folyamán minden korosztály találhatott kedvére való programot, ugyanis a műsor a Garagulya Gulya lábas kompánia előadásával folytatódott, majd pedig közös táncházzal zárult, ahol a Zagyva Banda és a Duhaj zenekar biztosította a hangulatot.
1: Nagy volt a nyüzsgés a topolyai vásárban vasárnap, voltak, akik vásárolni, mások árusítani érkeztek a településre. A hagyományos vásárt minden hónap második vasárnapján rendezik meg, a bőséges kínálat pedig ezúttal is tömegeket vonzott. Csernai Panna riportja.
6: A topolyai vásár ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. A látogatók közül voltak, itt céltudatosan érkezett, mások azonban a vásári hangulat és a kikapcsolódás miatt látogattak ki az eseményre. Nagy Margit, pacsér.
7: Ebben a vásárban mi általában eljövünk. Egy kis szórakozás is. Most ugye a virágos időszakban virágot vettünk, meggyet, télire.
6: A kínálat hatalmas volt, a vásárlók mezőgazdasági gépek, szerszámok, ruhák és kézműves termékek közül válogathattak, de friss zöldségek, gyümölcsök, virágok és házi készítésű finomságok is gazdára találtak. A kisállatok között nyulak, kislibák és ajándékba kínált kiskutyát is lehetett örökbe fogadni. Litvinyuk Zsolt, Szabadka.
8: Azelőtt is többször jártam már vásárba, anno, akkor hát nem először vagyok itt Topolyán, úgyhogy ismerem a dörgést. Úgy gondolom, az emberek itt szerintem itt jó kedvűek, hogy már végig kicsit kimozdulnak a négy fal közül, és akkor nézelődnek, vásárolnak, esznek, isznak, buliznak.
6: A vásári forgatagból a gasztronómiai kínálat nem hiányozhat. A sült hal, a rostélyos ételek és a kürtös kalács illata sokakat csábított a standokhoz, miközben a hagyományos édességárusok is folyamatosan kiszolgálták a vásárlókat. Bagi Erika, Zenta.
9: Van mindenféle cukorka, édes minden ízbe, meg savanyák, ami frissíti így melegbe. Itt Topolyán havonta egyszer a vásárba árulok, ez az én helyem, és szeretek itt lenni. Rengeteg ember van, sokan ismernek. Én 20 évig dolgoztam cukrászatot, csak fagyit árultam. Most folytathatom így cukorkával. Én vidáman csinálom ezt a munkát.
6: Gór Sándor 10 éves kora óta fonja a kosarakat. Gyerekkorában lovaskocsival jártak a topolyai vásárba.
10: Mikor legénykedtem, akkor még már biciklivel. 50-valány kilométer, mit mondjak még ez. Azóta csinálom. Elejében nem volt anyagunk, most már van sok anyag, kevés a kereslet. Akkor hiába nem győztük csinálni mindent ebbe kosárba. Vittek az emberek.
6: A topolyai vásár továbbra is népszerű a helyiek és a távolabbról érkezők körében is. A különleges vásári hangulatnak köszönhetően sokan hónapról hónapra visszatérnek.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
11: Időjárás.
12: Vajdaságban pillanatnyilag 17 fok van, borongós szürke időjárásunk lesz még ma. A következő napokban pedig ismét érkezik a napsütés, illetve az egyre melegebb napok is érkeznek a térségünkbe.
11: Reklám.
13: Önnek is van takargatni valója?
11: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
13: Bármilyen van, befedjük.
11: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
13: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
11: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
11: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
18: Pannon Rádió.
19: Az interneten

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

12 óra 31 perc van, a folytatásban hoztam egy érdekességet, így a nagyvilágból inkább egy ilyen összehasonlítást. Kiderül, hogy kidolgozik a legtöbbet Európában, mert hogy ugye bizonyára tudjátok, hogy Európában nem mindenki ugyanannyit dolgozik egy adott héten. Az Eurostat friss adatai szerint az Európai Unióban átlagosan heti 35,9 órát töltenek munkával az emberek. A leghosszabb munkahét a Balkán egyes országaiban jellemző, ahol akár 40 óránál is többet dolgoznak hetente, míg a rekord a rövid munkahét terén Hollandia, ahol hát átlagosan alig haladja meg a heti munkaórák számát a 30. Legtöbbet a görögök dolgoznak, heti átlagosan 39,6 órával, pont a görögök. Nem így gondoltam volna. Na mindegy, ez csak nem a szerző megjegyzés, az árójeles információ. Na, de a görögöket követik a bolgárok, majd a lengyelek 38,7 órával, a lista élmezőnyében pedig Litvánia van 38,4 órával. A régiónkban is magasak az értékek egyébként, Romániában például heti 38,2 óra az átlag, ami meghaladja az uniós átlagot. A statisztika érdekessége, hogy nem csak az országok, hanem a foglalkozások között is nagy a különbség. Ugye a legtöbbet a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, a halászatban dolgozók töltik munkával a hetet, átlagosan heti 42 órát, míg az oktatásban, a szolgáltató szektor egyes területein, vagy az adminisztratív munkakörökben ennél jóval rövidebb.

a munkahét. Szakértők szerint a különbségek hátterében elsősorban a részmunkaidős foglalkoztatás aránya, a gazdaság szerkezete, a munkahelyi szokások állnak, és hát úgy tűnik, hogy Európában ugyanazért a megélhetésért nagyon eltérő mennyiségű munkaórát kell ledolgozni, ami azért nem mindegy.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

határon rostokolsz? Ha Pannont hallgatod, akkor jó sort választottál. Pannon Rádió, a te hangod.

0: 12 óra 46 perc van, Eva Maxot hallottuk az imént. Szeretném felhívni a figyelmeteket egy fesztiválra, hamarosan indul ugyanis a Homeland Festival Kelebián, mert hogy 4 napon át a kortárs művészet, a zene, a színház, a film, illetve az alkotó közösségek kerülnek a középpontba majd. Kelebián, június 18-a és 21-e között rendezik meg ezt a fesztivált, vagyis programsorozatot, amely változatos kulturális eseményekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál keretében kiállítások, színházi előadások, koncertek, performanszok, filmvetítések és műhelyfoglalkozások váltják egymást. Fennépek többek között Csinszka, valamint hazai és nemzetközi alkotók, zenészek, színészek és performance művészek is bemutatkoznak. A rendezvény célja, hogy találkozási pontot teremtsen a különböző művészeti ágak, illetve a közönség között.
1: A Pannonpresszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az ólommentes benzini 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár. A kormány egyébként még május 14-én döntött erről a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A 8. osztályos tanulók záróvizsgája ma a szerb nyelv és irodalom, illetve a nemzeti kisebbségek tanulói számára az anyanyelv és irodalom teszttel kezdődött. Holnap matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg. Minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. A közösségi médiában zajló üzengetések után élőadásban találkoznak a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői. A Pannon RTV közbeszéd című műsorának évadzáró adásában a közösséget foglalkoztató legfontosabb kérdésekről mondják el véleményüket a résztvevők. A stúdióban dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke és Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke érkezik. Az évadzáró adásban eltérő nézőpontok, markáns vélemények és közéleti kérdések kerülnek a reflektorfénybe. Közbeszéd ma 18:10-től a Pannon Televízióban. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Egyetlen felelőtlen döntés mások testi épségét és életét is veszélybe sodorhatja, írja a polisz.hu.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, változékony hűvös időre számíthatunk a délután folyamán helyenként esővel, kedden viszont már naposabb és melegebb időre készülhetünk 29 fokos csúcshőmérséklettel.
7: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai sportműsorunkban a csütörtökön kezdődött labdarúgó világbajnokság történésevel foglalkozunk. Köszöntöm mai szakértőimet, Csizmár Zsolt, labdarúgó edzőt és Nagy Varjas Árpád, testnevelő tanárt. Fiúk, sziasztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Szia Tibi, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Én is üdvözöllek Tibi, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: A mostani az első 48 csapatos világbajnokság, ami 104 mérkőzés jelent a korábbi 64 helyett. Túl vagyunk már több mint 10 meccsen. A FIFA döntése szerintetek mennyire indokolt, mennyire jó, hogy kibővítették ezt a világbajnokságot?
1: Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes világbajnokságot fogunk látni, pont olyan ez véget, ugye, tehát a foci rajongók, ők nagyon-nagyon sok mérkőzést fognak látni, de hát ugye szerintem a többiek is kedvet kapnak hozzá. Én azt gondolom, hogy talán ez lehetett a döntés maga, a sportág népszerűsítése kicsit, hogy ugye azért vannak itt országok, akik ott vannak, és nagyon jó válogatottságok vannak, ebből a 10 mérkőzésből ilyet már láthattunk is, de olyan szerencsétlen helyzetben vannak, hogy tehát nem tudnak kijutni a világbajnokságra, mert mégiscsak erősebb csapatokkal kerülnek egy csoportba. Itt az a lehetőségük, hogy itt ez az a lehetőség, ami ahol ők is megmutathatják magukat. Függetlenül én nem biztos az, hogy ha valaki nem jut ki a csoportból, hogy az azt is jelenti, hogy nem minőséges csapat. Mind ahogy az előbb is említettem, ezt már láttuk. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban jónak tűnik sok mérkőzés, igen, terjedelmes lesz a mérkőzések palettája, de én úgy érzem eddig, úgy látom, hogy nem rossz döntés.
0: 39 napig tart a világbajnokság korábbi 30 helyett. Zsolt, szerinted a bővítés ez mennyire indokolt?
2: Hát én úgy gondolom, hogy itten a világbajnokság előtt azért nagyon sok volt a negatív kommentár, hogy minek ennyi válogatott, érdektelen mérkőzések lesznek a csoportküzdelmek alatt. Én úgy gondolom, hogy ez a 4 nap alatt, amilyen mérkőzéseket eddig láttunk, én úgy gondolom, hogy ez mindenre rácáfolt. Én is kicsit meg vagyok lepődve azért ezek a zárójelbetéve langyosabb, gyengébb válogatottak, hogy azért mutattak fel elég jó játékot, és itt már azért egy pár meglepetéssel is, ha egyáltalán meglepetésnek lehet tekinteni, ezeket az eredményeket már szolgáltak. És én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen amit látunk, telt stadionok vannak, előtte a média ezt is kicsit lehúrogta, hogy majd bizonyos mérkőzések érdektelenek lesznek, és akkor, hogy ilyen félüres stadionokban játsszák ezeket a meccseket. Én mondom, eddig, amit láttunk, ez mindenre rácáfol, és én úgy gondolom, hogy Árpi is mondta, hogy egy nagyon érdekes, színes, izgalmas világbajnokságot fogunk látni.
0: Nézzük sorban a csoportokat. A nyitó mérkőzés a mexikói Azték stadionban, Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság 2-0, 3 piros lap, és egy semmilyen ellenállást nem mutató dél-afrikai válogatott.
1: Igen, tehát sok minden megtörtént ezen a mérkőzésen. Ugye ez a 3 piros lap talán
0: jogos volt?
1: Nem is. Én szerintem teljesen jogos volt, amennyire ugye én láttam, ugye, és amennyire ugye a foci szabályokat ugye hát ismerjük, én szerintem jogos volt, de viszont egy nagyon-nagyon jó iránymutató a további mérkőzésekhez, tehát maga a bíróknak, a játékosoknak, hogy azért nagyon komolyan vannak véve a szabályok, és tehát azért, amik gondolom azért a szabályokban elég sok buta szabálytalanság is volt, amit éppen nem kellett volna, persze egy szabálytalanság sem kellene a labdarúgásban és semmilyen sportban, de ugye ez ad egy intőjelet a játékosoknak, hogy odafigyeljenek és szankcionálva lesznek, és szerintem ez is jó.
0: A másik meccsen Dél-Korea Csehország 2-1. Csehország vezetést szerzett egy bedobás utáni fejessel, azonban az ázsiaiak egyenlítettek, utána pedig megszerezték a győztes gólt is.
2: Így van, hát én le voltam nyugodva a Dél-Korea játékától, ugyanis minden tekintetben felülmúlták a cseh válogatottat, független, hogy a csehek találtak egy fejes gólt, de én úgy gondolom, hogy a dél-koreaiak azt a minőséget, amit nyújtottak, az tényleg egy nagyon nagy kellemes csalódás volt, mind játékban, mind iramban, mind fizikálisan teljesen a cseh válogatott fölé nőtek, és ez volt talán az egy mérkőzés, ahol európai csapaton látszott, hogy az időjárási körülmények véget, hogy mennyire szenvednek, nagyon látszott rajtuk, ugyanis azt kell tudni, hogy cseh válogatott Dallasban van elszállásolva, és akkor át kellett utazniuk Mexikóba, ahol 2500 méter tengerszint feletti magasságon játszottak, és valahol ez érezhető volt. Amikor gólt lőtt a cseh válogatott, akkor a semmiféle izgalom, letörtség nem látszódott a dél-koreaiakon, mint a semmi nem történt volna. Ők folytatták ugyanúgy a játékot, és tényleg két gyönyörű akció után még sikerült is nekik fordítaniuk, úgyhogy teljesen megérdemelt koreai győzelmet láthattunk, és nagyon kíváncsian várom a második fordulóban. Én úgy gondolom, hogy egy igazi izgalmas mérkőzés vár ránk a házigazda Mexikó és a dél-koreai válogatott közt.
0: Mexikót egyesek azt mondják, hogy az első négybe is bekerülhet, házigazda nem rossz csapat. Reálisak ezek az elvárások, vagy azért ez egy kicsit túlzás?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azért kicsit túlzás, ha bár tudjuk, hogy a labdarúgásban minden előfordulhat, de ami nekem picit meglepő volt a nyitó mérkőzés vége felé, hogy a saját közönségük, nem azt mondom, hogy kifütyülte őket, de azért láttunk elégedetlenséget, hogy amikor kettős ember előnyben voltak Dél-Afrika ellen, hogy egyszerűen nem akartak még jobban nekik rontani, esetleg, hogy javítsanak a gólarányon, mert tudjuk, hogy a végén a gólarán dönt a csoportokban, hanem úgy ráültek erre a 2-0-ra, és úgy meg voltak elégedve, de úgy látszik, hogy a közönség még többet szeretett volna, de azért az, hogy ilyen negyeddöntő, elődöntőben nem érzem a mexikói válogatottat, független, hogy mekkora támogatottságuk lesz.
0: A B csoport első mérkőzésén Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. A bosnyákok egy szerb játékos, egy Lukic az egyetlen szerb nemzetisége a boszniai válogatottban, szerezték meg a vezetést egy fejes góllal, de utána visszaálltak. És Kanada ezt kihasználta. Hiba volt a bosnyákoktól, hogy a vezetői gól után nem nyomták meg, és nem lőttek esetleg még egyet, mert lehetőségük lett volna rá, hanem inkább visszaálltak, Árpád?
1: Sokkal több volt abban a bosnyák válogatottban, én úgy gondolom, úgy látom, de hát irányíthatták volna a mérkőzést, teljesen történhetett úgy, ahogy szerették volna. Mi lett a probléma ezzel a visszaállással, nem tudom, de ez úgy vettem észre, nem csak a bosnyák válogatottra jellemző, de környékbeli úgy veszem észre, magyar és a szerb válogatottra is jellemző ez a fajta hozzáállás, hogy hát igen, most már vezetünk, és akkor most már minden rendben van. Hát ez az ellenfél nem biztos, hogy így fogja gondolni, tehát volt ott még lehetőség is, továbbra is nyomni kellett volna, mintha döntetlen lett volna tovább, én úgy vélem, hogy olyan módon kellett volna, hogy játszani a csapat, szerintem biztos, hogy nem lett volna probléma.
0: A másik meccsen pedig Katár-Svájc, ha van a bosnyák meccshez hozzáfűzni, vagy akkor nyugodtan lehet mondani.
2: Én megmondom őszintén, egy picit csalódtam a bosnyák válogatott játékában, picit többet vártam tőlük. Ahogy Árpi is elmondta, ott a gól után ők valahogy megpróbáltak ráülni az eredményre, de azért, ha megnézzük az egész mérkőzés összképét, akkor azért láthassuk, hogy Kanadának nagyon sok jó helyzete volt, nagyon szép kialakított helyzeteik voltak, sokkal gyorsabbak voltak a bosnyák válogatottnál, és mindenféleképp el kell ismerni, hogy egy igazságos döntetlen született azért. Az én személyes megítélésem az az. A másik mérkőzésen pedig én úgy gondolom, hogy a Svájc önmagát, nem azt mondom, szinte megverte önmagát, habár döntetlen lett a mérkőzés vége. Úgy gondolom, hogy ők Katar ellen sokkal előbb el kellett volna, hogy döntsék a mérkőzést, hogy behúzzák a 3 pontot, viszont ott az utolsó 10-15 percben nagyon látszódott Lopetegui szövetségi kapitányon, hogy mennyire tüzelte a kateri játékosokat, valahol lehet, hogy ők is érezték, hogy talán van ebben mérkőzésben több, még több, és hát a svájciak szerencsétlenségre legyen mondva, az már szinte hosszabbításban fejelték a gólt a katariak, és akkor így utólag azt mondom, hogy végül is nem érdemtelenül szerezték meg ezt az 1 pontot, viszont most, hogy mind a 4 válogatottnak 1 pontja van, én úgy gondolom, hogy kegyetlen küzdelem fog kezdődni itt a második fordulótól, és innentől nem csak minden pont, hanem már minden gól nagyon fontos lesz, úgyhogy ebben a pillanatban úgy állunk, hogy mind a 4 válogatottnak 50% esélye van a továbbjutásra, meg a kiesése is.
0: A svájci büntető előtt volt egy érdekes szituáció, amikor Embró lefejelte a labdát Froyernek, és úgy nézett ki, hogy les volt. Ugye a televízión egy pillanatra lehetett látni, előrébb volt a svájci játékos, és ha ugye befújják a lest, akkor nincs büntető. Szerintetek ez les volt, nem volt les?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a nemzetközi média is azért inkább ezt lesnek nyilvánította. Talán eddig ezért szerettem volna megdicsérni a bíráskodást, amit láttunk ez a 4-5 nap alatt, ugyanis nem nagyon beszélünk a bírókról, és az mindig jó jel, mert azért voltak világesemények, ahol sajnos rengeteget a bírók voltak a középpontban, de én úgy gondolom, hogy itt azért egy pici bírói tévedés történt, de hát ezt most már nem lehet visszacsinálni, de úgy gondolom, hogy utána nem is kavart azért annyira nagy port ez az egész, akár a katáriak részéről sem. Jó van, ők persze örültek, hogy sikerült az egy pont is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért idézőjelben mondom, hogy ez úgy belefért a dolgokba.
0: Ettől nagyobb bírói hiba ne legyen ugye a világbajnokságon.
2: Így van.

0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
7: Folytatjuk a beszélgetést a Nagyvárdos Árpáddal és Csizmár Zsolttal. Elérkeztünk a C csoporthoz. Brazília-Marokkó 1-1 a Várhavár csoport rangadón. Nagyon jó volt az első fél, de a második már nem annyira, az első fantasztikus.
8: Így van, személy szerint nagyon kíváncsi voltam az Ancelotti féle brazil válogatottra, főleg itt a debütálásra, az első mérkőzésre. Hát amit az első 20 percben láttunk, az egy elég langyos teljesítmény volt az ő részükről, ami nagyon meglepett, hogy a brazil válogatott szinte nem tudta a labdát kihozni a saját térfeléről, és hogy mennyi eladott labdájuk volt a saját térfélen. Sokkal veszélyesebb volt a Marokkó. Én úgy gondolom, hogy ha kicsit még bátrabbak, kicsit precízebbek lettek volna, akkor talán még a 2-0 is meg lehetett volna. Csak annyi, hogy Vini Junior villant egy nagyot, és tényleg egy fantasztikus gót lőtt, és tulajdonképpen ezzel az egy egyéni mozdulattal mentette meg a brazil válogatottat a vereségtől, mert legyünk őszinték, hogy ez elég kevés volt a brazil válogatott részéről ez a játék, és én úgy gondolom, hogy Marokkó pedig megmutatta, hogy bárkivel képes felvenni a kesztyűt, és bárkinek nagyon, nagyon kellemetlen ellenfele tud lenni. A második félidő az pedig inkább úgy mondom, hogy úgy lezajlott, úgy csendesen lezajlott, valahol egyik válogatott se nem nagyon szeretett volna rizikózni, úgy voltak vele, hogy talán majd a csoport többi ellenfele ellen behúzzuk a pontokat, itt pedig úgy mindenkinek jó lesz az egy-egy, csak tudjuk, hogy a brazil nép hogy mennyire haragos ilyen szempontból nézve, és azért én úgy gondolom, hogy itt elég sok kritikát is kapott ez a válogatott, de hogyha megnézzük, akkor legyünk őszinték, ez a keret, ez nagyon távol van a régebbi brazil keretektől, vagy a válogatottaktól, úgyhogy ebben a pillanatban nem látom azt, hogy ők nem, hogy VB-t nyernének, hogy egyáltalán meddig tudnak majd eljutni.
7: Ugye igen, sokan, nagyon sokan azt mondják, hogy Brazília akár világbajnoki esélyes is lehet, de hát akkor Marokkó is.
8: Hát ha úgy nézzük, igen, mert mondom, tényleg ott az első fél időben, főleg abban az első 25-30 percben Vini Junior góljáig teljesen kezében tartották a mérkőzést, szinte az történt a pályán, amit ők szerettek volna. Esetleg a brazilok ilyen, de azt se várhassuk tőlük, hogy mindig valamelyik nagy ágyú meg fog villanni. Például Rafinhára nem emlékszek a mérkőzésen. Tényleg egy nagyon halvány játékot mutatott, igaz, nem is az ő pozícióján játszott, de nem tudom, független, hogy Haiti és Skócia jönnek még, de azért sokkal többet kell ennek a brazil válogatottnak nyújtani.
7: Másik meccsen Haiti-Skócia 0-1, ugye Haiti 52 év után jutott ki egy világbajnokságra. Várható volt, hogy a skótok majd egy pár góllal nyernek, de totál kiegyenlített mérkőzés volt. És Haitinak volt egy fejese ott a vége fel, ami milliméterek hiány nem akadt be.
9: Hát őszintén szóval igen, ha Haitiról nem nagyon tudok, Haiti válogatottat, labdarúgó válogatottat nem nagyon ismerem. Ugye, de hát ugye a papírforma szerint azt kellett volna, hogy Skócia ezt 3-4 gólos különbséggel behúzza a mérkőzést, és nyugodtan mennek vissza a szállásra. De hát ugye nem ez történt. Ugye láttuk, ez azért, ahogy Zsolt is mondta az előbb a brazil mérkőzésen is. Tehát azon azt várnánk el, ugye, hogy ez probléma nélkül megtörténik a győzelem, és kész. Na most érdekes dolog, skótok talán meg lehettek illetődve, hogy ilyekkora ellenállásba ütköztek. Érdekes, nem tudom, az edzőjének ilyenkor mi a koncepciója, tehát hogyha már látjuk, hogy ugye van egy gyengébb ellenfelünk, akkor hát próbálkozzunk a következő mérkőzésekre, de ezt a mérkőzést ugye nyerni kell, és komolyan le kell játszani. Én úgy érzem, hogy ez azért valamennyire hiányzott a skótokból.
7: A D csoport első meccsén Egyesült Államok Paraguay 4-1. Zsolt, lehetett-e számítani ilyen fölényes amerikai sikerre?
8: Hát én őszinte leszek, én ezt nem vártam. Én Paraguay... Most nem tudom, hogy kitől vártam. Valószínű Paraguaytól biztos, hogy többet vártam, de nézze a mérkőzés, fantasztikusok voltak a hazaiak, szóval fantasztikus, olyan focit nyújtottak, szinte lehengerelték őket, valahol még ez az eredmény fura módon, de még jó is a paraguayiak számára.
7: Hízelgő,
8: igen, mert tényleg ott voltak, szinte lehengerelték őket, valahol még ez az eredmény fura módon, de még jó is a paraguayiak számára. Hízelgő, igen, mert tényleg ott volt még egy lesgól is, amit nem adtak meg az Egyesült Államok

0: és mindenféleképpen egy nagyon jó előjel a többi mérkőzés szempontjából ez az Egyesült Államok részéről. Hát majd meglássuk, hogy tudják a továbbiakban is ezt a dinamikus, lehengerlő, letámadó és nagyon-nagyon precíz és hatékony focit játszani.
1: A másik meccsen Ausztrália-Törökország 2-0. Érdekes eredmény született. Hatalmas török mezőnyfölén jellemezte a meccset. 70%-ban birtokolták a labdát Arda Gülerék. 30-szor lőttek a kapu irányába, és 8-szor el is találták a kaput, és mégis kikaptak.
2: Hát igen, sajnos ez megtörténik. Ugye az én karrieremben is volt ilyen, mikor voltunk iskola közötti labdarúgó mérkőzésen, versenyen. Hát igen, ausztrálokat azt tudjuk, ugye tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél.
1: 88 Szöul olimpia például, ugye?
2: Például így van, tehát is nem régiben is ugye volt egy
1: világbajnokság
2: ausztrál mérkőzéssel. Hát nem is tudom, tehát a törököket ugye itt egyértelmű, bár ugye itt azért én nem érzem úgy, hogy akkor olyan nagy minőségbeli különbség lett volna, de viszont itt is úgy gondoltuk, hogy tehát a török kvalitások azt hozni kellett volna, tehát sokkal nagyobb sokkal több jó játékosa van Törökországnak. Megint ugye megmagyarázni, mi történhetett, hát a sportszerencse, hogy egyáltalán nem állt melléjük, de hát ők még azért még komoly konkurencia a csoportnak.
1: Ezért is szép a foci, hogy nem mindig a jobbik csapat nyer, ugye mondani szokták. Nézzük az E csoportot, Zsolt, a német szurkoló, vagy ugye azt elárulom, nem titok. Ezt el is mondtad volna minden bizonnyal. Akkor nézzük a német meccset. Németország Curaçao 7-1, Németország vezetést szerzett, de Curaçao egyenlített és felrobbant a stadion.
0: Én őszinte leszek, én ennek örültem is. Örültem is, hogy én úgy gondolom, hogy ha egy ilyen kis ország, talán 150 ezer lakosuk, ha van, kijut egy VB-re, és mégis egy négyszeres világbajnok ellen játszik, független, hogy a német válogatottnak szurkolok, de én nekem semmi bajom nem volt ezzel a curaçaói góllal, sőt, lehet, hogy még jó is jött, hogy kicsit észesztérítette a német válogatottat, és tulajdonképpen ez a német válogatott inkább a második félidőben kezdett úgy igazából focizni, oké, és ott már volt egy komolyabb előny, 3-1 a félidőben, de jó van, ott már a második félidőben tényleg, hogy így mondjam, szétszették szegény curaçaói védelmet, hát ott már ilyen zsonglőrködések, exhibíció volt ott minden, nagyon szép akciógólok voltak, az tény, és azért azt tudtuk, hogy ez a német válogatott se 4, se 5-1 után nem fog leállni. Egyszerűen őnekük ez a vérükben van, független ki az ellenfél, ők mennek, és hát mindenféleképp, ha a gólaránt nézzük, akkor biztos, hogy ez így jól sikerült nekik. Egy idézőjelben mondom, egy jó kis felkészülési mérkőzés volt nekik így az első fordulóban, a második és harmadik fordulóra, mert úgy gondolom, hogy amit az éjjel láttunk az Ecuador és az elefántcsontparti válogatottól, nagyon-nagyon-nagyon komolyra kell a németek, hogy vegyék őket. Nehogy bármely csapat ellen ottan valami botlás legyen, mert azok főleg fizikálisan nagyon-nagyon nehéz mérkőzések lesznek. Még csak annyit hozzátennék, hogy a múlt héten a német főhadiszálláson, hogy így mondjam, az átlag hőmérséklet az 41 fok volt, és azért ezt bírni kell. Ez bírni kell, nem beszélve, hogy akkor egy ekvádori vagy egy elefántcsontparti válogatott, hogy ők mennyire bírják ezt, és hozzá vannak szokva ezekhez a körülmények, ezekhez a klímához. Úgyhogy én mindenféleképpen jól jött nekik ez a győzelem, egy jó kis gólarányjal kezdtek, de azért itten komolyan fel kell készülni a következő mérkőzésekre.
1: Érintetted az éjjeli meccset, elefántcsontpart, Ecuador 1-0, 4 kapufát rúgtak a játékosok, 3-at Ecuador, 1-et elefántcsontpart. Megmondom őszintén, hogy számomra a VB legjobb meccse volt eddig. Hatalmas iram, faragták egymást a játékosok, kakaskodtak is. Hol az egyik kapu előtt volt helyzet, hol a másik kapu előtt. Tehát nem lehetett unatkozni ezen a meccsen, semennyire sem.
0: Hát így van, vannak mérkőzések, amik néha talán 0-0-val is végződnek, de különben nagyon jó mérkőzések, majdnem ez is úgy sikerült. Hát én úgy gondolom, hogy itt az elefántcsontpartiaknak lehet kicsit több sportszerencséjük volt, azzal, hogy sikerült behúzniuk ezt a mérkőzést. Óriási 3 pontot szereztek, az tény. Lehet, hogy egy picit Ecuador közelebb, biztos, hogy megérdemeltek volna ő is pontokat, de hát ez most így jött ki, tudjuk, milyen a labdarúgás, a mérkőzéseket nem helyzetekre, hanem gólokra kell játszani, és pont ezért is mondtam, hogy mind a két válogatás

kapcsolatot kegyetlen veszélyes lesz a németek számára. Nem vagyok benne biztos, hogy akár az elefántcsontpartiak, akár az ekvádoriak, hogy talán ekkora gólkülönbség el le tudják gyűrni Curaçaót, de mindenféleképpen tényleg parázs mérkőzéseket várhatunk.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Műsorajánló.
4: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádió.

2000-es évek a Panno Rádióban, kedden esténként 8 órától. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Csizmár Zsolttal és Nagyvarjas Árpáddal. Elérkeztünk az F csoporthoz, ahol Hollandia-Japán 2-2, nagyon érdekes mérkőzés volt, Hollandia kétszer is vezetett, de Japán mindkétszer egyenlített. És van egy érdekesség, az Ajax és a Feyenoord több játékost adott a japán válogatóba, mint a hollandba.
1: Hát igen, tehát ugye ezek azok a úgynevezett papírformák. Szóval én úgy veszem észre, hogy japán kőkeményen felkerült a labdarúgás világtérképére. Nagyon komolyan kell velük számolni. Ugye ő nekik nincs elveszített mérkőzésük, tehát ez a valószínűleg ez a keleti mentalitás, tehát az ő mentalitásuk azzal nagyon, nagyon számolni kell. Mentek, arra akartak, hajtottak, és nagyon jó példa lehet ez ugye a többi válogatottnak, feltörő válogatottnak, de hát végül is ezt látjuk is a többi csapatokban, tehát ezekben a jövőben, ahogy beszéltük, tehát a úgynevezett idézőjeles kisválogatottaknál, tehát akarás megvan bennük, tudás is megvan bennük, úgyhogy valószínű sokáig fogjuk még őket látni.
0: A hollandok 2-1-nél ugyanazt tűnt nekem, mint a bosnyák meccsen, mintha visszaálltak volna, nem a japánok szegezték őket annyira kapuhoz, hanem mintha tudatosan a hollandok visszaálltak volna, és ez megbasszulta magát, ez nem jön ki a mostanában jól a mérkőzéseken.
2: De nagyon durván visszaálltak, ebben teljesen igazad van. Egyszerűen nem értettem Koemannak ezeket a húzásait, hogy ennyire, mert azért emlékezzünk vissza 4 évvel ezelőtt, hogy ez a japán válogatott tudott fordítani, a spanyol meg egy német válogatott el. Egy borzasztó szívós csapat. Borzasztó szívós csapat, az utolsó másodperc, az életüket adják szinte, és itt is azért kétszer felállni a hollandok ellen, akik mellesleg jól játszottak addig, hogy mennyire mentálisan fel vannak ők készülve, az nagyon látszik ezen a japán csapaton, és én biztos vagyok, hogy a holland sajtó most Koemant elő is fogja venni a napokban, mert azért nem kellett volna ennyire visszaállni, szinte úgy jött ki, hogy a japán válogatott a kapuhoz szögezi, 16-osban voltak már a 10 holland játékos, óriási nyomást gyakoroltak rájuk, és én úgy gondolom, én sose értettem ezeket az edzői húzásokat, hogy néha miért kell ennyire védeni azt az eredményt. Oké, és hogyha van még 1-2-3 perc a mérkőzés végéig, rendben van, 1-2 taktikai cserét meghúzol, idézőjelben, ha bár most már nem is nagyon lehet húzni az időt, az új szabályok véget, de akkor is 15 percig szinte kapuhoz voltak szögelve, és szinte érett a japán második gól. Igaz, kicsit szerencsés gól volt, de ez most lényegtelen bementés, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes trió fog itten kialakulni szerintem a holland, a japán és a svéd válogatott közt.
0: Az alacsony japán játékosok fejjel érték el az egyenlítő gólt, azért ez a holland védelem kritikája is.
2: Hát így van, biztos, hogy voltak ott elég nagy taktikai hibák is, meg valahogy nem tudom, hogy nem volt meg az a kellő összpontosítás a hollandoknál a mérkőzés végén, úgyhogy valahogy kicsit olyan, aki holland válogatottnak szurkol, biztos, hogy kicsit keserű lehet a szájíze, mert egy jó játékból, szinte megnyert mérkőzésből, kétszer is vezetsz, és ez lett a vége. Hát nem tudom, mindenféleképpen ők 2 pontot elvesztettek.
0: Nekem is keserű a számíze, igen, jól mondtad. Én is inkább kicsit a hollandok felé húzok, a nagy csapatok közül. Svédország-Tunézia 5-1. A svédek kijutása elég érdekesen sikerült, hogy a Nemzetek Ligáján keresztül kerültek ki. Várható volt, hogy nyernek a svédek, megnyerik ezt a meccset, de azért az 5-1 lehet, hogy egy kicsit túlzás, egy kicsit sok. Ennyire azért nem nagyon számított talán senki.
1: Hát igen, tehát valószínű, hogy a svéd válogatott most kapott szányra, tehát igen, tényleg nagyon nehezen jutottak ki a világbajnokságra, tényleg örülhetnek, hogy ott vannak, és most ezt szeretnék bizonyítani, gondolom, hogy mégiscsak ott van a helyük. Ugye a múltban ugye ők azt hiszem voltak, 3. helyezés is értek már el.
0: Döntősök világbajnokságon,
1: 58-ban igen, döntősök voltak, szóval, hogy van egy nagy múltjuk, tehát komolyan kell velük számolni. Valószínű tényleg ez az 5 gól, ez kicsikét sok, de hát ugye sportszerencséről már itt az adásban beszéltünk, tehát én annak tudom be, hogy tehát őnekik meg összejött, nem úgy, mint a törököknek.
0: Akkor végigfutottunk a mérkőzéseken, latolgassuk az esélyeket, jön a következő blokkja a műsornak, hogy lehet ezt mondani. H csoport, ma 18 órakor Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés lesz. Ez ilyen Németország Curaçao meccshez fog hasonlítani körülbelül, Zsolt?
2: Hát ha nem is annyira, talán eredményileg, de hát mindenféleképpen a közvélemény sima spanyol győzelmet vár. Én is nagyon kíváncsi leszek a spanyol válogatótra. Nagyon komolyan készültek, olvastam a szövetségi kapitánynak a kijelentéseit, hogy borzasztó szigor van az edzőtáborban, nagyon-nagyon oda vannak összpontosítva, valahogy jó csoportot is kaptak, és én úgy gondolom, hogy picit-picit talán ez a német kuraszaói mérkőzéshez lehet hasonlítani, ha bár láttuk nem olyan régiben az Öltfoki szigetek Szerbia mérkőzést. Jó, ezért már sajnos nem kell meglepődnünk, hogy ilyen eredmények születnek, de azért az a válogatott ott mutatott elég komoly játékot, úgyhogy én kíváncsian várom ezt a mérkőzést, mindenféleképpen spanyol győzelmet várok, majd meglássuk, hogy az hogy fog egyáltalán kialakulni az a győzelem.
0: 21 órakor a két csoport is bemutatkozik, Belgium-Egyiptom mérkőzés. Nem hangzik ez túl rosszul, ez a párosítás, ugye Árpád?
1: Nem, ez egy gondolom egy rakány rangadó is lehet, tehát természetesen ugye itt megint ugye mindenki belga győzelmet vár, ugye, mert hát ugye az kéne, hogy legyen a papíron, de hát ki tudja, tehát ugye Egyiptom szintén egy nem rossz válogatott talál fel, úgyhogy úgy látom, hogy jó mérkőzésnek nézünk elébe, jó mérkőzés lesz, természetesen ugye belga győzelmet várunk, de nem valószínű, hogy nagy arányút.
0: Visszatérünk a H csoportba, a spanyol csoportba, éjfélkor Uruguay játszik Szaúd-Arábiával, hát ez is egy előre szinte lefutott mesnek tűnik.
2: Hát én is úgy gondolom, hogy látván itt a Szaúd-Arábia válogatottat Topolyán, mikor Szerbia ellen játszottak edzőmérkőzés, hát azért csapnivaló játék volt egyszerűen, és akkor így az ember elgondolkodik, hogy hát ez a válogatott kijutott a VB-re, és már mint ott vannak, nem tudom elképzelni, hogy Uruguay ne hozzá be ezt a mérkőzést, és én úgy gondolom, hogy ebben a csoportban én 99% biztos vagyok benne, hogy a spanyol és az uruguayi mérkőzés fogja eldönteni a csoport elsőség sorsát. Egyszerűen nem látom se a Szaúd-Arábiakat, se a zöldfoki szigeteket, hogy bármibe itten belebírna szólni. Talán ez az egyik olyan csoport, akinél úgy már kimondhassuk, hogy ki lesz az a biztos két továbbjutó, úgyhogy itt mindenféleképpen egy uruguayi győzelmet várok.
0: A G csoport másik mérkőzés, hogy a belga csoportról beszélünk, éjjel 3-kor, aki ugye majd fenn lesz, az meg tudja ezt a meccset nézni, Irán-Új-Zéland.
1: Úha.
0: Iránnal most ugye ez, kapcsolatban ez, nem csak a foci jut eszünkbe, ugye?
1: Igen, sajnos. Tehát itt van egy kicsit, annak is gondok ugye a politikai téren. Én viszont így örülök, hogy tehát egy kicsit semlegesebbnek mondható országgal kezdenek. Valószínűsítem, hogy egy nagy akarat lesz bennük, egy nagy druk menni fognak, lesz bennük egy bizonyítási vágy. Nem gondolom, hogy feltétlenül ők fogják nyerni ezt a mérkőzést. Új-Zélandnak nagyon meg kell küzdeni velük, hogyha pontokat szeretnének szerezni, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, pár ugye kora hajnali 3 órakor az időpont kicsit kellemetlen, de úgy gondolom, hogy egy érdekes mérkőzést fogunk látni.
0: Maradt még 4 csoportunk, és akkor röviden tényleg csak egy fél perc, vagy 20 másodpercbe értékeljünk, vagyis latolgassunk esélyeket. Így csoport holnap 21 óra Franciaország-Szenegál.
2: Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis mérkőzést láthatunk. Szenegálnak egy nagyon jó csapata van. Lehet, hogy papíron Franciaország esélyesebb, sőt biztos, de én személy szerint ki is mondom, én Szenegálnak fogok szurkolni, és remélem, hogy a 2002-es nyitó mérkőzés eredménye, hogy meg fog ismétlődni. Úgyhogy én hajrá Szenegál!
0: A másik meccs az így csoportban, Árpád, éjfélkor Irak-Norvégia. Norvégokat ugye titkos esélyesként tartják számon nagyon sokan.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, tehát norvég győzelmet fogunk látni. Irakiakról, hát őszintén szóval
0: nem sokat tudunk, ugye?
1: Sokat tudunk, ugye, de hát valószínű motivált válogatottal fog találkozni Norvégia. Mindenek ellenére úgy gondolom, hogy norvég válogatott ezt nyerni fogja.
0: Jé, csoport Argentina, Algéria, szerdára viradóra 3 órakor bemutatkozik a világbajnok.
2: Így van, bemutatkozik a világbajnok, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó kerettel érkeztek erre VB-re. Persze, még nem láttuk őket, és nagyon korai még ilyesmiket mondani, esélyeket latolgatni, de hogyha ők tudnák azt a játékukat nyújtani, ha annyira egyben maradt ez a csapat, ez a válogatott, ahol 4 évvel ezelőtt is, én megkockáztatom azt is mondani, hogy én ott a negyed döntő, elődöntőbe talán még várnám is ezt a válogatottat. Bizonyára kegyetlen nehéz lesz címet védeni, főleg ilyen mezőnyben ennyi mérkőzéssel, de én úgy gondolom, hogy nem lebecsülve az Algér válogatottat, mert azért ez a válogatott tudott a múltban esélyes válogatottak ellen is meglepetéseket szolgáltatni, sőt pontokat szerezni, de én azért úgy gondolom, hogy az argentin válogatott itt közelebb van a győzelemhez.
0: Másik meccsen reggel 6-kor Ausztria-Jordánia, Jordánia negyedik újonc, ők is bemutatkoznak.
1: Igen, hát...
0: Sima osztrák győzelem, ugye?
1: Osztrák győzelmet gondolnánk. Nem ismerjük, és őszintén nem ismerjük a Jordán válogatottat.
0: Újdonság az mindannyiunk számára.
1: Így igaz. Meglephetik, tehát úgy gondolom meglephet. Egy motiváltságon meglátjuk, mennyire összerakott csapat, mennyire vannak jól felkészítve. De hát ugye, ahogy mondod, igen, Tibizált egy osztrák győzelmet fogunk várni. Ugye ehhez picit jobban kéne ismerni a Jordán válogatottat, hogy tehát tényleg a kvalitásokat, hogy megnézzük. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi történik a mérkőzésen.
0: A K csoportban szerdán 19 órakor Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság. Zsolt.
2: Hát ez egy érdekes mérkőzés lesz. Portugál válogatott szintén egy kegyetlen kerettel érkezett, névre szólón talán a franciák mellett a legerősebb, ami a neveket illeti. Na most persze meglássuk, hogy csapatként hogy fognak működni, de én úgy gondolom, hogy ez a kongói válogatott, ez egy abszolút nem szabad lebecsülni őket. Ők is bírják az iramot, nagyon sokan Európában játszanak. Én úgy gondolom, hogy ha nyer is Portugália, de bizonyára meg fognak izzadni ezért a győzelemért, és hát kíváncsian várjuk majd persze Ronaldo bemutatkozását is, hogy fog ez az egész működni, hogy mennyire a csapatnak fog játszani, talán mennyire magán, de az utóbbi időben azért inkább már csapatjátékos lett, mint az elmúlt időszakban, amikor szinte minden labda őrá kellett, hogy menjen, és minden támadás szinte 90%-át ő kellett, hogy befejezze. Lehet, hogy ez most egy kicsit másképp lesz, de én úgy gondolom, hogy itt azért egy elég érdekes mérkőzésnek nézünk elébe.
0: Csütörtökre Virodóra reggel 4 órakor Üzbegisztán-Kolumbia, tehát egy újabb újonc mutatkozik be. Árpád, neked az újoncok jutnak, Kolumbia azért itt esélyes, ugye?
1: Igen, hát gondolom Kolumbiával ugye már találkoztunk, tehát őket már láttuk, úgyhogy Üzbegisztán, igen, ismét, ha motiváltság segít rajtuk, akkor talán az lesz az ő nyerőkártyájuk, de úgy gondolom, hogy talán ez is egy sima mérkőzést tudunk látni Kolumbia részéről, ismerve a játékosaikat és a múltjukat, úgy gondolom, hogy ez egyértelmű.
0: És az elcsoportot tényleg csak két mondat, mert szorít bennünket a műsoridő, Zsolt. Horvátország, Anglia, szerda 22 óra, egy-két mondatban.
2: Hát egy igazi európai rangadót fogunk látni. Hát azt így nehéz, hát nagyon nehéz lenne megítélni. Én ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy 50-50% az esélye mind a két válogatottnak, függetlenül, hogy az angolokat kicsit akár VB-esésnek is tartsák sokan, de hát azért én ezzel kivárnák. Engem még mindig nem győztek meg, a horvátokat pedig tudjuk, hogy az utóbbi években mekkora sikereik voltak, mennyire tudnak eredményre játszani, úgyhogy én itt tényleg egy kőkemény, igazi európai rangadót várok.
0: Árpád, Gána, Panama. Ez is simának néz ki.
1: Gána, Panama. Hát igen, Panamára nem is emlékszem, mikor voltak ők utoljára.
0: Voltak világbajnokságon már néhány év ezelőtt.
1: Igen, de hát ugye Gána az úgy értem, hogy tehát ők valamennyivel minőségesebb csapat, úgyhogy.
0: A világbajnokságról még nagyon sokat tudnánk beszélgetni, de műsorunk sajnos véget ért. Csizmár Zsolt és Nagyvárja Sebát köszönöm, hogy szakértettetek és itt voltatok ma nálunk.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóknak köszönjük a figyelmet, jövő hétfőn megszakott sportműsorainkkal jelentkezünk. Legközelebb ilyen részletesen két hét múlva foglalkozunk a foci VB-vel. Viszontlátásra!
3: Ez a Pannorádió.
4: Ez volt már a Presszó, köszönöm a figyelmeteket, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik, további szép napot, szép délutánt kívánunk. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Közvetlen repülőjárat indulhat Belgrád és Kairó között. Szerbia miniszterelnöke Gyuro Macut hivatalos látogatáson tartózkodik Egyiptomban, ahol részt vesz a kairói afrikai egészségügyi csúcstalálkozón. A nemzetközi konferencia az egészségügyi ellátásra, az orvostechnológiai fejlesztésekre és a gyógyszeriparra összpontosít. A látogatás során több kétoldalú találkozóra is sor kerül az egyiptomi vezetőkkel. A tárgyalások egyik kiemelt témája a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés és további erősítése. Most gyakorlati kérdésekről beszéltünk, többek között arról, hogy végre létrejöjjön a közvetlen légi összekötetés Belgrád és Kairó között. Ez szinte biztosan kölcsönösségi alapon működne, vagyis Belgrád-Kairó és Kairó-Belgrád járatok indulnának. Egyelőre várhatóan heti két alkalommal, mondta Macut. A miniszterelnök szerint az első év tapasztalatai mutatják majd meg, mekkora az utasok érdeklődése, és milyen reális lehetőségek vannak a járat hosszú távú fenntartására. Vajdasági gazdákért azonnali kárfelmérést és kártérítést követel közleményében a VMDK. Azt írják, a Vajdaság számos települését sújtó vihar jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. Az elmúlt napok időjárási szélsőségei következtében több helyen súlyosan megrongálódtak a szántóföldi növénykultúrák, gyümölcsösök és egyéb mezőgazdasági ültetvények, ami komoly veszteségeket jelent a termelők számára. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége felszólítja a Szerb Köztársaság kormányát, Vajdaság Autonóm Tartomány kormányát, valamint a vajdasági helyi önkormányzatokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a viharkárok teljes körű felmérését, és hozzanak létre olyan mechanizmusokat, amelyek gyors és hatékony segítséget biztosítanak a károsult gazdák számára. Elengedhetetlen, hogy az illetékes szervek a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák és végrehajtsák a kárenyhítési támogatási és kártérítési intézkedéseket, teszik hozzá. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Az iráni háború lezárásáról szóló megállapodás megkötése után prioritás a gyors és teljes körű végrehajtás, amelynek lehetővé kell tennie a hormuzi szoros azonnali újranyitását, hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke arra reagálva, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után az Egyesült Államok megegyezett Teheránnal. Ursula von der Leyen közleményében üdvözölte a megállapodást, amellyel kapcsolatban leszögezte, a hajózás szabadságát és ingyenességét vissza kell állítani a hormuzi szoros. Az uniós bizottság elnöke kijelentette, a megállapodás megnyitja az utat a Közel-Kelet békéjéről és biztonságáról szóló szélesebb körű tárgyalások előtt.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, változékony hűvös időre számíthatunk a délután folyamán helyenként esővel, kedden viszont már naposabb és melegebb időre készülhetünk 29 fokos csúcshőmérséklettel.
5: Itt a Pannorádió.
0: Reklám.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
8: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
9: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A 8. osztályos tanulók záróvizsgája ma a szerb nyelv és irodalom, illetve a nemzeti kisebbségek tanulói számára az anyanyelv és irodalom teszttel kezdődött. Holnap matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. Közvetlen repülőjárat indulhat Belgrád és Kairó között. Szerbia miniszterelnöke Gyúró Macut hivatalos látogatáson tartózkodik Egyiptomban, ahol részt vesz a kairói afrikai egészségügyi csúcstalálkozón. A nemzetközi konferencia az egészségügyi ellátásra, az orvostechnológiai fejlesztésekre és a gyógyszeriparra összpontosít. A látogatás során több kétoldalú találkozóra is sor kerül az egyiptomi vezetőkkel. A tárgyalások egyik kiemelt témája a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés és további erősítése. Most gyakorlati kérdésekről beszéltünk, többek között arról, hogy végre létrejöjjön a közvetlen légi összeköttetés Belgrád és Kairó között. Ez szinte biztosan kölcsönösségi alapon működne, vagyis Belgrád-Kairó és Kairó-Belgrád járatok indulnának. Egyelőre várhatóan heti két alkalommal, mondta Macut. A miniszterelnök szerint az első év tapasztalatai mutatják majd meg, mekkora az utasok érdeklődése, és milyen reális lehetőségek vannak a járat hosszú távú fenntartására. Június 21-ig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését a szerb kormány. A döntés értelmében az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár, az olommentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolai 59,23 dinár literenként. A kormány egyébként még május 14-én döntött erről a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt.
4: Sport.
8: Ma este is folytatódik a labdarúgó világbajnoksága, a spanyolok kezdik a programot, 18 órától a zöld foki szigetek csapata ellen lépnek pályára, méghozzá óriási favoritként. 21 órától már egy szorosabb meccs vár a szurkolókra, Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor is lesz mérkőzés, Uruguay Szaúd-Arábiával csap össze, közép-európai idő szerint hajnali 3-tól pedig az Irán-Új-Zéland meccset tekinthetik meg a legnagyobb foci fanatikusok.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, változékony hűvös időre számíthatunk a folytatásban is helyenként esővel, kedden viszont már naposabb és melegebb időre készülhetünk 29 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: No, no, no.

nyakadat, ezer csókot írok a szíved alá, hogy meglásd önmagad. Mint hulló csillag a mesztelen ében, táncol a tested a gyertyafényben, és el nem múló látomásként örökre megmarad.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Hannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
6: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
7: Tanulj itthon!
6: Tanulj magyarul!
8: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Híradó.
10: Jégverés volt több vajdasági településen, a termés megsínylette az ítéletidőt. Elkezdődtek a kísérettségik Szerbiában, és ma élő adásban találkoznak a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői a Pannon TV közbeszéd című műsorában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Jégeső pusztított vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés odalett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Halász Zoltán riportja.
11: Heves vihar tombolt vasárnap délután Zentagonoras környékén. A parcellákat teljesen elverte a jégeső. Ali Róbert termelő szerint több tonna megy veszett kárba.
12: Tulajdonképpen ebbe a parcellába két parcellán két ültetvényen van, közel 10 hektár, ez egy 6 hektáros parcella, de van 11 ezer fa. Most, hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljuk 10 ezeret, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
11: A jégeső a barackosokat és a kalászosokat sem kímélte. Januskó Maja, zentagonorosi tejtermelő.
13: Azt nézzünk, hogy a zárpa meg a búza az nehezen lesz főszedve, nagyon levette a kalászokat. A napraforgó is nagyon rosszul áll, esetleg kukorica, ha valamennyire kiheveri.
11: A heves vihar több hullámban érkezett, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Az első szakaszban a rakétaállomások sikeresen elhárították a jégesőt, azonban a második front érkezésekor már nem tudták megakadályozni a bajt.
14: Már sáros, lacsakos időben, de ahol mi ki tudtunk jutni, ott, hogy hívják, látszott, hogy ki lett szaggatva a kukorica, a föl lett szabdosva, szóval borzasztó nagy kár. Az alsó levelek azok teljesen lettek verve, de a szíve a kukoricának még megmaradt, tehát ennek van esélye, hogy még kihajtát, vannak olyan esélyek, ahol még egy kis hajtás lehet, de a betegségek itt föl fogják ütni magukat, úgyhogy várható gombabetegségtől kezdve minden, akkor már jönnek a bogarak és minden, tehát itt nagy szenvedés lesz, hogy lesz a termésség, hogy mennyi egyáltalán, tehát azt a jövő majd az idő megmutassa.
11: Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése, azonban pontos adatokkal még nem tudnak szolgálni.
0: A jégvédelmi törvény szerint van egy lehetőség bizottságot alakítani, most konkrétan a személyekről gondolkozunk, mivel hogy szakemberek kellene, hogy legyenek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy konkrétan a kár felbecsülése lenne a cél, és ezt a beszámolót szintén az Országos Meteorológiai Intézet felé kell küldeni.
11: A jégeső nem csak Zentagonoras és Topolya környékén pusztított, a bajmaki határban is hatalmas a kár.
10: Megkezdődött a nyolcadikosok záróvizsga folyamata Szerbiában, ma anyanyelvből írtak kísérettségit az általános iskolát befejező diákok. Az írásbeli feladat teljesítésére 2 óra állt rendelkezésükre, de legalább 45 percig nem hagyhatták el a tantermet, Balázs Zita riportja.
7: A diákok többsége már 1 óra alatt befejezte az anyanyelvi záróvizsga feladatlapját, mivel az iskolában alaposan felkészültek valamennyi feladattípusra. Az általunk megkérdezett palicsi nyolcadikosok szerint az idei kísérettségi nem volt nehéz. Kis Dominik.
15: Igazából annyira nem volt nehéz, de azért volt nehéz feladat is, ugye a végén az utolsó feladatok azok a nehezek. Karikázós is volt, meg amit kellett írni, az is volt, úgyhogy úgy közepesen nehéz volt.
7: Neked melyik feladat volt a legnehezebb, vagy a legkönnyebb?
15: Hát nem tudom most így, mert igazából az elején ugye volt legkönnyebb, meg volt a közepén is könnyű, csak úgy keverve.
7: Vidal utca nagyon sokat készült a záróvizsgára, így az első feladaton kívül egyik sem okozott különösebb fejtörést számára.
16: Nagyon sokat készültem rá, tehát szerintem nem volt olyan nehéz. Az eleje, az első feladat, az nehéz volt. Igazából az ilyen megijesztő feladat volt szerintem, de aztán volt egy kis irodalom, volt egy kis, nyelvtan, és amúgy nem volt nehéz szerintem, úgyhogy...
7: Mi volt ez az első feladat, ami ilyen megijesztő volt?
16: Voltak benne szavak, és például meg kellett mondanod, hogy mi a jelentése annak a szónak. Például fantasy, akkor tudnod kellett, hogy az a fantasztikus regény vagy film.
7: A Palicsi Miroslav Antić általános iskola 54 nyolcadikosa vizsgázik idén, közülük 30-an magyar, 24-en pedig szerb nyelven teszik le a záróvizsgát. A diákok az elmúlt évek során folyamatosan készültek az anyanyelvi tesztre, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a vizsgán. Sörös Márta, a Palicsi Miroslav Antić általános iskola igazgatója.
17: Nagyon lelkiismeretes kolléganővel, szeptember 1-től biztos, tehát folyamatosan csinálták a teszteket, az előző évek fölméréseit. Nagyon alaposan, sokszor megcsinálták, de már lehet, hogy nem csak 8-ba, hanem folyamatosan az egész első éves tanulmányaik során kolléganő tapasztalt és tudta, hogy milyen kérdések azok, amelyek majd előfordulhatnak ezen a záróvizsgán.
7: Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskolát, számukra pedig több mint 71 ezer férőhelyet biztosítanak a középiskolák. Dejan Vukstankovic, szerb oktatási miniszter. Ez egy olyan teszt, amelynek célja, hogy képet adjon a tanulók tudásáról és képességeiről, valamint segítsen meghatározni a továbbtanulásuk irányát, illetve a középiskolai választásukat, legyen szó gimnáziumokról vagy szakközépiskolákról. A szakközépiskolában 40 ezer tanuló számára van hely. A gimnáziumokban körülbelül 17 ezer, a speciális iskolákban mintegy 3 ezer, míg a művészeti iskolákban körülbelül 1700 diák számára biztosított férőhely. A diákokra még 2 teszt vár. Kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írják meg záróvizsgájukat. Az utóbbira a gyerekek 5 tantárgy közül választhatták ki azt, amelyikből a legbiztosabbnak érzik tudásukat. Ezek a fizika, a kémia, a történelem, a biológia és a földrajz voltak. Az előzetes eredményeket június 19-én, a véglegeseket pedig június 22-én teszik közzé.
10: Közvetlen repülőjárat indulhat Belgrád és Kairó között. Szerbia miniszterelnöke Gyuro Macut hivatalos látogatáson tartózkodik Egyiptomban, ahol részt vesz a kairói afrikai egészségügyi csúcstalálkozón. A nemzetközi konferencia az egészségügyi ellátásra, az orvostechnológiai fejlesztésekre és a gyógyszeriparra összpontosít. A látogatás során több kétoldalú találkozóra is sor kerül az egyiptomi vezetőkkel. A tárgyalások egyik kiemelt témája a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés további erősítése. Most gyakorlati kérdésekről beszéltünk, többek között arról, hogy végre létrejöjjön a közvetlen légi összeköttetés Belgrád és Kairó között. Ez szinte biztosan kölcsönösségi alapon működne, vagyis Belgrád-Kairó és Kairó-Belgrád járatok indulnának, egyelőre várhatóan heti két alkalommal, mondta Macut. A miniszterelnök szerint az első év tapasztalatai mutatják majd meg, mekkora az utasok érdeklődése, és milyen reális lehetőségek vannak a járat hosszú távú fenntartására. A közösségi médiában zajló üzengetések után élőadásban találkoznak a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői. A Pannon RTV közbeszéd című műsorának évadzáró adásában a közösséget foglalkoztató legfontosabb kérdésekről mondják el véleményüket a résztvevők. A stúdióba dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke és Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke érkezik. Az évadzáró adásban eltérő nézőpontok, markáns vélemények és közéleti kérdések kerülnek a reflektorfénybe. Közbeszéd ma 18 óra 10 perctől a Pannon Televízióban. A pontos idő 16 óra 9 perc.
4: Időjárás.
18: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fokot mérhetünk. Holnap már túlnyomóan napos, száraz idő várható, felhő is csak kevés lesz majd az égen. Na, hajnali, hűvösnek számító 10-11 fokot követően a csúcsértékek napközben 25-26 fok körül alakulnak kedden.
19: Hallgass napjaink slágereit!
20: És légy tájékozott!
19: Ez a Pannon Rádió.
4: Reklám.
21: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
22: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
21: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
22: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
23: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
21: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
24: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

igazi nyári hangulatban indult a mai csillaghullás hétkezdő formában. Ez volt a Solar Harry PFR. Újdonsága. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Itt a 91.5-ön, tartsatok velem, kérjétek, kívánjatok ezt a szokásos elérhetőségek egyikén tehetitek meg, amelyek a 063-621-605, ugye SMS, illetve Viber üzenetekre, illetve ott van még a Facebook is, Csillaghullás Pannon Rádió. Néhányon már éltek a lehetőséggel, úgyhogy hamarosan már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Ám előtte jön napjánk egyik nagy klubkedvence, Hugel, Ultranaté és Imail Angel. Egyébként egy dal, amelyet egy magyar előadó álmodott meg. Gángó Bernadett, azaz Imail Angel. Hugelnek megtetszett. Megvette legalábbis a jogokat hozzá, és elkészítette Ultranatéval, és akkor átrobbant a dal, hogy világszerte ott van a toplistákon. Moving to the Sun az idei nyár egyik legsikervárományosabb dala, Hugelnek pedig nagy érzéke van egyébként, hogy hát, hogy mi kell egy jó slágerhez. Ebben a dalban megérezte a potenciált. Ja, mindjárt jön a Moving to the Sun, aztán pedig Dubs és Nelly Furtado vadonatúj felvétele, a Torture of the Heart. Ezt hallgatjuk itt a mai csillagulás kezdetén. Még mielőtt a mai első kérdések, kívánságdalok teljesülnének. Kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a hétfő délutánon. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek pedig a folytatáson a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

0: Dubs és Nelly Furtado újdonság, ez volt a Torture of the Heart. Nézd a csillagulás mai kezdetén, ahol is az első mai kérdések, kívánságdalok teljesülnek. Szia, nem szeretném kérni az idei foci VB dalát Shakirától. Dani kérte, jó, majd a Die Die Shakira is Burna Boy-tól. A FIFA idei foci VB hivatalos himnusza. Shakira már abszolút tapasztalt a foci himnuszokban. Vakka vakka után, tehát Die Die mindjárt elsőként jön. Hello csillagulás, a TNT számát kérném, a legújabbat ugye itt alszol a címe. Köszönöm és szóljon mindenkinek, Hajnalka. Érkeznek majd Dobrádi Ákos, jön a TNT legújabb dala bizony. Szevasz, Flowrider, good feeling pörögjön azoknak, akik szeretik, meg azoknak, akik ott voltak a hétvégén a szegedi koncertjén. Üdve, Ákos! Szólni fog, jelzem, ott voltam. Jó volt egyébként a koncert, azt mondom, hogy egy inkább egy show műsor volt, és kicsit sok volt benne a szöveg, legalábbis az összekötő szöveg, de az egy jó hangulatot csináltak Flowrider-ék. Jön a good feeling, harmadiként hallgatjuk. Szép napot! Wolf Kati szerelemért múl számát hallgatná meg a kívánság műsorban. Ildikó üzeneteképpen nyom, hogy Wolf Kati-e egykori Eurovíziós dala is. És kedves csillagulás, Dua Lipa Don't Start Now dalát kérném. Anna Mari kérésére pörgetem Dua Lipa dalát, előtte Wolf Kati-t lesz Flowrider. TNT újdonsága második két kezdésnek viszont az idei foci VB himnusz Shakira is Burna Boy-tól.
1: Shakira.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
5: Chilakulash.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Nyári hangulatban vidám dalt készített ismételten a Mango Rise. Erről a frontember Barta Ákos Danonna mesél. A dal címe pedig Ahogy repülünk.
2: Az helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végigkísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik, és édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg a zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy egy áll.

Az. Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbál kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetése.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskumajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
4: Itt a Csillaghullásban most következzen egy dalpremiér. Rózsa Magdi legújabb dala megérkezett. Itt hallható most a folytatásban ez a Rózs.
5: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.

Vivo Teddy Swimsation legújabb dalát hallgattuk, ez volt a Mr. Know It All. Tegnap érkezett a szomorú hír, hogy Rio de Janeiro délnyugati részén utazott egy helikopterben, mely összeütközött egy másikkal, és így elhunyt az ismert előadó, énekes, producer, rendező, egy igazi formabontó egyedi alak, Oliver Tree. Bizony, egy igazi tragédia történt, amelyben hatan hunytak el egyébként. 32 éves volt Oliver Tree, aki olyan slágereket utat magáinak, mint a Life Goes On, vagy például a Robin Schulz-szal közös Miss You. Bizony életét vesztette a tegnapi nap folyamán, és hát így a világ körüli turnéja is bizony véget ért, és az öröki valóságba ment tovább. Nyugodjék békében, meghallgatunk tőle most még egy dalt, utána picit még visszanézünk, legalábbis, mit lehet tudni a karrieréről, és aztán meghallgatjuk majd az egyik legismertebb dalát is, amit Robin Schulz-szal készített.

Ez volt a One Only című dal Oliver Tree-nek, aki egyébként Oliver Tree Nickel néven született 1993. június 29-én a kaliforniai Santa Cruzban. 2016-ban a Winona vált ismerti Turbo nevű alter egójával, akit jellegzetesen Billy frizura, túlméretezett 80-as évekbeli ruházat és különc személyiség jellemzett. Ugyanebben az évben adta ki első slágerét When I'm Down címmel, amely végül meghozta számára az igazi áttörést, és ahhoz vezetett, hogy 2017-ben szerződést írt alá az Atlantic Records kiadóval, utána pedig ugye már Turbo helyett Oliver Tree néven ment tovább, aztán megjelent a Life Goes On, amely egyébként csak a YouTube-on már több mint 300 millió megtekintésnél jár, és ott van az a dal, amely mindjárt hallható lesz Robin Schulz-szal, a Miss You. Egyébként Oliver Budapesten lépett fel kevesebb, mint egy hónapon belül, nyugodjék békében. Jön most át a Miss You, egészen idevaló felvétel.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Újabb kívánságdalok teljesülnek itt a Csillagullásban, illetve 19 óráig még ti is kérhetek, kívánhattok. Szia, Lena, 4-es Street, köszi, hogy eljöttél, című dalát szeretném. Üdve, Szabina. Mindjárt jönnek, hogy Erdő, Szent Miklós is játszok. Alin Nikuta és csapata 4-es Street, másodiként hallgatjuk őket. Hello Csillagullás, Bruno Mars, Lazy Song. Zeneszámát kérném. Köszi, Gyuri. A lusta induló, a Lazy Song, mindjárt jön elsőként Bruno-tól. Íme egy újabb szép napot mindenkinek, a Walmarttól egy dal kérnék, ha lehet. Mehetne a Színvak például. Köszönöm, Zsolti. Zsolti, akkor már választottál is, nyom majd a Színvak a blokk végén. Hello Csillaghullás, Laci vagyok, Ashertől a Yes számát kérném, kösz előre. Nincs mit, Laci, egy megunhatatlan dalocska, Asher, Lil Jon és Ludacris, jön a Yeah, aztán Walmarttól a Színvak, előttük 4-es Street-től a Köszi, hogy eljöttél. Kezdhetek pedig a lusták himnusza, The Lazy Song, jön Bruno Mars.
2: Hi, this is Kelly Clarkson.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, it's Katy Perry.
7: What's up? This is Pink.
8: Hey, this is Lady Gaga.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg.

0: lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: vadonatúja Jesse J-től. Ez volt a California újdonságképpen itt a Csillagulásban, ahol is a folytatáson a Magneoton kiadó vezérigazgató nője, Csontos Noémi Virág mesél nekünk.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: let's go!
1: Ugye ennek az indulásánál már lehetett tudni, hogy ez nagyon nagyot fog menni, meg úgy egyáltalán mi már így a forgatás, meg lehet, van, amikor így benne van a levegőben, és érzed, hogy ez, hogy azért ez nagyot fog menni. Ugye az Atkát, a Dr. Bérest, én már nagyon régen ismerem, tudom én 25 éve, és ő már régóta tervezett ilyen tehát tervezett már kilépni kicsit ebből a DJ szerepből, és átmenni így ilyen trapper, frontember, egy igazi megalapozott előadó kategóriába, és ugye mindenkivel jóba volt, nagyon jók a kapcsolatai, ugye minket is nagyon, tehát nagyon szerettük egymást, és akkor mi tudtuk, hogy ez erre így készül, és akkor ennek így az elkészülésébe is mi már így nagyon benne voltunk, tehát segítettünk összerántani neki így ezt az egész csapatot. Nyilván az, hogy a Fekete Vonat is vállalta, ez nyilván nagyon sokat dobott rajta, meg hát a Halott Pénz már akkor is embertelen népszerű volt, és vannak dalok, amik egyszerűen így beakadnak az embereknek. Például ugye egy időben a Belehalok volt, ami így, tehát ez nagyon-nagyon sokáig az volt az abszolút rekordtartó, és tényleg a mai napig mindenki így imádja, ha bárhol lejátszod.

0: Hallom. Teljesen átalakult azért az iparág, de ugye ez mindig változik, tehát 10 éve is más volt, mint 20 éve, 8 éve is más volt, mint 2 éve. Tehát, hogy mindig változnak a trendek, meg hogy mi az, ami miatt egy előadó vagy egy dal beakad. Most nyilván a social media iszonyatosan fontos már, tehát nagyjából nyugaton már anélkül nem is szerződtetnek előadót, hogy ne látnák benne a social media potenciált is. Tehát már kb. Megnézik, még akkor is, ha nincs olyan nagy elérése, hogy hogy kezeli a közösségi médiát, hogy kommunikál, és hogyha bármilyen tehetséges lehet, tényleg sok külföldi kollégával beszéltem, bármilyen tehetséges lehet, hogyha azt látják, hogy ezt a részét nem fogja tudni vinni, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyébként külsőst bevonni tartalomgyártásba, stb. De hogyha nincs meg benne ez a plusz, ami így a social médiában elengedhetetlen, akkor kb. Nem is szerződtetik, mert a tehetség az most már nem azt mondom, hogy egy kis szeglete, de már nem az az elsöprően fontos része. Nagyon fontos nyilván a személyisége, tényleg, hogy a közösségi médiában milyen vagy. Nyilván most nem az megy, mint tudom én, 10-20-30-40 éve, hogy kellenek az óriási refrének, hanem most épp teljesen más trendek vannak, és tényleg főleg Magyarországon, ahol a rap most az egyik legfontosabb zsáner, itt már egy ilyen bénácska szöveggel annyira nem tudsz labdába rúgni, mert nem tudod megszólítani a fiatalokat, és hogyha a fiatalokat nem tudod megszólítani, akkor egy akkora közönségtől esel el, hogy igazából onnan már olyan nagyon sokat növekedni nem tudsz.
1: Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
0: Nem is vagyok benne biztos, hogy kiadónak kell hívni manapság már ezeket a zeneipari háttércégeket. Alapvetően mi is úgy hívjuk magunkat, mert ugye 36 éves múlt miatt, de ugye nekünk is, tehát annyi mindent csinálunk, tehát menedzselünk is, bulikat kötünk, bookingolunk, bekatalógust forgatjuk, újra pozícionáljuk. A bekatalógus az minden olyan zene, ami 1-2 évnél öregebb, tehát hogy mondjuk a 93-as lemezek is, meg régiségeket jelentetünk meg mondjuk Bakeliten, ilyennel is foglalkozunk, tulajdonképpen egy zenei ügynökségként is működünk, pályázunk, szponzorokat szerzünk, digitális disztribúciót is végzünk, ugye promo, marketing, interjúk szervezése az előadóinknak, szóval inkább azt mondanám, hogy minden olyan háttérmunkát el tud látni egy ilyen zenével foglalkozó cég, vagy partner egy előadónak, amit igazából az előadónak nem kötelező egyáltalán tudni, és a legtöbb előadónak ez terhes is egyébként, hogy ezt neki kelljen csinálni, mert igazából nem ezért választja ezt a pályát, hanem azért, mert zenélni szeretne, mert színpadon szeretne állni, mert van mondani valója, mert a közönséghez szeretne kapcsolódni, tehát valószínűleg nincs kedve folyamatosan booking e-mailekre válaszolni, szerződéseket kötni, nem tudom, számon tartani, hogy éppen melyik rádiónak milyen ID-t kell felvenni. Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy azért dolgozunk, hogy az előadó zenélhessen.

Igazság szerint nálunk a művész akarata az a non plusz ultra, tehát hogy semmi, soha semmi olyat nem szoktunk egyikükre se ráerőltetni. Vannak olyanok, amik rosszul esnek, hogy bárcsak elvállalta volna, mert én mondjuk szakmailag úgy érzem, hogy az egy jó lépcsőfok vagy mérföldkő lehetett volna. Viszont egyszerűen az előadó meg azt érzi, hogy ezzel nem tud azonosulni, és ezt el kell fogadni, mert neki majd 20 év múlva is el kell azzal számolnia, hogy ő azzal ott volt, vagy nem. Nekünk meg úgymond ő az egyik előadónk, viszont ő saját maga számára ez az egyetlen karrier van. Úgyhogy ezeket maximálisan elfogadjuk, nyilván átbeszéljük a lehetőségeket, de nem csak fellépés, hanem megjelenési terv, hogy most melyik dal jöjjön, hogy jó ötletem most ezzel az előadóval kollaborálni, vagy inkább más irányba kéne menni, akkor mondjuk akár milyen pénz meg lehetőség lehet az, akkor egyértelműen azt kell elfogadnunk, amit az előadó szeretne.

0: Hát most nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a következő 5-10 évben. Ugye én már 2002 óta aktívan dolgozom a zeneiparban, tehát most már nekem is viszonylag nagy tapasztalatom van, mondhatjuk. Voltak már olyan időszakok, amikor kiszámíthatatlannak láttam kicsit, hogy mi fog történni jövőre. Most is így figyelem az eseményeket, meg csináljuk, ahogy legjobb tudásunk szerint tudjuk. Nyilván az AI az nagyon beférkőzött a zenébe. Borzalmasan nem lehet sokkal szebben mondani a hulladék. Tehát ugye nagyon-nagyon sok olyan demót hallok én is, amire azt mondom, hogy bárcsak ne pazaroltam volna erre is 3 percet az életemből. Tehát, hogy most van az az időszak, amikor mindenki azt hiszi, hogy tudja használni, de ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy én azt látom, hogy most is azok tudják használni, akik eddig is tudtak zenélni, csak most így leegyszerűsíti kicsit az életüket. És tényleg nagyon-nagyon sok középszerű dal az, ami ugye kijön így. Plusz ami szerintem elkerülhetetlen, vagy ami biztos, hogy meg fog maradni, vagy számomra biztosnak tűnik, az az, hogy egy húsvér ember legyen a színpadon, meg mondjuk bármilyen felületen, akivel a közönség tud kapcsolódni, vagy mai szóval élve, akivel tudsz vibe-olni. Nem lehet tudni, hogy hova tart az egész világ, meg milyen munkaköröket fog tényleg teljesen kiirtani az AI. Mindenképp a live-ban látok jövőt, és amúgy meg azért bízom az emberekben annyira, hogy a jó zenét szeretni fogják.
1: Te vagy a legszebb kincs nekem a világon. Yeah.
2: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na, azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompass Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
10: Műsorajánló.
11: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
5: Hey, we are Vice Zone and you're listening to our track. Would you love me?

0: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban egy újabb dalpremiér jön, a Follow the Flow a Beszívom című dalán után megjelentette a legújabbat, ez pedig a Szívod a

Out of My Head a mai kedventek közül, Hypeton és Norm Matthew Martin dala. A folytatáson pedig itt a Csillagulás mai harmadik órájában újabb kívánságdalok teljesülnek, sőt ebben az órában még érkezhetnek újabbak is. Hello a Vogue the Moon Shut Up and Dance számot szeretném, kellemes zenehallgatást mindenkinek, üdv Evelyn, mindjárt jön elsőként, majd befogom és a táncra lehet perdülni, jön a Shut Up and Dance. Szép estét, Alan, jó munkát kérném szépen, David Guetta, Beautiful People, küldöm minden hallgatónak, üdv Tigi, ez is következik majd David Guetta is, szia, a legutóbbi együttműködése. Szia, Destől a Pannonia számot szeretném. Niki kérte ezt a felvételt. Des, Youngfly, Azaria, mind bennem annak ebben a mai magyar kedvencben. Kedves Csillagulás, ma is remek a műsor. A Bent a nevet című dalt szeretném meghallgatni. Köszönöm, Ági. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik a műsor. Egy korábbi dal, Super Stereo és D-től jön a Bent a neved. És akkor még egy üzenet, Halli Allen a Party Rock Anthem pöröghet a nekem is mindenki másnak. Kösz szépen, Erwin. LMFA jó, Party Rock Anthem előtt a Pannonia, itt lesz a Beautiful People, a Bent a nevet kezdésnek pedig a Shut Up and Dance.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: Hey, what's up? It's Katy Perry.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: We the Black Eyed Peas.
7: And you're listening to
8: Chilakulash.

0: egy vadonatúj dal, hamarosan a mozikban, a Mancsőrjárat. Egy újabb film, és ennek a betét dalálta, ugyanaz NSYNC mondjuk a Csollokban szerepelt, így a Backstreet Boys elkapta a Mancsőrjáratot, és ez a hivatalos dal, a Bottle Up, ez szólt át a Backstreet Boys-tól, itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem az
0: élet. A folytatáson pedig Mező Misit hallhatjuk, a Magna Commode frontemberét, aki a Zaporozsec zenekarral készített közös dalt. Varga Bence, Mező Misi mesél a Köszi című dalról.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És könnyen. Amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattak.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy, nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útra valót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük. Na!

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Műsorajánló.
5: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
6: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
7: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
6: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik! Hey.

Klasszik Fantasztik! Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: your favorite show.
1: Your number one. Number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás.
3: Ti a Csillagullást hallgatjátok, ebben az órában még kettő kívánságdal teljesül. Sziasztok, szeretnék egy számot kérni Tia G.I. T. Denny-től, a Méreg című számot. Jó a műsorotok, jó hallgati benneteket, és közben dolgozni is lehet. Üdve, Andrea! Ez a nyerő kombináció, örülök, hogy tetszik, mindjárt jön a Méreg. Hello Allen, Metallica Unforgiven 2 a kérésem. Azoknak, akik átélhették a koncertélményt a hétvégén Budapesten, és azoknak, akik csak szerették volna. Üdv, Tamás! Nem is mondok erről többet. Jön Metallica és az Unforgiven 2, előtte pedig a Méreg című dal.
2: Csillagullás a Pannon

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
6: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
5: Tanulj itthon!
6: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Steel csillagulást hallgatjátok, melynek már utolsó órájában járunk. Ez volt Mass Bet és a We Are One. 19 óra 4 perc van, és a záróblokk következik, avagy kettő kívánságról teljesül még. Szia BSV és a Maricstól a Roller Coaster a kérésem. Köszi, Bence. Ez egy új dal, a BSV Marics Petivel közös vadonatúj dala. Jön tehát a hullámvasút a Roller Coaster, ez mindjárt elsőként. Utána pedig Hello Allen, a Barbara Streisand számot már régen hallottam. Jöhetne régi jó buli zene. Kösz, ha lepörgeted. Ezt pedig Ervintől kaptam, úgyhogy Daxos és az a 2000-es évekbeli Barbara Streisand. Előtte pedig a BSV és Marics Peti újdonsága.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: I'm David Gera.
6: Sziasztok, Lófi Megi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeated egy különleges remix változatban. Martin Garrix pedig a Világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsora minden szombat este a Világsztárok estének utolsó órájában hallgatható. Hétről hétre, exkluzívan. Csak itt a Pannó Rádió hullámhosszán, ahol is a folytatásban a 90-es évek nagy-nagy zenéi jönnek. Egy jó kis egyvelegben, tehát mixben egészen 20 óráig bulis hangulatban. Utána 20 órától maradva még a 90-es éveknél rádiós válogatás lesz majd hallható 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben, illetve 22 órától Klasszik Fantasztik Molnár B-vel egy újabb adás 60 percen át, tehát 23 óráig. Csillagolás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jégesi pusztított Vajdaság több településén is vasárnap. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése. Megkezdődött a nyolcadikosok záróvizsga folyamata Szerbiában. Ma anyanyelvből írtak kísérettségit az általános iskolát befejező diákok. Az írásbeli feladat teljesítésére 2 óra állt rendelkezésükre, de legalább 45 percig nem hagyhatták el a termet. Emléktáblát avattak Lázár Malagurszky tiszteletére a Szabadkai Zeneiskolában. Az esemény egyben alkalmat adott arra is, hogy megemlékezzenek az intézmény első tambura tanárának 100 évvel ezelőtti születéséről. Az emléktábla felállítását fia kezdeményezte, hogy méltó módon őrizzék meg édesapja emlékét és munkásságát. Az ünnepségen egykori kollégák, tanítványok és tisztelők gyűltek össze. Az emlékező beszédekben pedig Lázár Malagurszky emberi és pedagógusi alakját idézték fel. A résztvevők hangsúlyozták, hogy munkájával maradandó nyomot hagyott a szabadkai zenei életben.
3: Fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata 91,5-ön, hétfő esténként.

játszok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata a 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban. Girl, come over here.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Yeah. És most!
2: Let's get it started!
1: Indul az időutazás! A legnagyobb dance klasszikusok, emlékezetes klubzenék minden időből! Ez a Klasszik Fantasztik!
3: Halló mindenkinek, ez már egy újabb Klasszik Fantasztik és egy újabb időutazás a legnagyobb dance klasszikusok világába mindenféle évből, évtizedből. Én a Molnár B vagyok, és a mai segédem a történetben Gabriel B, aki a lemezjátszóknál foglal helyet, és a következő nagyjából 60 percet együtt tölthetjük ilyen remek zenei csemegék társaságában. Kezdünk egy kicsit lassabban, 1996 a dátum, és a Scooter jön, akiket bemutatni nem hiszem, hogy nagyon kellene, viszont nagyon különleges volt ez a maga idejében, már csak azért is, hogy az eddigi gyors, megszokott tempójú happy hardcore és rave stílusú dalaikkal ellentétben lassabb tempóra váltottak. Megmutatták úgymond szebbik arcukat, akár fogalmazhatunk így is. Mark Kohn Walking in Memphis című dalát sikerült egyébként átdolgozni, amit egyébként nem ők tettek meg először már, mint hogy átdolgozták, hanem ez Shernek is összejött, mert hogy ő is elénekelte ezt, csak hát nyilván az egy fokkal szolidabb volt. Persze benne van a jól megérdemelt, meg elvárt scooteres hangzás, így nem hiszem, hogy csalódtak annak idején a rajongók, talán egy picit meglepődtek, hogy ilyet is tudnak a fiúk. Egyébként volt már példa még arra, hogy a Scooter egy kicsit másik arcát mutatta, talán majd az is terítékre kerül a Klasszik Fantasztikban. Aztán 2003-ig meg sem állunk, mert hogy Németországból a Master Blaster első kislemeze és nagy sikere a We Love Italo Disco című lemezről szól, a Hypnotic Tango. Nagyon érdekes, hogy pont a dal eredetije, a My Mind Hypnotic Tangoja 1983-ban, tehát pontosan a remix előtt 20 évvel jelent meg, tehát mondhatjuk azt is, hogy egy ilyen évfordulós kiadvány volt, mert van egy olyan érzésem, hogy ez nem volt szándékos már, mint ez a koncepció, csak pusztán így jött ki. Aztán Olaszországunk meg sem állunk, Gitta érkezik onnan, és a No More Turning Back. Egyszerűen nem tudok elmenni a tény mellett, hogy én többször hallok ebben a dalban, a vokális változatban hamis hangokat, és most nem feltétlenül refrénre gondolok, hanem a verzére. Tessék figyelni, ez valamiért annak idején simán átment, és 2001 egyik legnépszerűbb dance korongja volt Európa szerte. Aztán a britekhez megyünk gyorsan, tovább maradunk természetesen itt a kontinensen. Pretty Green Eyes, az Ultra Beat dala jön, nem ők találták ki, a 90-es években ezt már megcsinálta valaki, aztán 97-ben újból, és végül, de nem utolsó sorban, 2003-mal ők ezt jól össze is hozták, amivel azért egy jó néhány rádiós és klubjátszást azért sikerült összekapirgálni. Mi pedig ezt és ezeket meghallgatjuk a Klasszik Fantasztik első negyedében. Én a Molnár B vagyok, jó szórakozást!

0: Thank you.
1: Master Blaster, klasszik fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc a 2000-es évekből.

Klasszik Fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. Ez pedig egy újabb klasszikus a Millennium korszakából.

0: Ez a Klasszik Fantasztika, lemezjátszóknál pedig Gabriel B, a mikrofonnál pedig Molnár B. Megy tovább az időutazás. Budapest Parádé Magyarország egyik legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvénye volt, vagy felvonulása legyen inkább ez a pontos kifejezés. A német 1989-től startolt Love Parade-et kopizták le tulajdonképpen, amit én nem is mondanék túlságosan inkább kopinak, hanem csak egyszerűen mi is csináltunk egy jó parádét. Miért is ne? Attól még, hogy a németek csinálták, nálunk is működhet a dolog. 2000-ben indult egyébként útjára, a Sziget Fesztivál szervezői indították el. 2007-ben viszont már elmaradt, és onnantól fogva soha többé nem rendezték meg, viszont még volt egy kis utóélete, egy bónusz nevű rendezvénynek hála. Minden évben volt ennek persze himnusza, Nákcsi és Brunner éveken át egyébként ebben nyomult. A DJ páros 2003-as Csak egy nap van című klasszikusát hallgatjuk meg, amely már a Németországból származó Hands Up stílus hazai képviselője, amit majd meghallgatunk. Maradva egyébként ennél a vonalnál, a Groove Coverist is meghallgatjuk Németországból természetesen. Honnan máshonnan, és egy régi Alice Cooper dalt fogunk majd meghallgatni. Poison, ez lesz a dal címe, tessék nagyon kapaszkodni, mert hogy 2004-ben ez volt az egyik mindent hűlő klubsláger tőlük, aztán maradva továbbra is a németeknél, meg a hangzásnál Cascada jön, aki egy csodálatos szőke hölgyet takar egyébként, mármint aki az arca a produkciónak meg hangja, Natalie Horlernek hívják a csaj, de azért mögött nyilván vannak producerek, akik a zenei részével foglalkoznak. Every Time We Touch 2005 egyik legnépszerűbb sikere szól majd, aztán megyünk a Drunken Monkey-kkal tovább, ez is Németország, tehát most nagyon lehorgonyoztunk ennél a tér. De hát semmi gond, ők még más néven is futottak, Clubheads többek között, és ebben a jó kis pattogós hands-up-os vonalban utaztak, és egy régi Eminem dalt dolgoztak át valamikor a 2000-es évek elején, 2001-ben egészen pontosan E, vagy hát I, hogyha most angolosan ejtem ki, de hát természetesen ez az E betű Eminemre utal, a Without Me dallamát sikerült egy kicsit úgy pörgösse venni, hogy nagyon óvatosan fogalmazzak, ezzel folytatódik tovább többek között a Klasszik Fantasztik legfrissebb epizódja.
1: Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él.

Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

továbbra is a klasszik fantasztika lemezjátszóknál pedig Gabriel B, a mikrofonnál pedig Molnár B. Menjünk tovább, ma nagyon pörgetjük, adrenalinban meg úgy BPM-ben sem vagyunk szegények, finoman szólva. Németországból a 666 nevű formáció jön, 1997-ben mutatkoztak be az Alarma című sikerükkel, most viszont egy picit előreugrunk az időben, 2001-ig meg sem állunk, Super Duper Fly, mindjárt ezt szól, aztán rögtön a Hypertrophy, na ők is Németországból szólnak, és 1999 egyik emlékezetes, szintén ilyen hands-up-os nótája, ez a pullover, amit meghallgatunk. Aztán veretjük tovább, ugyancsak németekkel, most ez ilyen germán műsor lesz az egyszer biztos. Dune és a Hardcore Vibes életük legelső sikere, és 1995-ben azért a rave korszak oszlopos képviselői lettek ezzel a dallal. Mai napig legenda ez a zene, szerencsére nem dolgozzák át, mert nagyon rosszul állnál neki. Egyszer talán megpróbálkoztak vele, de felejthető volt, higgyen nekem mindenki. Meghallgatjuk tehát nem sokára ezt is, a klasszik fantasztik

Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik! Keresd minket a Facebookon, a Klasszik Fantasztik oldalon, vagy kövess be minket Instán! Klasszik Fantasztik.hu.

0: ma is nagyon kalapáltunk itt a végén. Egy 1980 áprilisában született német énekesnővel zártuk a mai történetet. Jasmin Wagnernak hívják. Blümchen, egészen pontosan ez az ő művész neve. Németországban ő mai napig egy ismert és keresett színész, sorozatokban, kisebb tévéfilmekben szerepel, tehát a zenei karrier után is nála még azért volt folytatás, annak ellenére, hogy Európa több országában már nem annyira hallottak róla, de egyébként Németországban, Ausztriában vagy Svájcban még a mai napig nagyon jól tudják, hogy ki is ez a Blümchen. Nurget Raum című szerzeményét hallottuk az elmúlt percekben, és ez volt a klasszik, fantasztik záró akkordja. 1997-ből nem sajnáltuk az ütemeket, az egyszer biztos. Legyen szerencsénk a legközelebbi alkalommal is. Gabriel B-nek köszönjük a zenei segítséget. Molnár B-t hallottátok. Sziasztok!
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: lenni.
1: Kezdjetek szeretni.
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?